0: Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyszínén kerül megrendezésre 2026. augusztus 24-e és 28-a között. A tábor a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jóvoltából valósul meg, melyhez támogatást kapott a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A roma táboroknak különleges és nagyon fontos szerepük van a roma közösségek életében. Ezek a táborok nem csupán nyári programokat vagy kikapcsolódási lehetőséget jelentenek, hanem olyan közösségi terek, ahol a fiatalok megismerhetik a saját kultúrájukat, hagyományaikat, történelmüket és értékeiket. Egy roma tábor egyszerre lehet az összetartozás, a tanulás, a barátságok kialakulásának és az önbizalom erősítésének helyszíne. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. A zene, a tánc, a mesék, a nyelv, a kézművesség, a családi hagyományok és az idősebb generációk történetei mind olyan értékek, amelyeket fontos továbbadni a fiatalabbaknak. A mai világban azonban sok hagyomány egyre könnyebben háttérbe szorulhat. A roma táborok lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyermekek és fiatalok ne csak könyvekből vagy az interneten keresztül találkozzanak kultúrájukkal, hanem személyes élményeken keresztül is megtapasztalják annak szépségét. A táborok egyik legfontosabb feladata a közösségépítés. Sok fiatal olyan programokon vehet részt, ahol hasonló háttérrel, élményekkel és érdeklődéssel rendelkező társakkal találkozhat. Együtt énekelhetnek, táncolhatnak, zenélhetnek, beszélgethetnek, sportolhatnak és különböző programokon vehetnek részt. Ezek az élmények olyan barátságokat alakíthatnak ki, amelyek akár hosszú éveken keresztül megmaradhatnak. A közös élmények által a fiatalok megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, és egy nagyobb közösséghez tartoznak. Különösen fontos az is, hogy a roma táborok pozitív mintákat mutassanak a fiatalok számára. A táborokban találkozhatnak olyan roma emberekkel, akik tanulmányaikkal, művészeti tevékenységükkel, munkájukkal vagy közösségi szerepvállalásukkal példát mutatnak. Ez azért jelentős, mert egy fiatal számára sokszor nagyon sokat számít, ha olyan embert lát maga előtt, aki hozzá hasonló háttérből indult, mégis komoly célokat ért el. Ez erősítheti a továbbtanulás, a szakmaszerzés és az önmegvalósítás iránti motivációt is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantovics Robert, illetve Hadrig Adrien lesz az én vendégem. Köszöntelek titeket!
4: Mi is köszöntünk!
3: Nos, az előző órában már megismerhettünk titeket nagyjából, hogy az Úrral milyen a kapcsolatotok, és kicsit már bele is kezdtetek, hogy ti már találkoztatok azelőtt, mielőtt összejöttetek, ismertétek egymást. Na de hát ez itt a fő sztorink, akkor kezdjünk is bele, hogy ti hogy ismertétek meg egymást? Mi a ti történetetek? Hogy jöttetek össze?
4: Hát úgy, hogy amikor leültem a hévre munkából hazajövet, a feleségem, leendő feleségem ült velem szembe, akkor amikor ő tett nekem bizonyságot arról, hogy ő ateista létére találkozott az élő Istennel, és egészen megváltoztatta a belső életét, és azóta külseje is más lett, mert ez kihatott arra is minden, az egész létére kihatott, és hát ez nekem egy olyan, mint hogyha mennyit leszállt volna közénk, mert olyan sugárzott felém, ezek alatt, ahogy ezt elmondta, hogy ezt nem tudom emberi szavakba olyan pontosan belefoglalni, de mondtam, hogy ez nekem kell. Ha tényleg ilyen az Isten, akkor én szeretném az Istent, és akkor az Isten arra nyomra vezetett engem, amit már képzeltem magamban, hogy így ez létrejöhet, és hát ez annyira természetfölötti volt, hogy mi emberileg egyszer sem terveztük, hogy majd legközelebb mikor és hol. Az Isten úgy intézte az útjainkat, hogy keresztezték egymást, és találkoztunk, és ez egy neki is, meg nekem is a személyes kapcsolatunkban az Úrral egy fordulópontok voltak minden egyes ilyen találkozások, és egyre mélyült nem csak az Úrral, hanem az Úr által egymással is úgy a kapcsolatunk, hogy láttuk a másikban, hogy Isten egymásnak szánt bennünket, és ezt nem mi találtuk ki, hogy majd mi egymáséi legyünk, hanem szólt hozzánk ő, ugyanis a hasonlatosságára, képére teremtett bennünket, és hogyha mi emberek tudunk beszélni, ő is tud beszélni. Tehát szólt a Szent Szellem által, kijelentette mind a kettőnknek, és akkor így előtte tartottunk egy hosszabb szünetet, mert nem akartunk testből való házasságot, hanem Isten Szellem által szerettük volna összekötni így közösen, úgymond hármasban vele együtt az életünket, és ezért egy hónapot szünet, akkor már tudatos voltak ezek a találkozások emberileg is jobban, és akkor tartottunk egy hónap szünetet, és utána én elmentem hozzá, és mivel Isten szólt nekem, hogy ő az én párom, már korábban egy kicsivel, elvittem a gyűrűt meg, és odaadtam neki, és még a szüleinél is megkértem édesanyjától a kezét, tehát így én még ilyen módon szerettem volna elindítani ezt a házasságot, és akkor utána anyakönyvvezetőhöz is elmentünk, és akkor kérdezte, hogy mikor szeretnénk házasságot kötni, és akkor kérdeztük, hogy mikor lehet legközelebb. Hát 30 nap várakozás idő van. Jó, és mikor esik ez a 30 nap? Hát 94. január 8-ára akkor kötöttük meg a házasságunkat. 94?
5: Igen.
4: Igen, mert egy évre 95-ben már az első gyermekünk megszületett. Ő egy évre rá februárban. Úgyhogy így ismerkedtünk meg, és így hozott bennünket össze az élő Isten. És hát, ha még előbbre szeretnék menni, akkor még plusz az első gyermekünk után még 7 másikkal megáldott bennünket. Tehát összesen közös 8 gyermekünk született.
3: Ez elképesztő, hát akkor ti egy nagyon nagy család vagytok, igazság szerint. Mindig is nagy családot akartatok, vagy ez közben jött?
4: Hát én szerettem a családomat. Nekem, hogy 5 éves koromban történt a szüleim között, az egy olyan tragikum volt, egy olyan esti élmény, amikor édesapánk hazajött, és anyukánkkal hogy viselkedtek egymással, az nem fért meg bennem, és a nővérem látta is rajtam, hogy Robi, mi van veled? Csak nem az, amiatt fáj a gyomrod, vagy rosszul, hogy apa meg anya mit csinálnak. Elmondom, igen, és akkor én szerettem a családomat, jól éreztem közöttük magam, csak hát a szüleinknek a viszonya az kiáradt a testvéreimre is, meg én rám is. Tehát úgy nőttünk föl, hogy azért volt egymással kapcsolatunk, nem is akármilyen, úgy ragaszkodtunk eléggé egymáshoz, de azért mégse olyan tökéletes volt, mint hogyha együtt maradtak volna, hanem mindenki sokszor ment a maga irányába, tehát kicsit növekedtünk, akkor már kevésbé mutatkozott meg, hogy csak egy-egy egyikünk a másikkal, úgy közösen már nem volt az a kapcsolat. És hát én nem gondoltam volna, hogy ha én megelégettem volna mert úgy voltam vele, hogyha nem lehet gyermeke a feleségemnek, mert olyan helyzetben vagyunk, akkor majd fogadunk örökbe, vagy lesz, ahogy lesz. Nem is ez volt az első gondolat bennem, mikor megházasodtam. De mivel kaptuk a gyermekeket, és nem álltunk az útjába, láttuk, hogy Isten ezt nagy áldásként adja ránk, nekünk oda, és így mindig nagy kitörő öröm volt, tehát egy olyan, hogy emberileg nem lehet ezt szavakba önteni. Hát a megtérésünk után ezek voltak a legnagyobb örömök, hogy mindig kaptuk rá a muníciót, a élelmünk megvolt, ruházatunk, otthonunk, sőt négy gyermek után albérletből. Nem is nekünk kellett utána menni, saját családi házba tudtunk jutni, ahol most is élünk, és azóta is, ez több mint 20 éve, és akkor utána született még a négy gyermek már a otthonunkba. Így lettünk ilyen szép nagy családba.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést továbbra is Robert és Adrián.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lantinovics Robert, illetve Hadrig Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
4: Köszöntünk mi is téged.
3: Nos, az előző szegmensben meghallgattuk Robert szemszögéből, hogy ti hogyan jöttetek össze. Most kíváncsi vagyok, hogy Adrián, te ezt hogy élted meg? Milyen volt neked ez a történet?
5: Hát én akkoriban ilyen Tennessel teli könyveket olvasgattam, ahol megtértem, ott nem nagyon kedvelték ezeket. De érdekelt a Kenneth Hagin könyve, amely nagyon, nagyon karizmatikus. Akkor Jongi Cho a nagy koreai egyház gyülekezet pásztorírásait is olvasgattam. És hát néztem, hogy a gyülekezetünkben kevés a férfi. Nő az volt rengeteg. És én elkezdtem imádkozni, hogy férfiak megtérjenek. Akkor mondták, volt ilyen ötlet is valakitől, hogy férfi felé ne szolgáljon nő. Mondom, de hát akkor hogy fog megtérni, hogy ha nem tudom elmondani neki a megtérés üzenetét. És a Kenneth Hagin könyv az nagyon erős bizonyságtevő részét olvastam. És akkoriban imádkoztam sokat, és a Szent Szellem rám szállt, és bizony én több férfinak is bizonságot tettem. Volt, aki eljött gyülekezetben, mivel angolul is tudtam, angol nyelven is. És emlékszem arra a napra, amikor a férjemmel találkoztam, akkor épp a Kenneth Hagin könyvét olvastam, néztem, amiket ír. Felszálltam a hévre, ott volt velem a könyv is, és egy kedves fiatal ember ült velem szembe, és gondolkodtam, mondom, mit tegyek most, beszéljek neki, mondom, hát uram, én most kinézek az ablakon, visszanézek, ha még egyszer rám néz, hát én bizonságot teszek. És bizony így is történt, és elmondtam neki a megtérésemet. Így ismertem meg a férjemet. Amúgy már akkor szimpatikus volt nekem, de igazából abból a szempontból volt ez nagyon fontos nekem, hogy átjusson az üzenet, mert láttam, hogy érdekli. És beszéltem arról, hogy változtatta meg az életemet az Úr, beszéltem arról, hogy milyen múltam volt. Hát ugye egyébként én is úgy vagyok, hogy mind ő, nekem is elváltak a szüleim, de én nekem abszolút nem is volt apaképem, a nagyapám volt az, aki apaképként valamennyire volt, de hát őt nagyon ritkán láttam. 18 éves koromban lett egy mostolapám, ő meg

0: éveim során. Tehát tulajdonképpen az ő munkáját végeztem, mint tanítvány. A bizonyságtevéseim során találkoztam egy olyan emberrel, akinek bizonyságot tettem, és nem gondoltam volna, de hát örülök neki, hogy ő lett a férjem is később. Amit nála tapasztaltam, hogy neki szilárd, stabil hite volt, ami nekem ugye, mivel nem volt hitbeli neveltetésem egyáltalán, nekem az nagyon hiányzott. Tehát ő nekem a hitemet a házasság után stabilizálta. Nagyon stabilizálta, tette a hitemet, tehát hitbeli megingásom soha többet nem volt Isten felé. És ami viszont nálam volt, az a Szent Szellemnek a karizmája, ami nagyon erőssé tudja tenni ma is a bizonyságtevéseimet, mert a Szent Szellem, amit mondtam, a nyelveken szólás az a jele, a jelenlétének az a nagyon erős jele, és az nagyon élővé érvenné tudja tenni egy bizonyságtevést az embernél, hogyha világban levő embereknek beszél az Istenről, de sokszor nem is kell beszélni, hanem a megélt hitünk általi kifejlődött, megszentelődött jellemünk olyan, az igazi keresztényeknek olyan, hogy a világi az pillanatok alatt észre is veszi. És igazából a hitünknek a fokmérői azok a világi emberek, akik látják, hogy bennünk tényleg, a belőlünk tényleg az Isten jelenléte sugárzik ki, mind a viselkedésünk, mind a megszólalásunk, öltözködésünk és beszédünk révén is.
1: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk, továbbra is Robert és Adrián lesz az én vendégem, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Robert és Adrián az én vendégem, köszöntelek titeket.
3: Köszöntünk téged, Adi.
1: Nos, említettétek azt is, hogy 8 gyereketek van, ez egy csodálatos nagy család, és ugye Robert többször kiemelte azt is, hogy sajnos rossz példák is vannak a világon, ugye sokan elválnak a szülők, ezért a gyermekek árván nőnek föl, és ez egy rossz családkép, és ugye mindkettőtöknek elváltak a szülei, egyébként ezt teljesen átérzem, mert nekem is elváltak a szüleim, és a feleségemnek is elváltak a szülei, úgyhogy mi is egy ilyen házas pár vagyunk. És ugye itt van most 8 gyerek, és azt mondtad, hogy ugye neked fontos az, hogy azt a képet mutasd nekik, hogy ne úgy legyen, hogy egyik napról a másikra én azt mondom az anyukájuknak, hogy na most már nem szeretlek, mert ez meg ez a probléma van. Próbáljátok a gyerekeket a keresztény életre nevelni?
3: Hát igen, nem csak, hogy próbáltuk, hanem mi éltük a napjainkba azt, hogy odafigyeltünk rájuk. Meg, szóval ilyen, Isten által egy ilyen laza, kötetlen, jó kis bensőséges család viszony tudott létrejönni, hát nem mondható azt, hogy hangos kanácsörgés nélkül, mert mindenhol ez előfordulhat. Ugye hoztunk mind a ketten egy-egy úgymond hátizsákot otthonról, meg a innen-onnan, és abból ki kell pakolni, ami nem a közösbe tartozik. Tehát ott azért munkák vannak, amíg idáig eljut az ember, hogy elmondhatja, hogy 30 év csodálatos 30 évet együtt tudtunk élni, és nem hogy, mint ahogy a világban mondják, hogy nem unjátok még, hanem ez csak egyre, napról napra egyre erősödik, és fokozódik, és nagyobb ez a tűz, amit Isten meggyújtott közöttünk, mert ez tényleg egy sokkal több annál, tehát emberileg így ezt nem lehet rethető írni, hogy na most akkor neked ennyi gyereked lesz, vagy ilyen házasságot, vagy olyan. Ez ugye sok-sok megütközésbe beletorkod.

0: létrejön, de hát küzdelem, tehát de viszont tudtuk, az alapok megvoltak, hogy azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kőszikla, aki én rám építi az életét, az még ha jönnek a viharok, akkor sem fog ez az épület fölborulni, romos lenni, de aki a homokra építi, az ott is jönnek majd a próbák, nehézségek, de mivel egy gyors, látványos alapokat lerakott valaki, azon nem tud megállni a ház. És ezért egy megalapozást is kellett Istennek is végezni az életünkbe, meg nekünk is vele együtt összedolgozva ezt az alapok megépítését, tehát lerakni kisházasként, és akkor igyekeztünk mindig megbeszélni dolgokat, amikor csak volt időnk, amikor nem kellett elmenni külön-külön dolgozni, de a feleségem, mivel jöttek szépen sorba, ő mindig otthon tudott lenni velük, és azért ezt látták, érezték a gyerekek, hogy kettőnk között milyen a kapcsolat, és ez szinte mondhatni azt, hogy ez szellemileg így működik, hogy amit kisugároz az ember, mindenkibe van valami, és mit ad ki magából, tehát mit él meg, mire gondol, mit beszél, hogyan, ilyen tisztelettel a másik felé, azt a gyerekek elrezoálnak, tehát ilyen rezonancia jön létre bennük, és megérzik. És én, mint minden férfi esetében, már több emberrel beszéltem, egy eufórikus érzés jön létre, amikor az első gyermekük megszületik. És én, mint hívő, ahogy láttam, hogy a szellemeket is hogyan űznek, mikor bármi jött a gyereknél, akkor odaüleltem magamhoz, és imádkoztam, és űztem ezeket, és a gyerek megnyugodott, mert érezte azt, amit én is, mikor megtértem, éreztem az Isten mellett kapcsolatomból, hogy jó helyen vagyok, nyugodt lehetek, nem kell aggódnom, nem kell félnem, stb. Tehát mindig az ő szerető karjaiba találjuk meg azt, amiért itt vagyunk a Földön, és amiből táplálkozunk, és amit embertársainknak úgymond át kell adni, hogy élhető legyen itt az élet. Tehát ez a valóság, mert 70, 80, 90, kinek mennyi idő, ez elmúlik. A földi materialista dolgokat kergetni, ügyteni, erre megmondta Jézus, hogy ne ezeket gyűjtsük, hanem mennyei kincseket, amik örök életre valóak. Tehát olyanokkal foglalkozunk, annak van igazán értelme. És a többit ráadásképp mind megkapjuk. Tehát nem a megélhetési problémákkal kellett. Jött mindig a munka, a hozzávaló pénz, meg csodák hátán történtek az életünkben. Egy előző nap még nem tudtuk, hogy mikor, hogyan fizetjük az albérleti pénzt, és reggelre összeállt, és minden forintot oda tudtunk adni, ami kellett, hogy kifizessük teljes mértékig. Tehát nem voltak gondok, problémák. Ápoltuk egymással, Istennel a kapcsolatunkat, és mindig őséges válasz volt. De azt is mondja az írás, hogy ne tévedjetek, atyám fiai, minden jó és tökéletes ajándék száll alá a mennyek urától, a mennyei atyától. Tehát ő az, aki minden emberre odafigyel egyszerre. Csak sokszor vagy néha, egy időnként mi nem figyelünk ő rá, akkor vannak a bajok, problémák, akkor jöhetnek elő. De ha figyelünk, akkor ő is figyel minket, ezért nagyon fontos, hogy az ő tökéletességére fókuszáljunk oda, és hát így. Nekem ezért jelentett sokat, hogy a párom is istenfélő életet éljen, mert akkor egyet gondolunk, és akkor nem lesz az, hogy te jobbra, én balra. Nem megyünk egyenesen, nyíl egyenesen együtt tovább.
1: Meg hát ugye az igében le van írva, hogy a hármas kötél van jelenleg, tehát az Úr is itt van köztünk, ketten vagy hárman együtt vagytok, akkor az Úr, és egy akaraton együtt imádkoztok, az Úr köztetek van. Hát nyilván a házasságban is nagyon, nagyon jelen van, és hát a hármas kötél az nem szakad el. Az nem könnyen szakad el. Hát az Úr jelenléte nagyon megerősíti a házasságot.
2: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: Ugye említettétek, hogy már 30 éve együtt vagytok, hát akkor hát már régebb óta vagytok együtt, idősebb a házasságotok, mint én. Én csak 25 vagyok. Ebből kifejezőleg gondolom, hogy azért már sokan kirepültek a családi fészekből, vagy egyáltalán van még olyan gyerek, aki veletek van még, akit neveltek, míg kéz alatt vannak?
0: Na, hát most ez egy nagyon érdekes történet, ami velünk zajlott. Hát mi dolgoztunk, és hát ugye, ahogy említettem, nem volt emberi kérdezés ebbe. Isten hozta mindig a találkozásunkat össze. Nagy felcsodálkozásunkra, hogy hát megint, hát de jó, pont most kellett, hogy együtt találkozunk, minden ketten éreztük a szívünkbe. És hát szóval az első két lányunk megszületése után már a második, már gyanús volt nekem, az elsőnél is történt egy olyan, hogy munkahelyemen szellemi támadás alatt voltam, gonosz szellemek, ugye, és én engem mentő elvitt, és akkor utána a második lányunk születése után is, szinte pontosan napra a születése után 30 nap környékén megint egy hasonló, és akkor lett ez gyanús nekünk, hogy itt többről van szó, mert semmi olyat nem tettünk, ami, vagy nem tettem, ami miatt engem itt padlóra küldjön. Én küzdöttem ezzel, mert tudtam, hogy az Úr erősen belem van, és nem adtam föl, és ezért az Úr se adta föl, ő többet látott. Szóval ő látta át az egészet valójában, hogy mi történt most jelenleg, és majd még mi várható ránk, hogy miért van ez, hogy eltántorítson minket a következő mondjuk 6 gyermek megszületésétől. De viszont akkor én rokkant nyugdíjas lettem, mert emiatt két ilyen rohamentős kiszállás után a munkahelyem egy évig betegállományban is voltam ezután is, de 10 év után, amik után megkaptam a rokkant nyugdíjasságomat, 10 évig voltam így, de azt láttam, hogy Isten természet fölötti módon meggyógyít embereket. Ez egy úgymond hátra dőltem a betonra, egy ilyen epilepsziás valam következtében. Mind a kétszer ugyanúgy, és tudta az egyik kollégám, ővele dolgoztam mind a két alkalommal, amikor ezek történtek, hogy mi van velem, és akkor ebből én nem szerettem volna. Én mindig is gyerekkoromtól kezdődően a munkát láttam a szüleimnél is. Kerteket műveltünk, elmentem önállóan dolgozni, Ajtú megyébe laktam, és akkor följöttem Budapest és környékére, meg 82-ben, 20 éves korom, nem 18 éves, 84-ben, bocsánat, akkor voltam, 82-ben, igen, nem 20, hanem 18 éves koromban jöttünk föl ide Pestre, édesanyám itt vett házat, beletöltöttük el az életünket, és így tudtunk, a feleségemben Veszprém megyéből jött ki, tehát ez is egy emberileg se lehet tervezni, és akkor így Budapesten találkoztunk először, és ott folytatom, hogy igen, akkor 10 év után, közben azért születtek nekünk gyermekeink, hát most, mivel volt egy rendőrségi vizsgálat, és ott megkérdezte a hölgy, hogy sajnos 22 éves gyermekünk kórházban meghalt, hogy ezt hogy viseljük. Mondtam neki, hogy hiszünk Isten feltámadásának az erejébe. Tehát, mert mivel 4, akkor már a 4 legkisebb gyermekünket az iskolából gyámileg elvitték, olyan 12-ben olyan magyar törvények születtek, hogy ilyen LMBTQ-s, és hát mindenfélét akartak, hogy minket szétszedjenek a házasságunk, valakiknek nem tetszett, hogy minden szép és jól megy közöttünk, és akkor az iskolában meg ránk fogták, hogy mi neveltük úgy a gyerekeket, ahogy nem kellett volna, mert az iskolában baj volt az egyik gyermekkel, a Lázár nevű fiunkkal, és most ugye már 18-at betöltötte, sőt a 20-at, az öccse 19-et, ők már hivatalosan nincsenek az otthonba, mert oda vitték őket, csak a 16 éves Victoria lányunk van ott, és hát a legnagyobb lányunk kint külföldön dolgozik, a Kata, akkor a következő a Virág, tavaly születésemkor házasodott össze egy nagyon tisztességes, teljes családból származó roma emberrel házasodott össze. Erdős Csaba nevezető fiatal emberrel. Azt mondta, úgy ismerte meg itt nálunk a lányunkat, hogy itt volt egy olyan baráti összejövetel, hogy már úgy állt a feleségem elő, hogy nekem terveim vannak a Virággal.
1: Komoly
0: terveim, úgyhogy ennyire jó kapcsolatot adott a nagylányunknak az Isten, hogy hát mondta is a feleségem, hogy őt sokan átverték. Ugye jártunk mi nagy közösségbe, de hát sajnos nem teljesen voltak ők hitben, hanem mivel ez történt, ez egy ilyen törést okozott nekik, hogy most hogy is van ez a hit útja, meg az élő Istennel vett kapcsolat, hogy szüleinkkel mi történik, meg a családunkban, és akkor ez így szóval sok-sok bonyodalom volt, meg de Isten mindig segített azért egy-egy szálon keresztül, hogy egybe tudjunk maradni. És az biztos,
2: akkor most egyben van a család?
0: Ja, a feleségemmel igen, csak igen. A gyerekek vannak külön, tehát ők máshol laknak.
1: Meg már nagyobb.
0: Na, igen, van egy egyetemet elvégzett nagyfiunk, aki szép jövedelemmel rendelkezik, tehát segít bennünket, igen, ő is házasság előtt van. És ami ebben a csodálatos, hogy ők nekik azért, mint testvérek, nem úgy, mint nekem, annó a apáról, anyáról született testvéreimmel, nekik nagyon jó a kapcsolatuk, ezt látják.
1: Igen.
0: Nagyon sokan összejárnak, szeretik egymást, támogatják egymást, stb. És most azért azóta országos szinten is változások történnek a családok életében, mert már kezdik észrevenni, és most legutóbb, amikor voltunk a kislánynál ez a kapcsolattartási napon, akkor egy 20 év körüli fiatalember nemrég végzett ilyen iskolát, aki foglalkozhat gyerekekkel, ilyen intézeti, és ezért imádkoztunk, hogy legyenek férfiak is, akik a családokban így tudnak segíteni, támogatni, mert tel is tele van hölgyekkel. Egy része elég sok elvált, meg megkeseredett, szóval nem igazán értik, hogy mi az, hogy család, meg együttlét, meg kapcsolat, stb. És ez most azért már pozitív fordulatot vett imány meghallgatása között, hogy a családoknak az értéke megmaradjon, mert ez a legkisebb spirituális közösség a férfi nő közötti kapcsolat, és a gyermekei pedig, a gyermekek pedig az Úrnak a gyümölcsök. Az, hogy amit kezdetén megadott az embereknek, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet.
2: Amen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a vendégeink voltatok itt a Trajó, az Élet című műsorunkba, és bizonyságot tettetek. Isten áldjon meg titeket, és nagyon sok csodát még az életetekbe, és áldást kívánunk a házasságotokra, mert ez gyönyörű, ez a 30 év.
0: És mi is nagyon szépen köszönjük, hogy elmondhattuk. Isten áldjon téged, és
1: Isten
0: sok-sok
1: áldjon.
0: Jó bizonyságokat még hallhassunk a rádióban, ezt kívánom. Isten áldjon benneteket.
2: Köszönjük szépen, Isten áldjon titeket.
1: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a házasság az nagyon fontos dolog. Az szavában van, hogy házas. Én hallottam olyan eseteket, hogyha elváltak szülők, még Amerikában voltak a gyerekek, és nem értették, miért megy tönkre a házasságuk, és kiderült, hogy itt Magyarországon a szüleik váltak el. Tehát kihat, nagyon kihat, ez egy szellemi valóság, a házasság az egy szentség, és azt nagyon komolyan kell venni.
2: Amen, nagyon szépen köszönjük, ez egy csodálatos zárószó volt, jó tanács volt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
0: Szívesen, mi is köszönjük a lehetőséget.
2: Isten áldjon titeket. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
3: Trajó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: A Villanegra nem a pálca zárda, a Villanegra nem fényes lokál, vagány legény a szép szerint a szőnket, egy csöndes házban oltalmat talál. A Villanegra nem a pálca zárda,

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Számolt be a miniszterelnök a Paksi Atomerőműbe kihelyezett kormányülésnek a Duna rekord alacsony vízállásával összefüggő döntéseiről szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornáján ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmény megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot, és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Az Opus Titás tiltakozik és visszautasítja a Magyar Fejlesztési Bank augusztus 10-i döntését, amellyel kizárták a társaságot az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérő telepítési lehetőségekből. Az ügyben minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesznek, közölte a cég szerdán az MT-vel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden jelentette be, hogy a Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titás áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Az Országos Polgárőr Szövetség az Egy nap Budapest közbiztonságáért elnevezésű akciót azt követően indította el, hogy több kerület vezetése is a romló közbiztonsági helyzetre hívta fel a figyelmet. A programhoz elsősorban 7 Budapesthez közeli vármegye polgárőreit várják, de az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vidéki polgárőrök járőrözéssel, jelzésekkel és felderítési feladatokkal segítik a rendőrök munkáját. A hétvégi vendégszolgálat első szakasza augusztus 20-áig, a második szakasza augusztus 21-től szeptember 20-áig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. január 1-e szerda, új évnapja van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Kívánom, hogy az új év hozza el önöknek a boldogságot, a sikert és a szeretet pillanatait. Legyen tele az új év lehetőségekkel, örömteli élményekkel és megvalósult célokkal. Kívánom, hogy minden nap friss erőt és inspirációt adjon, és hogy a közelgő hónapokban az egészség, a harmónia és a szeretet kísérje minden lépésüket. Az új évben minden jót és sok boldog pillanatot kívánok minden hallgatónknak. Sokat gondolkodtam, hogy milyen vendégeim voltak az elmúlt közel fél évben, és kikkel készítenék újra interjút, vagy melyik volt az az adás, amelyik a legjobban sikerült. Végül arra jutottam, hogy a Roma Szalon című kulturális műsorunk legmeghatározóbb személye, személyisége, maga a műsor felelős szerkesztője, akivel a karácsonyi ünnepek előtt beszélgettem, és a vele készített interjút fogjuk most megismételni. Így a mai vendégem Kökény Anna író, költő, rádiós felelős szerkesztő, akivel beszélgetek a Rádiódikben végzett munkájáról, a gyökereiről és az írásairól. A beszélgetés második részét holnap este hallgathatják meg 22 órától. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm, Anna, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Hát én köszönöm, hogy meghívtál.
4: Ez csak természetes, és ez egy kicsit olyan érzés lehet neked, mint amikor akasztják a hóhért, hiszen te itt rengeteg közszolgálati műsort csinálsz a Rádiódik számára, és elsősorban a Roma Szalon azon belül is, illetve hát tulajdonképpen minden, ami közszolgálat itt nálunk, az a Roma Szalon alá tartozik.
5: Nagyon érdekes ez, mert amikor elindult a Rádiódik, akkor csak azt tudtuk, hogy mennyit szeretnénk itt gyártani közszolgálatot, és akkor összedugtuk a fejünket, hogy mi az, ami tematikában jól működne. És nyilván az első időszak az egy ilyen kísérletezés volt, nyilván volt jazzzene, klasszikus zene, volt fiataloknak szóló műsor, aztán volt kifejezetten nőknek szóló műsor is, igen, amit egyébként a Baranyi Marcsi keze alatt volt egy sáv még akkor. Itt volt nálunk a Minzari Szandi is, biztosan emlékszel.
4: Ezek mind a Roma Szalon alá tartoztak?
5: Igazából ez mind közszolgálat volt, mondjuk így, és akkor ott volt egy ilyen kísérlet, egy ilyen női sávra. Aztán idővel ugye nyilván eldőlt az, hogy a hallgatók mi az, amit szívesen hallgatnak, és mi az, amit igényelnek. És ezek közül, az ő igényeik közül úgy tűnt, hogy leginkább arra kíváncsiak, hogy bemutassuk azokat a roma értelmiségi, leginkább értelmiségi embereket, akik a művészetekben vannak, tehát a művészek, pedagógusok, valamilyen szakma emberei, egyébként nagyon érdekes, hogy a szakembereket is nagyon szereti a hallgató. Aha. Ennek a specialistája egyébként a Baranyi Roland a Regenerációban, tehát ő akár tűzszerésszel beszélget, vagy tehát azon kívül, hogy nyilván mindig van szakácsunk például, vagy nyilván pedagógusokat nagyon szeretjük, de tényleg az ilyen különlegesebb szakmákat, vagy bűvészünk is volt például már a Regenerációban.
4: Akik mind romák, azért ezt tegyük hozzá.
5: Vagy romák, vagy valamiért abban az időszakban kötődnek témában ahhoz, ami a romákat érdekelheti. Például amikor kimennek 20-án a tűzi játékra, akkor nekem nem kell egy roma tűzszerész szereznem, elég, ha egy tűzszerész szerzünk, ugye, aki elmondja, hogyan működnek a tűzi játékok, hogyan kell biztonságosan használni. Egyébként ez nagyon büszke vagyok erre a beszélgetésre, mert Rolandnak az a beszélgetése egyébként bekerült országosan is az interjúnak egy részlete más rádiókhoz, amit akkor nyilatkozott ez a tűzszerész, mert annyira jól összefoglalta azokat a fontos dolgokat, amire augusztus 20-án érdemes odafigyelni.
4: Ez izgalmasan hangzik, de azért azt tegyük hozzá most, hogy Roland a fiad, hiszen...
5: Így van, az én fiam, aki egyébként színésznek készül nagyon pici kora óta, és itt fiatalos műsort akartunk gyártani. Volt néhány próbálkozás, de én azt gondolom, hogy amikor még az ember tapasztalatlan fiatalabb, akkor jobb olyan ember hívunk a rádióhoz dolgozni, akinek azért legalább színpadi gyakorlata van. Tehát később már ki tud alakulni egy felnőtt gondolkodás, egy elvonatkoztatás attól, hogy az ember a hangjával kommunikál, és a arc kifejezéseivel nem. De aki gyakorlott színész, mint a Bakondi Jászmin, vagy a Baranyi Roland, azért ők jobban helytállnak egy ilyen kihívásban, hogy valaki először kezd el rádiózni.
4: Nagyon sok műsort csinálsz. Melyik a kedvenced?
5: Hát igazából több mint 1000 vendégem volt már itt a 3 év alatt a Roma Szalonban, és nekem az egy nagyon kellemes megpihenés volt, amikor megkaptam a szerda estéket. Szerda esténként 20 órától egy magyar-roma jazz órám van, és 21 órától pedig egy magyar-roma folk órám. Ez azért volt számomra nagyon kellemes, mert itt a dalokat én válogatom be. Volt róla szó, hogy készen kapom ezt a műsort, de mondtam, hogy nem szeretném, mert kifejezetten szeretném a hangulatomra, vagy, a, vagy az emberek hang, az időjárásra, szóval arra építeni minden hetet, ahogy én érzem, hogy mire van szüksége most a hallgatónak, és ezért nagyon szeretem, hogy én válogathatom össze ezekhez a dalokat, és próbálok utána nézni a dalok eredetének. Például ugye van olyan jazz dalunk, a Jaj, de jó, a Habos sütemény, mikor készült, ki írta, hogyan lett sikeres. Ezek számomra izgalmasak, egy kreatív munka, meg valahol egy megpihenés is, amikor tényleg csak én vagyok meg a zene. És ezt nagyon szeretem, ezt a szerdai adást.
4: Milyen műsoraid vannak még?
5: Hát nyilván hétfőn meg kedden a Roma Szalon, ami egy beszélgetős műsor, kifogyhatatlan, a roma értelmiség kifogyhatatlan, ezt komolyan mondom. Én az első hétben azt mondtam, hogy szerencsém van, megszólaltattunk több száz embert, és aztán a második évben is még meg tudtunk valakit szólaltatni, és mindig, amikor azt érzi az ember, hogy hogyan tovább, ki az érdekes, ki a különleges, és megint megérkezik a következő réteg, akit még nem ismerünk, vagy újat, izgalmasat csinált, új produkcióval állt elő. Szóval tényleg én erre nagyon büszke vagyok, meg hát nyilván megnyugtató is, hogy tényleg mindig van, akit be kell mutatni, mert érdekes, izgalmas.
4: Uh-huh. A programajánlók?
5: A programajáról nagyon érdekes. Én mindig próbálok arra figyelni, ugye szombatonként van, 18 órától, hogy legyen azért leginkább romáknak szóló, vagy roma előadó, akár olyan téma, ami érdekelheti a romákat. De nyilván szoktam gondolni a kisgyermekesekre is, mivel nagymama vagyok, így nagyon előtérbe van nálam, vannak bizonyos zenekarok, ha látom, hogy ingyen fellépnek, például az Alma Együttes, majd te is meg fogod tudni nem sokára, hogy mi az Alma Együttes varázsa, azokat mindig elmondom. Tehát, hogy ingyenes programokat mindig elmondom, mert tudom, hogy a családoknak az milyen jól esik, hogy tényleg oda megyünk, jól érezzük magunkat, és ez nem kell annyira mélyen belenyúlni a zsebbe, meg ha olyat látok, ami egyszeri alkalom. Tehát, hogyha olyan valamit látok, hogy ez tényleg csak ezen a napon elérhető, nyilván leginkább Budapest és környéke az, ami... De például, hogyha jobb idő van, akkor szoktam olyan programot is, ami Balaton környéke, mert azért oda van, aki elutazik, és azért felveszi a családot, beülteti a kocsiba, és akkor ezt nézzük meg. Én előtérbe helyezem, igen, az ingyenes programokat.
4: Nekem nagyon tetszik, hogy mindenféle, mondjuk az, hogy részébe szerepet választ tulajdonképpen a közszolgálatnak, és ez nagyon színes, nagyon izgalmas, és így én azt gondolom, hogy ez a munka, amit te csinálsz, az folyamatosan fenntartja az embernek az érdeklődését, a lelkesedését, és gondolom a visszajelzések is olyanok, amik tovább motiválnak.
5: Szerintem annál nincs jobb érzés a világon, hogy az ember valamivel dolgozik, és azért kap egy pozitív visszajelzést. És az, hogyha én beszélgetek valakivel, pedig nem érzem azt, hogy én különösebben felkészültebb lennék, mint bárki más, vagy az átlagosnál műveltebb akár. Viszont én azt érzem, hogy az a fajta érdeklődés, ami őszinte bennem, azt szeretik az én vendégeim, és mindig megköszönik utána, hogy olyan jót beszélgettünk. Okay. Nyilván vannak gyakorlott riport adók, tehát interjú adók, olyan művészek. Szokták mondani, hogy ez egy kiemelkedően kellemes beszélgetés volt, de van olyan, aki nem szokott egyébként, vagy nehezen nyilvánul meg. Ő pedig azt szokta mondani, hogy olyan volt, mint egy baráti beszélgetés. Okay. És hogy azért tud megnyílni. Nyilván ez nagyon jó érzés. Tehát az, hogy az embernek megdicsérik a munkáját, az nagyon jó érzés, de mindig tanulni kell. Én azt gondolom, hogy minden szakma, ami van a világon, az folyamatosan kell tanulni. Az ember, én is biztosan visszahallgatnék egy 3 évvel ezelőtti műsoromat, akkor mondanám, hogy hú, hogy megváltozott a technikám, például, ahogy beszélek, vagy ahogy kérdezek, vagy hogy mennyire bátor vagyok belemenni bizonyos témákba. Én azt hiszem, még jó pár évig tudom azt csinálni, hogy én önmagamat fejlesztem a mikrofon mögött.
4: És milyenek a hallgatói visszajelzések? Nyilván azért ezekről is tudunk nyilvános információkat közölni.
5: Nagyon fontos az, hogy az ember kivel találkozik. Most az nem titok, hogy én kávéházi cigány családból születtem, muzsikus romákkal találkozok leginkább, jazzzenészekkel, klasszikus zenészekkel, és a kávéházi cigány zenészekkel. Ez a kör, amit én ismerek, onnan állandóan tudom ugye kapni a visszajelzést. Tehát erről tudok. És onnan tudom meg, hogyha valakit megkeresek, akkor ő tudja, hogy én ki vagyok. Vagy elmondja, hogy két héttel ezelőtt hallottuk ebben a műsorban XY-nal a beszélgetést, és akkor én tudom, hogy ezt az interjút én csináltam, és akkor hát mosolygok, hogy akkor hallgatják ezt a műsort, és ez mindig nagyon jól esik. Tehát azt gondolom, hogy akinek én készítem a műsort, tehát itt ugye a cél a közszolgálatnál Budapest és környéke értelmiség, vagy akit szeretne művelődni, megismerni embereket. Tehát mi azt a célcsoportot telibe találtuk, úgymond, hiszen olyan műsorvezetőink voltak, vagy vannak, akik ebben a közösségben mozognak. Ez nagyon fontos. Tehát azt, hogy dolgozott nálunk akár a Pattai Anna, Völgyi Zsuzs is volt már ugye közszolgálatban, vagy te is, vagy én, vagy a Baranyi Rolika, aki ugye csinálja a regenerációt. Tehát ezek mind benne mozognak ebben a közegben. Ez nem mindegy. Tehát képzeld csak el, hogy mondjuk engem

0: szóljál, vagy legalább tudjál bólogatni, hogy miről beszél, hogy azt mondja, hogy amikor ezt a darabot játszottuk, és akkor én tudom, hogy az egy nehéz darab, sokat kell próbálni, vagy keveset kell. Tehát olyan arcot fogok vágni, mondjuk ő elmondja, hogy ők játszottak egy Csajkovszkit, és akkor én meg ilyen mosolygok, hogy jaj, de aranyos, akkor látja, hogy ő nem is ért hozzá. Hát nem is tudja, miről beszélek. Ugye?
1: Igen.
0: Szóval azért az kell. Tehát nem beszélgethetsz úgy a zenéről, hogy fogalmad nincs róla. Mondjuk ezért nincs nekem sportműsorom. Mert nem értek hozzá, nyilván. Mint ahogy kiderült a Baranyi Rolandról a nyáron, hogy milyen jól ért hozzá, még én is meglepődtem, hogy volt neki egy ilyen, volt ilyen Európa bajnokság ebben az évben, és végig egész nyáron végig kommentálta, tippelte, fantasztikus volt. Baranyi Gyulával készítették ezt a sorozatot, és egészen meglepődtünk, hogy ennyire otthon van a sportban.
1: Amikor ide kerültél a rádióhoz, akkor mit éreztél? Kihívást?
0: Ó, nagyon nagyon sorszerűséget éreztem. De tényleg van az, amikor azt mondod, hogy hogy tudod, hogy egy ajándék. Ez most egy ajándék. És az ember egy picit megrémül, hogy tudom, én ezt még nem is rádióztam, és oké, tévéztem, de azért mégis kihívás, meg eltelt egy csomó év, és biztos, hogy én fogom tudni ezt csinálni. Tele voltam kérdőjellel, de hála Istennek azok, akik megbíztak ezzel a munkával, azokban nem voltak ilyen kérdőjelek. Tehát a bizalmat szavaztak nekem, és emlékszem rá, hogy tényleg hetekig azon rágódtam, hogy fogom tudni én ezt csinálni. És amikor elkezdődött az első adásunk, amit ugye közösen készítettünk, tehát Balog Janó, én, nem is tudom, ki volt még akkor közszolgálatban. Nem tudom, de többen is ültünk itt.
1: Igen.
0: És nagyon sikere volt ennek a műsornak, és akkor megnyugodtam, hogy akkor tudjuk mi ezt, mi tudjuk ezt csinálni. Igen. És aztán nyilván egyre inkább belerázottunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy álomszerű volt a felkérés. Teljesen álomszerű, mert erre vágyik egy ember, hogy az, amihez ő ért, azt tudja kamatoztatni, megmutatni. Mert hát lássuk be, azért egy rádiós munka, az vagy szenvedély, szerelem, az egy álommeló. Annak, aki rádiózni akar. Nem ettől vett fel a pénz, hogy rádiót, műsort készítek, nyilván, de ezt mindenki tudja, ez nem titok. Viszont ezt vagy szerelemből csinálja az ember, vagy akkor nem szabad csinálni, kényszerből nem szabad, azt hiszem.
1: Én nekem, megmondom őszintén, nagyon hiányzott a rádiózás, hiszen amikor én a Rádió C-ben dolgoztam még 2001 és 2011 között, tehát tulajdonképpen a kezdetektől a végéig, és nekem ott klasszikus zenei műsorom volt, amit vezettem, akkor én ezt nagyon-nagyon élveztem, imádtam, tényleg nekem is ez volt a szenvedélyem, ahogy mondtad. És megszűnt a rádió sajnos, és csalódott voltam, és rosszul éreztem magam tőle, úgyhogy amikor beindult a rádió, és mondták, hogy lehet jönni megint egy klasszikus zenei műsort csinálni, én repdestem az örömtől, tehát én nagyon boldog voltam, hogy végre visszatalálhatok ugyanoda, ahol befejeztem nagyjából 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy megértem teljesen, amiről beszélsz, hiszen ez tényleg az embernek a legmélyéről fakad. Habár meg kell mondjam neked őszintén, ez a fajta közszolgálati műsor, amit most már csinálok veled együtt, azért ez egészen más, mint a klasszikus zenei műsor, ami volt.
0: Egyébként én nagyon fontos dolognak tartom a rádiózásban azt, hogy bár mi kérdezünk, mert a kérdés a miénk, de nagyon-nagyon fontosnak tartom, mindig fontos dolognak tartottam a tanítást és a nevelést. És néha egy-egy kérdésben el lehet bújtatni olyan nevelő, tanító gondolatokat, amitől már még jobban érzem magam. Szóval én úgy gondolom, hogy nem csak elkészítem a műsoromat, de próbálom a hallgatót olyan új információkhoz, vagy gondolatokhoz juttatni, ami értékes. Tehát ha értéket tudunk közvetíteni, mindazon kívül, hogy a vendégünket nagyon tiszteljük, és legjobb arcát mutatjuk neki, mindaz, ami benne értékes. A kérdéseinkkel, vagy az esetleges hozzászólásainkkal, igenis tudunk nevelni és tanítani.

0: ez egy felelősség. Tehát az, hogyha valaki bekapcsolja a roma szalont, és hallgatja, és esetleg nem roma, és akkor meghallgatja azt, hogy ott egy roma műsorvezető hogyan beszélget. És onnantól lehet, hogy teljesen másként, vagy egy picit másként gondol ránk. Tudjuk pontosan, hogy mennyire nehéz olyan embert találni, aki 100%-ig azt mondja, hogy igen, a romákkal minden rendben van. Még a romák körében is. De miért nem mutathatnánk meg azt, hogy mi intellektuálisak vagyunk, érdeklődőek, sokszínűek vagyunk, és hát még más egyéb emberi értékeket is okosan bújtatva el lehet rejteni. Úgy, mint az érzelmi intelligencia, amit én a legfontosabb dolognak tartok az életben. Sokkal fontosabb dolognak tartom, mint a logikai intelligenciát. És ha én azt mondom, hogy a mi közszolgálatunkban azt lehet hallani, hogy empátiát, érzelmi intelligenciát közvetítünk, akkor én már azt mondom, hogy jól végeztük a dolgunkat. Ez számomra nagyon fontos.
1: Beszéltél arról, hogy valahol azért otthon vagy a zenében is, természetesen az irodalomban is, és egészen sokszínű vagy, és amikor én egyébként egy picit utánad néztem, hiszen ez azért szükséges ahhoz, hogy aki kérdez, az felkészüljön természetesen a riportalanyból. Sok mindent nem tudtam rólad, és meglepődtem pár dolgon. Olvastam a verseidet, az írásaidat, imádtam. Én korábban ezeket nem ismertem. Köszönöm. Úgyhogy mindjárt rátérünk erre is, azonban egy picit említsük meg a gyökereidet, hiszen azért azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy honnan jöttél? Milyen családból, milyen hatások értek téged gyerekkorodban?
0: Hát figyelj, nekem ez a legeslegfontosabb dolog. Én azt gondolom, hogy engem annyira erős hatások értek a családomban, hogy ez határozza meg 100%-ban azt, hogy én ki vagyok. Mondjuk azt, hogy 95%-ban, hogy ki vagyok. Nem mondom, hogy 100. Az én édesapám és az édesanyám mindkettő muzsikus cigány családból van, és mindkettőnek prímás volt az édesapja, képzeld el, és mindkettő különlegesen jó prímás volt. Ők vidéken laktak, az egyik Nagykőrösön, a másik pedig Cegléden. És érdekes, hogy Budapesten sokszor kerülök olyan helyzetbe, hogy az idősebb korosztály vitatkozik azon, hogy szerintük a Zsiga Pista nevű prímás, vagy a Kökény Ernő nevű prímás volt a kiemelkedő muzsikus, de mind a kettő klasszikus szinten is muzsikált. Volt szerencsém, az egyiket tudtam eddig meghallgatni egy rövid részletben. Tehát mind a kettő egy virtuóz muzsikus volt, és a prímások életének a bohémségével együtt sajnos. Tudjuk, hogy az együtt jár vele. Viszont ez a két bohém prímás férfi, mindkettő olyan feleséget vett el, mindkét nagymamám egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen nagyon jól nevelt, nagyon szigorúan nevelt, ez a nagyon olyan tradíciókat kaptak, hogy nem is tudom, hogy hogy magyarázzam neked, a szöges ellentéte annak, mint a nagyapáim voltak. Tehát nagyon figyeltek a rendre, a fegyelemre, a szép beszédre, a tanulásra, inkább így mondom. Például képzeld el, a anyai nagyanyukámnak az egyik testvére az református lelkész volt. Tehát ezek nagyon tanult emberek voltak. A nagymamám az pedig elvesztette az édesapját korán, ő iskolába járt, és aztán el kellett állnia dolgozni, és nagyon rövid idő alatt a nagykörösi konzervgyárnak lett egy majdnem, hogy az igazgató alatt volt egy szint. Tehát ilyen vezető pozícióba ez a nagykörösi muzsikus cigány kislány oda bement a nagykörösi konzervgyárba, és ott vezető pozícióba volt. És amikor én felnőtt lettem, akkor értettem meg, hogy ez mekkora dolog. Tehát ők mind olyan nagyon finom, tanult emberek voltak. Még az is érdekes, hogy mind a két nagymamám nagyon fehér bőrű volt. Az egyiknek még zöld szeme is volt. Ennek szöges ellentéte volt ott két nagypapám, akik viszont bohémak voltak, kimaradósak, és minden, ami az életben tényleg a hedonisták voltak, de hát nagyon jó muzsikusok. És ebből lettünk mi, és ez látszik rajtunk.
1: Tehát akkor elképzelem, hogy te amikor kislány voltál, akkor szerettél tanulni, mert egyrészt ezt láttad, másrészt pedig benned volt akkor ez a gén is tulajdonképpen.
0: Így van. És ez tényleg benne volt az értelme, amellett, hogy nagyon okos kislány voltam, meg tényleg nagyon gyorsan megjegyeztem mindent, nagyon-nagyon jó matekos voltam. Én már ilyen 9 vagy 10 évesen megnyertem a városi matematika versenyt ott Cegléden, de amellett meg lusta is voltam, szóval ahogy hazértem, ledobtam a táskát, én nem akartam tanulni, amit meghallottam a suliba, megmaradt, én abból jól megértem, én az a típus voltam. Szóval mind a kettő bennem volt, az is, hogy okos kislány vagyok, de azért bennem volt mindig a csibészség is, tudod? Hát a nagypapai ágak azért jöttek, aha, tudod? Igen, tehát ezért nálam a színészet is, hogy én akartam azt, hogy én a színészettel foglalkozzak, mert azért abban van egy kis csibészség, tudod. De nem az jutott eszem, hogy akkor én matek tanár leszek például, hanem valami más.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy nem tanárnő akartál lenni, hiszen óvónőnek tanultál.
0: Így van, amikor nagyon pici voltam, még elsős, másodikos, akkor volt egy ilyen teszt, hogy mi szeretném, hogy ki a példaképet. És én a tanárnénimnek a nevét írtam, hogy ez jó példaképet. De az anyunak megmaradt, és amikor én kijártam a gimit, semmilyen elképzelésem nem volt, hogy hol szeretnék tovább tanulni, de akkor már volt egy televíziós műsorom, egy ilyen Pop TV nevű, ami ment 70 kisebb ilyen településen. Tudod, akkor mentek a kábel tévék.
1: Igen.
0: És akkor nekem ott volt egy popzenei műsorom. Szóval nem nagyon érdekelt a továbbtanulás, és akkor mondta anyukám, hogy jó, akkor iratkozzunk be, hát majdnem, hogy beiratott a óvónőképzőbe, és akkor én így lettem óvónő.
1: Aha. Tehát ja, akkor nem ez volt az élet célod, hanem ez így erre sodort az élet.
0: Anyu úgy látta, hogy én erre alkalmas vagyok, és én ebben én jól fogom érezni magam, vagyis ezt fogom kirázni a kis ujjamból magyarul, ez ezt jelentette.
1: De ez szép egyébként, tehát hogy maga az elhivatottság is, meg maga a munkakör is egy fantasztikus és egy biztos megélhetést tud, igen, akár adni annak, aki ezt tényleg elvégzi. Dolgoztál benne?
0: Nem, de az, hogy én nagyon jó tehát nagyon tehetséges óvónő voltam, az egyrészt nagyon szép volt a hangszínen, meg énekelni nagyon szépen tudtam, és a gyerekeket az nagyon vonza. A másik meg, hogy az én anyukám az egy ilyen nevelőnő-szerű, tehát teljesen olyan dolgozott is egyszer nevelőnőként. És én csak utánoztam, amit anyu otthon csinált, és ez működött a gyerekekkel. Szóval lehetett tanulni pszichológiát, pedagógiát, filozófiát, szociológiát, mindent tanultunk mi, de én folyamatosan abból éltem, hogy az anyukámat utánoztam.
1: Na jó, hát akkor tulajdonképpen látta rajtad, hogy neked ehhez van tehetséged. Persze. Hát akkor nem véletlenül küldött oda.
0: Nyilván, de nem dolgoztam benne. Egyszer egy projekt volt, kerestek egy óvónőt a 7. kerületben, és akkor végigcsináltam egy ilyen egy hónapos valamilyen programot. Egyébként nagyon jól ment, akkor dicsérgettek ott a vezető óvónők, de nem vágytam rá, hogy óvodába dolgozzam, nem.
1: És mire vágytál akkor? Hogy kerültél a színészet közelébe?
0: Hát engem mindig a szinkron vonzott. Én úgy éreztem, hogy én arra nagyon alkalmas vagyok, úgyhogy el is mentem szinkronszínészképző iskolába.
1: Ezt az ember érzi, hogy én alkalmas lennék most szinkronszínésznek.
0: Mondogatják, tudod? Mondogatják a tanáraid, mondogatják az osztálytársaid. Például volt olyan, hogy egy kicsit zűrösebb napja volt az osztálynak, pihenni akartak, akkor az volt, hogy mindenki lefeküdt így a két karjára a terembe, és akkor mondták, hogy jó, akkor a Panni most olvasson. És akkor nekem kellett olvasnom, ők meg pihentek. Szóval előbb-utóbb kijön az, hogy valamiért szeretik a hangodat. Igen, és akkor nyilván mondogatták, meg szomszédnéni, meg mit tudom én, hogy Pannika, ez neked való, menjél. Uh-huh. És akkor voltam szinkronban, nagyon-nagyon élveztem.
1: Ez nagyon izgalmasan hangzik, az valami egészen más világ.
0: Igen.
1: Azt mesélj egy kellemes élményedet.
0: Hát figyelj, én hát a legfantasztikusabb Gerhard Pali bácsi bejött egyszer a szinkron suliba, és ő tényleg minden idők szerintem leghíresebb szinkron rendezője. Egyébként ő rendezte a Frédi Béninek ugye a szinkronját, és azt választották a leghíresebbnek a mindenféle Frédi Béni szinkronból, ami csak volt a világon. De a magyar szinkron az mindig csodálatos volt egyébként, én azt gondolom.
1: Ez így van.
0: és bejött a Pali bácsi, fogalmam sincs, hogy mit tanított, nem tudom, és aztán ennyi volt, hogy meglátogatta az óránkat, és nem sokra rá egy ja, és hát ez ki volt kötve, hogy aki tanul, az nem dolgozhat. Tehát aki szinkronszínész képzőbe jár, az nem dolgozhat. És a Gerhard Pali bácsi feljött pár év múlva, anyukám vette fel a telefont, és mondta, hogy jó napot kívánok, Gerhard Pál vagyok, és Kökény Annát keresem. Anyám majdnem elejtette a telefont, és akkor mondta, hogy Annácska, kész csókom, szeretnénk, ha eljönne. Egy szinkron, ez a Szent Éjszaka című film volt az 1001 éjszaka meséiből, és akkor azt le kellett szinkronizálnom, és nagyon nagy nevű színészek álltak mögöttem, nem tudom a nevüket, de a hangjukat felismertem, ahogy megszólaltak, hogy köszöntek, és tiszta libabőr voltam, hogy úristen, ilyen emberek között állok, és megtapsoltak, hogy milyen jól megcsináltam azt a munkát. Nagyon nagy,
1: nagy elismerés. Igen. Nagy elismerés, igen. Főleg, hogyha ilyen ismerős hangoktól
0: hát,
1: kapja rémisztő. Az ember ezeket.
0: Hát gondolj, ha bemennél egy terembe muzsikálni, és akkor nem tudod, a pörma, vagy valaki, és hogy miért? Le kell kísérni. Hát biztos te is meglepődjél, hát, nem? Ugye? Hát ezt éreztem én.
1: És mi lett ennek a kifejlete a szinkron
0: munkának? Nagyon sokféle dolgot tanultam én. Én úgy ettem a képzőket, tehát szinkron tanultam, újságírás, dokumentumfilm, rendezés, például Almási Tamástól tanultam, Fekete Dobozban. Én úgy mindent tényleg faltam.
1: Hát akkor a média világa téged érdekelt már nagyon fiatalon, és tulajdonképpen persze. Akkor már bele is kerültél.
0: Így van.
1: Így a hangod által is.
0: Igen, de egyikkel se voltam tökéletesen boldog, én ezt bevallom neked, amíg 2012-ben meg nem találtam, hogy én mi az, amiben a legjobban érzem magam, de nyilván előtte még férhez mentem, meg gyerekeket szültem, aztán 2012-ben elkezdtem írni. Nem tudom, hogy előtte miért nem, de elkezdtem megszállottan írni, az írással foglalkozni. És én annyira boldog voltam, hogy nem gondoltam, hogy van a világon olyan dolog, ami engem ennyire boldoggá tud tenni.
1: Engedd meg, hogy felolvassak egy kritikát. Jó, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és teljesen egyetértettem vele, amikor én ezt megtaláltam. 2014-ben született első regénye, a Tetőtéri ablakok egy hét alatt készült el, írja egy cikk. Petsz György, a Szépírók Társasága tagja következő kritikával illette. Idézem. Bájos, nőies, érzékeny mese a túlélők újra találkozásáról, ugyanakkor helyrajzilag is hiteles, sajátos humorú, magába záródó láncmese. Titkos és finom rajzú is a vége. Szép mese, gratulálok!
0: Hát ennek nagyon örültem ennek egyébként.
1: Ez nagyon szép, ez egy megtisztelő tényleg
0: nagyon,
1: igazán. És
0: nagyon.
1: Meg kell, hogy mondjam, amikor itt olvastam a verseidet, és természetesen csak azért mondom, hogy először is ne te dicsérd magad, hanem engedd meg, hogy ezt más mondja el helyetted. Nekem döbbenetes volt, tudod? Tehát, hogy olvastam a verseit, és az elején még nem is feltétlenül értettem, hogy hova fog ez kiukadni, és akkor az utolsó mondat egy nagy csattanó, és hát figyelj, óriási nevetésbe törtem ki, és boldogság lepte el a szívem. Ez fantasztikus ez az írás. De többiet is olvastam tőled. Itt az interneten találtam rá egyébként ezekre.
0: Egyébként érdekes, egy másik kritikus is, nem fogom tudni most hirtelen ki volt, aki azt mondta nekem, mert ugye nem csak humoros, meg vidám az, amit én írok, tehát azért vannak elég mély drámaiak is. Mondta, hogy kikérem magamnak, hogy végig orromnál fogva vezet, és aztán megkasorogsz az igazsággal.
1: Jó, de jó.
0: Igen, és ezt mondta, hogy kikérem magamnak, és tényleg én szerettem egy kicsit megvezetni azért az olvasóknak. Azt én nagyon élvezem. De én akkor találtam magamra, amikor rájöttem, hogy én egy író vagyok. És attól vagy író, nem attól, hogy kiadják 68 könyvedet, nem attól, hogy valaki azt mondja, hogy te író vagy, de akkor vagy író, amikor rájössz arra, hogy te író vagy. És onnan van előtte egy életed, meg utána. Mert akkor már boldog az ember, amikor tudja, hogy ő kicsoda.
1: Mai vendégem Kökény Anna íróköltő, rádiós felelős szerkesztő volt, akivel beszélgettem a Rádiódikben végzett munkájáról, a gyökereiről és az írásairól. A beszélgetés második felét holnap este hallgathatják meg 22 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap is, a viszonthallásra!
2: készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Dick Junior Sheffield. Mi a rengeteket?
1: Ki vagyok idegileg a nők?
0: Jó van, üljön már be idegileg. Gyere, üljön be.

gyorsan utazok reggel. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Látila, Margali, Látila, Margali, Másinai.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kulturális tábor rendezésére nyert támogatást a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy olyan tábor megvalósítására nyert támogatást, amely kulturális értékeket örökít tovább. A Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyert. A Roma kultúra népszerűsítése a Nagymányoki Gyerekek Körében című napközis jellegű roma tábor megvalósítására. A tábor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyszínén kerül megrendezésre 2026. augusztus 24-e és 28-a között. A tábor a Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jóvoltából valósul meg, melyhez támogatást kapott a Nagymányoki Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A roma táboroknak különleges és nagyon fontos szerepük van a roma közösségek életében. Ezek a táborok nem csupán nyári programokat vagy kikapcsolódási lehetőséget jelentenek, hanem olyan közösségi terek, ahol a fiatalok megismerhetik a saját kultúrájukat, hagyományaikat, történelmüket és értékeiket. Egy roma tábor egyszerre lehet az összetartozás, a tanulás, a barátságok kialakulásának és az önbizalom erősítésének helyszíne. A roma kultúra rendkívül gazdag és sokszínű. A zene, a tánc, a mesék, a nyelv, a kézművesség, a családi hagyományok és az idősebb generációk történetei mind olyan értékek, amelyeket fontos továbbadni a fiatalabbaknak. A mai világban azonban sok hagyomány egyre könnyebben háttérbe szorulhat. A roma táborok lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyermekek és fiatalok ne csak könyvekből vagy az interneten keresztül találkozzanak kultúrájukkal, hanem személyes élményeken keresztül is megtapasztalják annak szépségét. A táborok egyik legfontosabb feladata a közösségépítés. Sok fiatal olyan programokon vehet részt, ahol hasonló háttérrel, élményekkel és érdeklődéssel rendelkező társakkal találkozhat. Együtt énekelhetnek, táncolhatnak, zenélhetnek, beszélgethetnek, sportolhatnak és különböző programokon vehetnek részt. Ezek az élmények olyan barátságokat alakíthatnak ki, amelyek akár hosszú éveken keresztül megmaradhatnak. A közös élmények által a fiatalok megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, és egy nagyobb közösséghez tartoznak. Különösen fontos az is, hogy a roma táborok pozitív mintákat mutassanak a fiatalok számára. A táborokban találkozhatnak olyan roma emberekkel, akik tanulmányaikkal, művészeti tevékenységükkel, munkájukkal vagy közösségi szerepvállalásukkal példát mutatnak. Ez azért jelentős, mert egy fiatal számára sokszor nagyon sokat számít, ha olyan embert lát maga előtt, aki hozzá hasonló háttérből indult, mégis komoly célokat ért el. Ez erősítheti a továbbtanulás, a szakmaszerzés és az önmegvalósítás iránti motivációt is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 2-a csütörtök van, a pontos idő pedig 22 óra 5 perc. Kívánom, hogy az új év hozza el önöknek a boldogságot, a sikert és a szeretet pillanatait. Legyen tele az új év lehetőségekkel, örömteli élményekkel és megvalósult célokkal. Kívánom, hogy minden nap friss erőt és inspirációt adjon, és hogy a közelgő hónapokban az egészség, a harmónia és a szeretet kísérje minden lépésüket. Az új évben minden jót és sok boldog pillanatot kívánok minden hallgatónknak. Sokat gondolkodtam, hogy milyen vendégeim voltak az elmúlt közel fél évben, és kikkel készítenék újra interjút, vagy melyik volt az az adás, amelyik a legjobban sikerült. Végül arra jutottam, hogy a Roma Szalon című kulturális műsorunk legmeghatározóbb személye, személyisége, maga a műsor felelős szerkesztője, akivel a karácsonyi ünnepek előtt beszélgettem, és a vele készített interjút fogjuk most megismételni. Mai vendégem ismét Kökény Anna író, költő, rádiós felelős szerkesztő, akivel a tegnap megkezdett interjú folytatásaként beszélgetek az írásról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Mi volt az a pont, amikor ezt érezted, hogy nagyon neked írnod kell?
5: Képzeld, én nagyon rossz egészségi állapotba kerültem. Volt egy ideg összeroppanásom, majdnem meghaltam, képzeld el. Valóban. És hál' Isten nagyon jó orvosok kezébe kerültem Cegléden, és nem tudták, hogy mi az én problémám. És körülbelül egy hétig jártam pszichoterápiára, ami azt jelenti, hogy mindenféle dologgal előpróbálják bőle csalni, hogy neked mi a bajod. És zseniális, ami Cegléden történik. Tehát ott nagyon vigyáznak az emberekre, főleg látják, hogy meg akar gyógyulni. És nagyon sokféle van ebbe képzőművészet, amit csinálni kell, van beszélgetés, mindenféle dolog, és előbújt a szög a zsákból, hogy igazából nekem nagyon-nagyon nagy a fantáziám, biztos láttad már azokat a pacákat, ami van ez a, amivel szokták a pszichiátrián nézni, hogy neked mi a problémád, nem jut eszembe a paca neve. És azt mondta nekem ott, aki feljegyezte, hogy mit látok, hogy elképesztően sok, amit látok. Tehát 3-5 dolgot kell látni egy ilyen pacában, és én körülbelül 40 dolgot látok benne. Tehát itt a fantáziával van egy olyan extrém fantáziám van, ami nem volt megélve. Amikor az ember ír, akkor extrém módon elrugaszkodik a valóságtól, és akkor csak a fantáziája működik. Tehát mivel az nekem ott be volt szorítva egy ajtó mögé, ez a rengeteg ki nem repült mese, ez engem feszített. És onnantól, hogy én rájöttem arra, hogy nekem semmi, és képzeld, mondták, hogy jobban segít a gyógyulást, elkezdek olvasni, és akkor már évek óta nem olvastam, és vettem egy könyvet, ami egyébként nagyon jó könyv volt, nagyon érdekes volt, és amikor becsuktam, azt gondoltam, hogy jó ez a történet, de szerintem ez sokkal jobban is meg lehet írni. Mondom, jó, úgyis unatkozok, meg hát most mindenki engem betegnek, meg gyógyuló félben vagyok, akkor elkezdek írni, és akkor elkezdtem írni a tetőtéri ablakokat. És akkor ezt megírtam, hát egy hét alatt. Átküldtem Kalla Éva barátnőmnek, aki író, és azt mondta, Panni, te nagyon jól írsz, te író vagy, neked ezt kell csinálni. És utána semmi bajom nem volt, nem fájt semmi, nem lett semmi bajom, hanem csak írtam, igen.
4: Tehát kiírtad magadból, ami a lelked legbelsőbb bugyraiban rejtőzött, és ez segített a gyógyulási folyamatban. Ugye ez?
5: Igen, nem lettem volna boldog. Egy teljes értelemben. Bármi jó történik velem az életemben, ha azt nem találom meg, boldogtalanul éltem volna. Ja. Ez ilyen.
4: A színészet is egyébként segített neked valamit a fejlődésedben, a lelki fejlődésedben, vagy a személyiségi fejlődésedben?
5: Soha nem lettem volna jó színpadi színész. Soha, én ezt tudom.
4: Mert azért vannak ilyen dráma foglalkozások, ahol kimondottan az arra irányulnak az oktatóknak a tevékenységei, hogy személyiségben fejleszték magabára.
5: Ez igaz. Ez érdekes.
4: Tehát, hogy ezért kérdezem, hogy esetleg az is valamit segítette, vagy fejlesztette.
5: Figyelj, ott szóba kerültek olyan dolgok, amiből már érzékelhető volt, hogy valami nincs velem rendben, ezt komolyan mondom, ez az ilyen burok érzés, hogy mi a burok. Tehát próbálták rólam a burkot lefejteni, de akkor még nem derült ez ki. Tényleg akkor derült ez ki, amikor egy ennyire kontrollálatlan lett már ez a feszültség, és fizikai tünetei voltak, de én annyira örülök neki. Tehát ennél jobb dolog nem történhetett volna velem, ahhoz, hogy önmagamat megismerjem. Nagyon sokat segített rajtam, ez az igazság.
4: Elmondanál nekünk egy kedvenc versedet?
5: Hát hogyne, nagyon szívesen. Ó, a szerelmes vers. Ez úgy volt, hogy én nem is tudom, hogy talán Valentin nap volt, és mindenhol szerelmes versek voltak. És ugye az én agyam az teljesen, hát mindent egy kicsit kifiguráz, vagy úgy kifordít. És úgy született ez a vers, de akkor el is olvasom. Szerelmes vers. Egyszer úgy esett, hogy a vers szerelmes lett. Előbb elpirultak ékezetei. Sorai közt csupa hallgatás lett. Csupa szótlanság. Ékes szavakkal kezdte csinosítani magát. Gyémánttal, bársonnyal, egymásba ölelő rémvarázsokkal. Fenkölt allegóriáit, csinosan szabott kabátja zsebéből kecses ujjaival szórta, mint gyöngy szemeket, tengerni hallgatója fülkagylóiba. Majd feladva büszkeségét, megszólította ő nemességét. Ó, drága mindenem, szenvedélyem, végzetem, sóhajom, vágyom, akaratom mit érne nélküled? Így bolondította magába a délceg felkiáltó jelet. Hát ez sok, egyébként érdekes, hogy ez barátaimnak kedvence egyébként. Nem csinálom, hogy ezt választottad, mert szeretik ezt a barátom. Igen, van benne ez ilyen humor.
4: Igen, ez az, amikor olvastam, és a végén nevetve kacagtam föl, tudod? És,
5: de jó,
4: hát úgy szóval ez nekem neki, nagyon köszönöm. Nagy élmény volt, amikor ezt először olvastam.
5: Igen, mert úgy éreztem, hogy nem tudok ilyen tipikus szerelmes verset írni. Hát akkor legyen a vers szerelmes.
4: Fantasztikus.
5: Amúgy is szeretem a fricskákat, tudod? De azt gondolom, hogy sok dolgot nem mondhatunk ki az életben, és olyan jó a művészet mögé bújni, mert a művészet sok fricskát kimondhat, amit egyébként így nem mondhatunk ki az életbe, tudod?
4: Igen, és valahol sokkal képszerűbb és sokkal jobban megragadja az ember képzeletét, hogyha ilyen módon közlik vele ezeket a gondolatokat.
5: Egyébként, amikor művész vagy, akkor rájössz arra, hogy mi az, ami téged a legjobban érdekel a világban, mert arról kezdesz el alkotni. Például a férjem az első darabját, amit írt, azt az unokájának írta. Tehát az érdekelte őt a legjobban. Én például, amikor elkezdtem írni, képzeld, nincs olyan írásom, legyen az mese, legyen az vers, legyen az ilyen 5 perces, vagy 1 perces. Mindegyikben megjelenik a hajléktalanság. És már érettem író, mondjuk ki költő, egy pár évvel később, amikor én elkezdtem írni, akkor már van olyan versem, ami kifejezetten a hajléktalan témáról szól. De hogy az ember önmagából ki tudja így pszichózni, hogy igazából engem az zavar a legjobban. Mi fáj neked, vagy mi érdekel, vagy mi bánt. És észrevettem, hogy az összesben legyen az humoros, legyen az meseszerű, bármi, legyen vers, sőt, még van, ami romantikus jellegű vers, még abban is megjelenik. A hajléktalanság pedig én hála Istennek, meg szerencsésnek érzem magam, nem voltam soha hajléktalan. De úgy látszik, nekem ők így a világból a legfájóbb pont. A legfájóbb pont. Azt hiszem, általában boldog embernek mondhatom magam. De azért, ha sétálgatok, és látok ilyen számkivetett embereket, ahhoz fáj nekem, az rossz. Az nehéz pont nekem. Mindenkinek más, tudod. Vannak olyan roma származású költők, akik a romák érdekeit, van, aki az állatokat akarja védeni, és ez teljesen rendben van, hogy mindenki más felé néz. Nekem mindig a hajléktalanok az, amilyen. De így jöttem rá, hogy elkezdtem írni. Érdekes.
4: A romák megjelennek valamilyen formában az írásaidban, a verseidben? Illetve a kultúra.
5: Hát figyelj, vannak olyan írásaim, amit a saját családomról írok, például van egy disznóvágás, van egy temetés, amit arról írtam, Tehát vannak olyan, hogy nyilván megjelenik a mi viselkedési formánk, ami szerintem nagyon-nagyon egyedi. Én nagyon szerencsés ember vagyok, mert egy nagyon-nagyon jó családban nőttem fel. Olyan értékeket hoztam otthonról, az édesanyám az érzelmileg állandó érzékenyítés. A szomszéd kutyájára is. A hentes megütötte a lábát. Szegény postás elhagyta a feleségét. A kukás autón a bácsinak nincs cipője. És akkor hátunk mögött volt még a kukás autó a lakótelepen, úgyhogy mire előreért, addigra szaladtunk le a cipővel. Állandó érzékenyítés az édesanyám. És az édesapám, az meg a harmadik, ugye, ő brácsás volt, nem tudom, mennyországban lehetnénk, mindig brácsázik. Állandó, ahogy felkeltem, kinyitottam a szemem, fűzte az akkordokat folyamatosan. Egy pici kislány voltam már, énekelnem kellett a népdalokat, és akkor ő fűzte rá ezeket az akkordokat. Aki ismeri ezt a zenét, az tudja, mi a fűzés. Azt hiszem, az a szívelelke a brácsának. Tehát aki ebben a stílusban játszik. És olyan szinten belénk ment a zene, hogyha elmentem nagyobb koromba valahova, ahol cigányzene volt, és ott voltak muzsikusok, akkor bántott, ha nem az az akkord került oda, és akkor így megfordultam. És utána mondta a húgom, hogy Panni, ezt szerintem ne csináljuk, mert ez ciki, nem otthon vagyunk. Nem mondhatjuk azt, hogy te itt nem is ez az akkord van. Vagy olyanokat játszott apukám, hogy versenyeztek a bátyámmal, mert abszolút hallása volt, hogy felállt a székre, és akkor volt fent a konyhában valami dísztányér, akkor megütötték egy kanállal, hogy ez milyen hang. Szóval én egy mesevilágban nőttem fel szerintem, és biztos, hogy azért szeretek sokat írni, mert azért a valóság azért nagyon erősen szembe jött utána. Tehát eléggé burokba neveltek engem, hogy mindenkit szeretni kell, meg hát a zene az minden. Nyilván a valóság nem ilyen volt utána.
4: Tanultál hangszeren játszani?
5: Hát még jó. Hát az nem lehetett elkerülni. Tudok szoprán és altfurulyán játszani, illetve zongoráztam 7 évig.
4: Ó, ez igen.
5: De nem tudok zongorázni. Nem tudok zongorázni.

0: nem tudom miért, ez amúgy lehet, hogy baj, de valahogy ezt éreztem, hogy nem merném bemutatni, képzeld, ez milyen fura, ugye?
1: De ez valahol szép is, hiszen tulajdonképpen amiben te felnőttél, azokat az értékeket vitted tovább. Igen. Sőt, ezt adta tovább a gyerekeidnek. Mesélj egy picit a férjedről. Ő most a Doknányi zenekarnak az egyik nagybőgőse.
0: Én a férjemet úgy ismertem meg, hogy az én bátyám a Bécsi Zeneakadémián tanult, és ő, szintén a férjem is ott tanult, csak ugye ő hegedűn tanult, az Ernő, Kökény Ernő, a Baranyi Roland a férjem, ő pedig nagybőgőn. És az Ernő ott felejtette nála a valamilyen diák igazolványát. Oké, megvan. Én pedig Pesten tanultam, nem tudom melyik képzőbe jártam akkor, most a Rátkai Mártonba, ahol ilyen musical színész szak, azt hiszem igen, az volt. És felhozta oda, hogy vigyem haza, mert mi vidéken laktunk, és az Ernő is nagykörösen volt. És felhozta ezt a bizonyítványt, hogy adjam át a testvéremnek. Mi itt találkoztunk, azt hiszem talán először, és nem adta oda, képzeld el, hanem mondta, hát én inkább lemegyek veled, én is oda arra nagykőrösre. Úgyhogy lekísért nagykőrösre. De mire vége volt a vonatútnak, akkor már volt bennünk egy bizonyosság arról, hogy nekünk közünk lesz egymáshoz az életben. Ez nagyon érdekes volt, mert tényleg az ember azt megérzi, hogyha valakihez közel lesz. Még akkor is, ha nem beszél. Tehát mi nem beszélgettünk erről, hogy nem udvarolgatott nekem, vagy nem is tudom, hogy hogy működik ez, de hogy nem volt ennek egy ilyen végig 1, 2, 3, 4, 5, tudod, ahogy ez így végigmegy egy kapcsolatra, ami 1, 10, tehát hogy ilyen, azonnal olyan biztos voltunk abban, hogy mi valahogy úgy egymáshoz tartozunk valamilyen szinten. Nem tudom elmagyarázni.
1: Olyan ez egy különös kötődés.
0: Igen. Azt mondta nekem, hogy Panni, ez szerintem olyan nagy dolog, hogy hülyén fog hangzani, de vállalom. Azt mondta nekem, szóval olyan nagy dolog az, hogy te egy muzsikuszigen családból származol, és olyan különlegesen okos vagy. Én meg egy különlegesen jó muzsikus vagyok. Szerintem mi úgy összeérjük.
1: Úgy, de jó.
0: Ennyi eldőlt. De ennyi volt az udvarlás, képzeld el.
1: Nagyszerű dumája van, akkor na, ezzel igen. Le is vett a lábadról,
0: de én is ezt érez, de nem is akartam ennél többen, hogy ezt valaki kijelentse, hogy figyelj, szerintem még tök jól összeélünk. Igen, így volt, és akkor...
1: És hát két gyereketek született.
0: Igen, a Roland és a Fanni, a fordított sorrendben, és most már van egy unokám is, aki szintén Roland, úgyhogy 3 Baranyi Rolandunk van otthon. Igen, nagyon izgalmas volt a Roland, sokáig udvarolt, nem olyan sokáig, de udvarolt valameddig, de aztán felvették ugye a bécsi filharmonikusokhoz, és onnantól már nem volt udvarlás, mondta, hogy figyelj, hagyj csapot, papot, és akkor kiköltöztem én Bécsbe, mert úgy éreztem, hogy én bármikor lehetek még az életben színész, vagy akár rádiós, de azért az egy különleges dolog, ahol ő tart az életében. És akkor kimentem hozzá Bécsbe, és én imádom azt a várost, mindig is nagyon szerettem. És hát ugyanazt tudtam folytatni, amit otthon, az, hogy berakjuk a lemezeket, a CD-ket, elmondjuk, melyik a legjobb karmester, szerinted melyik a legjobb hegedűs, melyik újévi koncert a legjobb, tehát onnan folytattam, ahol abba hagytuk. Bekerültem ugyanabba az érzelmi, értelmi közegbe, ezt kell, hogy mondjam.
1: Hogy jöttetek haza Bécsből?
0: Hát ez nagyon érdekes, ott már Roland nagyon fiatal volt. És a bécsi filharmonikusok az egy gyár. Tehát aki a bécsi filharmonikusoknál játszik, az a bécsi operában is játszik. Tehát azt jelenti, hogy hetente van, hogy 7-szer próbálnak, meg van közben 2 koncert. És nagyon fiatal volt a Roland. Ez volt az első munkája. Igazából, ami tényleg az, hogy rendszeresen dolgozik, szinte még az egyetemet se fejezte be, és neki ez sok volt. Tehát azt érezte, hogy ő nem azért tanult zenét, hogy egy gyárba járjon, mert reggel 9-kor próba van, aztán lehet, hogy még délután is mondjuk az operába, van mondjuk reggel, délután a filharmonikusokkal, és este előadás. És ez egy fiatal gyereknek nagyon sok volt, ez volt az egyik oka szerintem, a másik meg az, hogy sokat repül.

0: ültek, és róla nagyon-nagyon fél a repülést.
1: Igen, ez.
0: Igen. Ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fiatal, meggondolatlan döntése is volt neki. A másik meg nem tudhatjuk, hogy ez miért történt. Ő mindig nagyon félt repüléstől. És sokszor, amikor visszagondol erre, hogy miért nem maradt ott, valamikor azt mondja, Pani, lehet, hogy már lett volna valami bajom, hogy azért jöttem el, mert annyira féltem ettől. Érdekes dolog amúgy a repülés. Én nem félek tőle például. Ja, hát így alakult. De imádtam ott lenni nagyon.
1: És mit terveztek a jövőre?
0: Hát nem tudom. Igazából most az van, hogy van egy unokánk, aki úgy néz ki, hogy nagyon húz a nagypapára, nagyon muzikális, de ilyen ijesztően. És folyamatosan arra gondolunk, hogy a Rolandnak mennyire sok utazásába telt, amikor ő Bécsbe tanult, tehát nem pici kora óta járt Bécsbe, ugye egyébként ide nem vették fel itt a, nem tudom, konzervatórium, vagy nem tudom, ott meg Bécsbe rögtön bekerült az egyetemre, nem tudom, nem tudom hány éves volt, 14-15, most nem tudom. Tehát ott meg felvették az egyetemre, a fiatal tehetségnek. És ugye nagyon sokat utazott mindig, és azon mindig arról beszélgettünk, hogyha tényleg a kis Rolika olyan tehetséges, akkor szeretnénk, hogyha Bécsben tanulna. Hogy ezt hogy lehet megvalósítani, most nem szeretnék így részletesen beszélni, de azért szívünkben van még az a város mindig nagyon.
1: Igen. Ez csodás, igen. Bécs az egy csodás hely.
0: Igen.
1: És milyen szakmai elképzeléseid vannak a következő időszakra? Nagyon, akár az írással kapcsolatban, akár a rádiózással.
0: Nagyon érdekes, amit kérdezem, mert van a fiókomban egy teljes filmforgatókönyv, amit szeretnénk megcsinálni. Egyébként volt már egy több kezdeményezés, hogy elkezdtünk rajta dolgozni. Valahogy mindig valami nem volt pont alkalmas. Tehát ennek a filmnek már elkészült a pilotja is. Ez az Emlékezz rám című film, ami arról szól, hogy Budapesten él egy nagymama, az ő két unokája külföldön él, a nagymama kórházba kerül, és a két unoka ezért hazalátogat Magyarországra, és amikor segítenek a nagymamának pakolgatni, találnak egy emlékkönyvet, egy naplót, amelyből kiderül, hogy azt az ő dédapjuk írta, aki a II. Világháborúban menekülőben volt, hazafelé valakin muzsikált, és ebben a naplóban szóba kerül egy elrejtett kincs, és a két fiatal úgy dönt, hogy itt marad Budapesten, és megkeresik ezt a kincset, és ez a film ennek a kincsnek a felkutatásáról szól az egész történet. Nyilván nem mondom el, hogy előkerül-e, de azt hiszem most még egyszer 2025-ben nekifutunk ennek a projektnek, ez most az álmom igazából.
1: Hát most, ahogy így elmondtad, így azért úgy tűnik, hogy beleszőtted a természetesen a gyerekkori élményeidet, a családi környezetedet, és hát azokat a kis fordulatos, kis szövevényes történeteket, amiket folyton kitalálsz.
0: Meg hát nagyon fontos, ez egy muzsikus cigány családról szól. Számomra nagyon fontos az, hogy minden szereplőm cigány lesz benne, muzsikus cigány, és az is, hogy egyetlen egyszer sem hangzik el a filmben a cigány vagy a roma szó, mert mi egymást nem nevezgetjük meg, igaz?
1: Igen.
0: Tehát az, hogy ők azok, akik, ez egy szakmaiság, és nem fogok erre kiéleződni, sőt, nem akarom, hogy ez egy karikatúra legyen, azt sem szeretném. Tehát ugyanolyan normálisan élünk, mint bármelyik más család. Mitől nem normálisan, hogy a mi szakmaiságunk a zene. És nyilván ennek a motivumai bekerülnek majd ebbe a filmbe. És az Emlékezz rám az pedig számomra egy nagyon fontos mondat. Főleg amikor ennyire kihalóban van a cigány zene. Hogy emlékezzünk az őseinkre, hogy mit kaptunk tőlük, és ha nem is ebből él egy ember, hogy zenél, azért tanítsa meg a gyerekeit otthon, a konyhában, a muzsikára, a szolfésra, aminek mindig fontos volt, hogy legyen az alapműveltség része. Tanulják meg az akkordokat, a nótákat, a csárdásokat, akkor is, ha fogorvos lesz, akkor is, ha pék lesz, mert lehet, hogy egyszer majd azt mondja valamelyik leszármazott, hogy de kár, hogy ezt nem tudjuk, nem tanultuk meg, nem vittük tovább. Ezért milyen jó lenne például, ha az egyetemen nem csak magyar népzene lenne, hanem mondjuk kávéházi cigányzene is, mondjuk egy zeneművészeti egyetemen. És akkor nem halna meg ez a sok érték, ami van, nem tűnne el.
1: Nekem nagyon tetszett, amit mondtál a gyermekkorodról, hogy anyukád tulajdonképpen számtalan értéket próbált meg neked átadni. Mik voltak ezek az értékek? Azon kívül, hogy természetesen a zeneiség az a mindennapunknak a része volt. Neked is akkor ezek szerint, meg hát természetesen nekem is. Tehát mik ezek az értékek?
0: Nekünk kötelező volt mindenkire odafigyelni, aki a környezetünkben van. Az legyen a szemetes kocsin a bácsi, egy sétáló ember, a postás, mindenkit figyel anyukám, hogy jó kedve van, rossz kedve van, kinek kell segíteni. Mondjuk mondok egy történetet. Képzeld, egyszer a zeneiskolából jöttem az anyuval, és egy bácsi feküdt a földön, és ki akartam kerülni, mert azt gondoltam, hogy részeg. És biztos valami arcot is vágtam hozzá. És akkor mondta nekem anyukám, hogy nem tudhatod, hogy neki milyen problémája van, milyen fájdalom van az ő szívében, amiért itt fekszik most a földön, és hogy ne hozz ítéletet rá, hanem gyere, emeljük fel, mert lehet, hogy elesett. Tehát minket az anyukám mindig arra tanított, hogy legyünk jó érzésűek, jó lelkűek, szociálisan érzékenyek, most már tudom, hogy ezt így hívják, és hogyha van valamit egy, akkor azt még mindig el tudod felezni. És én nagyon örülök, hogy ilyennek nevet, mert számomra már a matéria nem lett olyan fontos. Az csak egy eszköz, hogy életben maradjak. Az a bútorok, a dísztárgyak, az, hogy valakinek milyen járműve van, vagy a ruháim, azok eszközök, ne fázzak meg, nagyon fontos nekem, hogy tudjam a ruhámat egy szekrénybe berakni. De nem lehet fontosabb, mint az, hogy nem tudom, valakinek, akin szeretek, valami szükségben szenved. Nehéz ezt elmagyarázni, mert aki ebben nevelődik, hogy mindig jónak kell lenni, jó indulatúnak, jó szándékúnak, hogy ne tudj egy embere mellett úgy elmenni, hogy kér, neked megvan a lehetőséged, hogy ne adj. És ez nálunk egy nagyon-nagyon erős. Hát mondom, a anyunak a nagybátyja az református lelkész volt. Tehát mindenki ilyen erős, hitű ember volt, meg ilyen adakozó lelkű, tudod. És ezt nem tudom elkerülni, ez anyateljjel jött. Uh-huh. Én örülök, hogy ilyen lettem. Mi nem a külsőségek érdekelnek.
1: A hit mit jelent számodra, főleg így karácsony környékén? Mennyire hatja át a mindennapjaidat? Hiszen tulajdonképpen, amiket te tanultál anyukádtól, ezek mind valahol a bibliai tanítások. És persze nem csak ott találhatóak meg ezek, de ezért mégis alapvető értékekről beszélgetünk, és erkölcsről.
0: Nagyon
1: és ezért kérdezem, mert ez nagyon közel áll egymáshoz, így tehát van. A hit és az erkölcs.
0: Így van, nagyon. Igazad van, én is ezt gondolom. Figyelj, én nagyon pici koromban már hittanórára jártam, ismertem a Bibliának sok történetét, nálunk egyértelmű volt az, hogy van egy teremtő Isten, az leküldte a fiát, megváltotta a világot, jónak kell lenni, meg imádkozni kell. Ez maradt meg gyerekkoromban. Azóta sokféle gondolatot hallottam én már. Akár a katolikus, akár a szabad keresztény gyülekez, stb. De végén ugyanoda lyukadtam ki, onnan elindultam, hogy van egy alkotó, kell, hogy legyen. Ennyire nem lehet tökéletes minden, ha nincs alkotó. Kettő, jónak lenni a legjobb és a legegyszerűbb dolog a világon. És az, hogy sok gonoszság van a világon, kell az, aki átvitt minket ennek a gonoszságnak a zsoldján, mert azt mondják, a bűn zsoldja a halál, hogy attól megmentett minket. Én hiszek benne. Hiszem, hogy van megváltó. Nem szeretem a Jézus szót, mert az a spanyol szó, Yeshua Messiah, ugye az eredeti neve. Szerintem ő megváltott minket, és ha ez fedez életemben minden bűn, ami volt, vagy ami lesz, akkor is jól fogok viselkedni, nem fogok emögé bújni, mert sokkal kényelmesebb. Figyelj, van erről egy gondolatom, még ha megengeded. Én egy adóember vagyok. Vannak adó megkapó emberek. De nem azért vagyok adóember, mert hogy annyira jó vagyok, mert ez sokkal praktikusabb. Mert ha téged azt tesz boldoggá, ha adsz, abban van saját döntésed, azt te irányítod, hatalmadban van bármikor adni. Ez egy nagyon jó kényelmi funkció. Viszont ha egy kapó ember vagy, azt nem tudod irányítani. Vagy kapsz, vagy nem, ott állsz, és várod, hogy mikor kapsz már valamit. Teljesen kiszolgáltatott vagy. Tehát én azt hiszem, hogy az adó emberek a világ királyai. Hiszen saját döntésjoguk.
1: Én azt szoktam mondani a feleségemnek, hogy én amikor neki vásárolok valamit, akár egy ruhát, vagy egy kis ajándékot, tulajdonképpen magamnak vásárolok méghozzá boldogságot, örömöt. Hiszen én neki veszek valamit, de ő ennek örülni fog, és ezt az örömöt, ezt kivetíti rám.
0: Igen.
1: És mondhatnám, hogy ez egy önző cselekedet, jó, hát persze csak nézőpont kérdése az egész, de én azt gondolom, hogy tényleg ez egy fantasztikus érzés, amikor az ember ad valamit, és hogyha még vissza is kap abból.
0: Igen, meg milyen kényelmi funkció, ha belegondolsz. Szóval te irányítod, hogy mikor ezt az örömet mikor ad meg a másiknak, mert ezt te irányítod igazán.
1: Karácsony mit jelent számodra, hiszen nekem nagyon fontos volt, hogy egy olyan napon szólaltassalak meg, és egy olyan napon beszélgessünk, ami egy kiemelkedő nap az évből. Hiszen te itt az egyik lelke vagy a rádiónak, és nagyon sokat tűnődtem, hogy kit szólítsak meg ezen a napon, úgyhogy én nekem természetes volt, hogy rád esett a választás.
0: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: És mit jelent számodra a karácsony, illetve az ehhez köthető ünnep?
0: A lelki ismeretemnek a megtisztítását jelenti. Tehát karácsonykor, ha van valami, ami furdal még, emberek, akiket még nem szólítottam meg, nem látogattam meg, akire nincs idő egész évben. Érthető így, ahogy próbálom. Szóval nekem a karácsony azt jelenti, hogy hol van még egy olyan szerettem, akit nem öleltem meg, nem beszélgettem vele, vagy olyan barátom, akivel régen beszélgettem, régen írtam rá, régen volt rá időm, hogy azokat a sebeket begyógyítgatni. Karácsony egy nagy sebgyógyítás szerintem. Csak figyelem, amikor karácsonykor Budapestről elindulnak az autók vidékre, mindenki megy a nagymamához, tudod. Mert mindent pótolni akarunk amúgy ezen a napon. Nem mi tehetünk róla, hogy hát igen, az ember ér, dolgozik, elfoglalt, saját családja lesz, mindig van mit csinálni otthon is, vagy nem olyan az egészségünk. De egy évben egyszer tényleg azért tényleg jó mindenkit megölelni, ha képletesen, vagy ha valójában is. A karácsony az otthont jelenti számomra, a gyökeret, az egyszerűséget. Számomra nagyon fontos, hogy az én anyukám egyszerűségre nevelt minket. Nálunk a karácsony az alma, dió, a karácsony az egyszerű bejgli, és régi edények, amiben a nagymamám tálalt, még megvannak. Nagyon szép mívesek, nagyon szép mintázatuk van, szépen van festve, nem egyformák, többféle is van. Nekem ez a karácsony, a gyökereim, az egyszerűség, hinni az egyszerűségben, a szeretetben, reménykedni, elfogadni mindent, ami van, és hálát adni mindenért, ami csak van. És ami nincs, arra úgy gondolni, hogy lehet, hogy az az én érdekemet szolgálja, hogy az a valami nincs. Számomra ez jelenti a karácsony.
1: Hát megtiszteltetés volt veled beszélgetni, és egy élmény. Nagyon örülök, hogy én is megismerhettelek egy picit közelebbről, és megosztottad az életedet, illetve a gondolataidat a hallgatókkal.
0: Köszönöm, hogy kíváncsi voltál rá. Nagyon jól esett.
1: És hát további áldott ünnepeket kívánok neked és a családodnak.
0: Köszönöm szépen neked is, Andris, és természetesen a hallgatóknak is.
1: Mai vendégem ismét Kökény Anna íróköltő, rádiós felelős szerkesztő volt, akivel a tegnap megkezdett interjú folytatásaként beszélgettem az írásról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk jövő héten is!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottam.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik.
1: GPM Music Production. GPM Music Production.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta a miniszterelnök szerdán a Facebook oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette, a Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét -136-137 cm környékére süllyedhet. A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár -140 cm alatt is lehet, ezért intézkedések nélkül ismét felmerülhetne az erőmű teljes leállítása, tette hozzá. A kormányfő közölte, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége 6 milliárd forint. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtó szolgálatának önkéntesei idén már 919 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli parti strandon. A július 1-e és augusztus 20-a között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt, írták. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta működik, évről évre több száz fiatal önkéntes közreműködésével segítik a biztonságos balatonparti pihenést, működésüket támogatók segítségével biztosítják. Olcsóbb, de látványos ünnepségsorozat lesz augusztus 20-án. A többnapos rendezvény 10 helyszínen 4 milliárd forintból valósul meg, miközben az előző kormány 18 milliárdot irányzott elő erre a célra, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. A program reggel 8-kor zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a Kossuth téren, majd légiparádé, családi, kulturális és zenei rendezvények várják a látogatókat. Az este főeseménye 21 órakor kezdődő 30 perces audiovizuális show lesz, amely vetít és zenét, lézert, drónokat és pirotechnikát kapcsol össze. A korábbi 20 percnél hosszabb tűzijátékot idén 10 percesre rövidítik, és a produkció fináléjaként mutatják be. A műsorban 2000 drónt is bevetnek, a Gellért hegy pedig tűzvédelmi okokból kimarad a helyszínek közül. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncessziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. 2026 első felében gázból 962 000 köbmétert, olajból 576 000 tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető pedig még mindig dr. Suki András. Mai műsorunkban egy olyan előadóra emlékezünk, akinek hangja nem egyszerűen dalokat közvetített, hanem egy egész világot idézett meg. A cigánydal, a magyar nóta, a városi és falusi muzsikálás, a családi történetek, a mulatságok, fájdalmas vallomások és a büszke életkedv világát. Ő Horváth Pista, születési nevén Horváth István, akit sokan nem hivatalos művésznéven, nem teljes névvel, hanem egyszerűen csak így emlegetnek, Pista. Ez a név közvetlenséget sugall, mintha nem is távoli sztárról beszélnénk, hanem valakiről, aki belépett a szobába. Leült az asztalhoz, a zenészek felé biccentett, és már is megszólalt az a különös, egyszerre mosolygó és fájdalmas hang. Horváth Pista 1941-ben született Tiszakeszin. Életútja sok szempontból a 20. századi magyar cigány előadó művészek sorsát is példázza. Nem egy intézményes, akadémiai pályáról érkezett a színpadra. Nem úgy indult, hogy gyerekkorától kezdve a nagy nyilvánosságra készült. Dolgozott, családot tartott el, Budapestre került, és a zenei tehetség előbb a közösségi alkalmakon, majd egyre szélesebb körben vált nyilvánvalóvá. A róla szóló életrajzi összefoglalók egyik visszatérő mozzanata, hogy Csűri Edit nótaénekes fedezte fel egy kultúrházi rendezvényen. Ez a kép szinte filmszerű. Egy hétköznapi tér, egy rendezvény, ahol valaki énekelni kezd, és egyszer csak kiderül, hogy nem csupán jó hangú emberről van szó, hanem olyan előadóról, akiben ott van a műfaj ösztönös ismerete, a közönséggel való azonnali kapcsolat, és az a fajta drámai érzék, amely nélkül a nóta és a cigánydal csak dallam maradna, nem pedig sorsbeszéd. Az országos ismertséget az 1968-as televíziós Nyílik a rózsa vetélkedő hozta meg számára. A korabeli televízió erejét ma talán nehéz elképzelni. Egy-egy műsor után egész ország ismerhetett meg egy arcot, egy hangot, egy dalt. Horváth Pista esetében ez az áttörés valóban fordulópont lett. Ettől kezdve egyre több fellépés, rádiós és televíziós szereplés, valamint lemezfelvétel követte egymást. Mai műsorunkban nem lexikonszerűen szeretnénk végigmenni az életén, inkább azt próbáljuk megérteni, miért tudott ilyen erősen hatni. Mi volt az a hangban, az előadásmódban, a dalválasztásban, ami miatt a közönség nem csak hallgatta, hanem magáénak is érezte. Elsőként következzen az a dal, amelyet a legtöbben Horváth Pistához kötnek. Egy játékos, mégis nagyon karakteres cigánydal. Hey, rigó, rigó! Ebben benne van a humor, a lendület, a csípős életíz, és az a fajta közvetlenség, amely Horváth Pista előadásainak egyik legfontosabb sajátossága. Akkor most hallgassuk meg Horváth Pista talán legismertebb dalát, a közönség kedvenc Hey, rigó, rigót!
4: Rúg a rigó, verje!

Horváth Pista előadásában hallgathattuk meg a Hey Rigó Rigó című dalt. Horváth Pista éneklésében az egyik legfontosabb elem a beszédszerű természetesség. Nem úgy énekel, mintha minden hangot előre kimért, megcsiszolt, színpadi távolságból megszólaltatott hang volna. Inkább úgy, mintha a dal éppen most születne meg a történetből. Ez nagyon fontos a cigánydal és a magyar nóta előadásában. A klasszikus éneklésben gyakran a hangképzés kiegyenlítettsége, a nagy ív, a frazeálás, a tiszta vokális forma áll a középpontban. A nóta éneklésnél más a hangsúly. Természetesen ott is kell technika, légzés, frazírozás, pontos ritmusérzék, de az előadás ereje sokszor az adja, hogy az énekes mennyire tudja elhitetni, hogy a dal személyes ügy. Horváth Pista ebben volt különösen erős. A hangja nem steril, nem távolságtartó, van benne karc, beszédszerű fordulat, néha csibészes mosoly, máskor mély fájdalom. A szövegmondása különösen fontos. Nem egyszerűen elénekli a sorokat, hanem szinte elmondja, eljátsza, megéli őket. Egy-egy szó hangsúlya, egy-egy nyújtás, egy apró ritmikai késleltetés már önmagában jelentést hordoz. A cigánydalok világában a ritmus nem puszta tempó. A ritmikus karakter. Van benne lépés, tánc, vonulás, kocsmai lüktetés, családi mulatság, keserű tréfálkozás. Horváth Pista előadásaiban gyakran érezni azt, hogy a zenekar és az énekes egy élő beszélgetésben vannak. Nem mechanikus kíséretről van szó, hanem folytonos reagálásról. A hegedű, a cimbalom, a bőgő, a brácsa vagy a klarnét világa sokszor, mintha kommentálná az énekelt történetet. Az ilyen zene nem választható el a közösségi helyzetektől. A nóta és a cigánydal nem csak koncerttermi műfaj volt. Éttermekben, vendéglőkben, családi eseményeken, rádióban, televízióban, lemezeken élt. A hallgató sokszor nem elvont műalkotásként fogadta, hanem saját emlékei, veszteségei, szerelmei, indulatai, örömei felől. Horváth Pista népszerűségen részben abból fakadt, hogy a dalai egyszerre szólaltak egy konkrét közösséghez és egy szélesebb magyar hallgatósághoz. A cigány identitás, a szegénység, a kitaszítottság, a büszkeség, a mulatás, az anyához való családhoz kötődő fájdalom mind olyan motívumok, amelyek a dalaiban visszatérnek. Ezek közül több ma már érzékenyen kezelendő szövegvilágot is hordoz. A kor nyelvezete, a műfaj hagyománya, a cigánydal régi fordulatai néha olyan kifejezéseket használ, amelyeket ma más társadalmi figyelemmel hallgatunk. De éppen ezért fontos, hogy ne puszta a nosztalgiával, hanem kulturális tudatossággal közelítsünk hozzájuk. Horváth Pista művészete nem csak hangfelvételként érdekes, hanem társadalmi dokumentumként is. Megmutatja, hogyan jelent meg a cigány előadói hagyomány a magyar tömegkultúrában, a televízióban, a rádióban és a hanglemez korszakában. Megmutatja, hogyan válhatott egy vidéki születésű, munkás élethelyzetből érkező ember országosan ismert előadóvá. És azt is megmutatja, hogy a népszerűség mögött mennyi személyes sors, küzdelem és érzékenység húzódhat meg. Most egy olyan dalt választottam, amely egészen más oldalát mutatja meg ennek a világnak. A kimegyek a temetőbe már nem a csibészes, mulatós karakter felől közelít, hanem a gyász, az anya emléke, az árvaság, a veszteség felől. Ez a fajta fájdalmas vallomás a nóta egyik legmélyebb rétege. A vidám játékos hang után most Horváth Pista lírai megrendítő oldalát halljuk. Kimegyek a temetőbe.

társadalmi és kulturális átmenet is. A falusi háttérből érkező dolgozó ember egyszer csak a magyar televízió nyilvánosságában találja magát. A Nyílik a rózsa vetélkedő győzelme 1968-ban nem pusztán szakmai siker volt, hanem kapunyitás. Ettől kezdve Horváth Pista olyan közegbe került, ahol a cigánydal és a magyar nóta még a mindennapi médiakultúra része volt. A rádió és a televízió rendszeresen közvetített nóta műsorokat. A hanglemezeknek komoly szerepük volt, és a vendéglátóhelyi cigányzene is természetes része volt a városi szórakozásnak. Ebben a világban a jó énekes nem csak hangot adott a dalnak, hanem személyiséget is adott hozzá. A források szerint közel 70 lemeze jelent meg, és ezek több milliós példányszámban keltek el. Ez mai szemmel is hatalmas szám. Azt jelzi, hogy Horváth Pista nem szűk rétegnek énekelt. A közönség széles körben ismerte, vásárolta a lemezeit, hallgatta a műsorait. Az ő neve egy korszakban összeforrt a cigánydal népszerű rádió és lemezbarát formájával. Fontos ugyanakkor látni, hogy ez a műfaj sokszor határterületen mozog. A népdal, a magyar nóta, a cigánydal, a vendéglátós repertoár, a rádiós szórakoztató zene és a személyes vallomás határai nem mindig élesen különülnek el. Horváth Pista éppen ebben a határterületben mozgott otthonosan. Nem népdalénekes volt abban az értelemben, hogy egy népzenei gyűjtésben megszólaló paraszti adatközlőt értünk rajta. Nem is klasszikus értelembe vett operett vagy sanzonénekes. Inkább olyan előadó volt, aki a cigányzenei nótás hagyományból teremtett közönség közeli, erősen karakteres előadói világot. Rendszeresen szerepelt olyan nevekkel, mint Bangó Margit és Kovács Apollónia. Ez önmagában is jelzi, hogy a korszak meghatározó előadói mezőnyéhez tartozott. Bangó Margit neve a magyarországi cigánydal éneklés egyik ikonikus alakját idézi. Kovács Apollónia pedig a magyar nóta és cigánydal egyik legfontosabb 20. századi előadója. Horváth Pista ebben a közegben nem mellékszereplő volt, hanem saját karakterrel bíró, felismerhető hang. Előadás módjában a férfiasan érdes, olykor szinte szavalatszerű megszólalás mellett gyakran megjelenik a játékos önirónia is. Ez a kettősség különösen fontos. A dalokban nem csak panaszkodás van, hanem túlélő humor is. Nem csak fájdalom, hanem büszkeség. Nem csak sorscsapás, hanem az élet élvezetének vágya. A cigánydalok egyik nagy ereje éppen ez. A tragikus és a mulatságos sokszor egymás mellett áll. A következő dalban ez a társadalmi és identitásbeli réteg különösen erősen jelenik meg. A Nem szült engem anyám palatetős házba olyan dal, amely származásról, a szegénységről, a cigány identitásról és az emberi méltóságról beszél. Ma ezt a dalt érdemes külön figyelemmel hallgatni, ugyanis a szöveg régi nyelvi világa mögött ott van egy nagyon is aktuális kérdés. Hogyan lehet egy közösség fájdalmát, önérzetét és sérülékenységét dalban megfogalmazni? Most egy erős identitással következik, Nem szült engem anyám palatetős házba. Hallgassuk egyszerre történeti dokumentumként és személyes vallomásként.

0: nem szült engem anyám palatetős házba, amely egyszer egy történeti dokumentum és személyes vallomás is volt Horváth Pistától. Horváth Pista pályáját akkor értjük igazán, ha nem elszigetelt sztárként, hanem egy nagyobb hagyomány részeként látjuk. A magyar nóta és a cigányzene története bonyolult, sokrétegű kulturális jelenség. Egyszerre kapcsolódik a 19. századi városi zenekultúrához, a vendéglátós cigányzenekarokhoz, a polgári szalonokhoz, a falusi és városi mulatságokhoz, a rádió aranykorához és a szocialista időszak szórakoztató iparához. A cigányzenészek szerepe a magyar zenei életben különösen fontos. A 18-19. Századtól kezdve a magyar nemzeti zene képzetéhez sokszor cigányzenekarok hangja kapcsolódott. A verbunkos, a csárdás, a nóta, a vendéglői muzsika, a kávéházi és szalonbeli előadásmód mind olyan telepek voltak, ahol cigány muzsikusok generációi formálták azt, amit sokan magyaros hangzásként ismertek fel. Horváth Pista már egy későbbi korszak szereplője. Az ő pályája nem a 19. századi nemzeti romantika világában bontakozott ki, hanem a televízió, a rádió és a hanglemez korszakában. Ezért előadói karaktere egyszerre hagyományos és modern. Hagyományos, mert a cigánydal és a magyar nóta régi motívumaira épít. Modern, mert hangja tömegmédián keresztül vált országosan ismerté. A hangfelvételek világában az előadónak másképp kell hatnia, mint élőben. A mikrofon közel hozza a hangot. A rádióhallgató nem látja a gesztusokat, a mosolyt, a zenekar mozgását, a közönség reakcióját. Minden a hangon keresztül történik. Horváth Pista éppen ezért rádiós szempontból is hálás előadó. A hangjában benne van az arc, a mozdulat, a történet. Amikor ő énekel, gyakran úgy érezzük, hogy a dal nem egyszerűen szép akar lenni. Inkább hatni akar. Meg akar nevettetni, meg akar rendíteni, fel akar oldani, vagy éppen oda akar szúrni. Ez a közvetlen hatáskeltés a nagy nóta egyik sajátossága. A nóta nem fél az érzelmektől, nem rejti el a fájdalmat, nem ironizálja túl a szerelmet, nem finomkodja el a bánatot, éppen ellenkezőleg kimondja, felnagyítja, dallammá teszi. Ma, amikor sok zenei műfajban az önazonosság, az identitás, a társadalmi háttér vagy a kisebbségi tapasztalat újra központi téma, Horváth Pista felvételeit is lehet új füllel hallgatni. Nem csak a nosztalgikus, mulatós anyagként, hanem olyan kulturális örökségként, amelyben társadalomtörténet, előadó művészet és közösségi emlékezet találkozik. A következő zenei részlet könnyedebb, utazósabb karakterű. A Szabolcs felé megy a vonat című dalban ott van a mozgás, a vándorlás, a távolság, az úton levés érzése. A vonatmotívum a magyar nótában és népszerű dalban gyakran a sors, az elválás, a hazatérés vagy a vágyakozás jelképe. Horváth Pista előadásában ez a motívum ismét személyessé válik. Most induljunk el képzeletben egy vonattal, Szabolcs felé megy a vonat. Horváth Pista egyik sokat hallgatott felvétele.
1: Szabolcs felé megy a vonat,

0: Szabolcs felé megy a vonat, Horváth Pista egyik sokat hallgatott felvétele volt. Horváth Pista pályája nem magányos történet. A korszak magyar nóta és cigánydal életében sok olyan előadó működött, akik együtt alakították ki azt a hangzó világot, amelyet a közönség máig felismer. Bangó Margit, Kovács Apollónia, Csűri Edit és mások neve nem csak pályatársi környezetet jelent, hanem egy teljes előadói kultúrát. Ebben a kultúrában az énekes és a zenekar kapcsolata különösen fontos. A cigány zenekari kíséret nem háttér. A prímás, a cimbalom, a brácsa, a bőgő együtt lélegzik az énekessel. A bevezetők, közjátékok, lezárások sokszor ugyanannyit mondanak, mint maga a szöveg. A jó énekes tudja, mikor kell ráülni a zenekarra, mikor kell szabadabban mondani a sort, mikor kell kivárni, mikor kell egy szót megnyomni, mikor kell a fájdalmat visszafogni, és mikor lehet elengedni. Horváth Pista esetében az is érdekes, hogy az egyszerűség soha nem jelent igénytelenséget. A dalok gyakran közvetlenek, könnyen megjegyezhetők. A szövegek világosak, de az előadás nem egyszerűen eléneklés, hanem karakterformálás. A műfajban az előadó személyisége sokszor legalább annyira fontos, mint maga a kompozíció. Ugyanaz a dal más énekesnél egészen más súlyt kaphat. Horváth Pista halála 1998-ban lezárt egy pályát, de a felvételei tovább élnek. Ma már sok hallgató nem hanglemezről vagy rádióarchívumból, hanem a YouTube-ról találkozik vele. Ez új helyzetet teremt. A régi felvételek digitális közegbe kerülnek, új kommentek, új hallgatók, új értelmezések kapcsolódnak hozzájuk. Egy dal, amely valaha családi magnón, bakeliten vagy rádióban szólalt meg, majd telefonképernyőjén indul el. A hordozó megváltozott, de a hang érzelmi ereje sokszor ugyanaz marad. És talán ez Horváth Pista örökségének lényege. Nem csupán egy dal vagy néhány sláger marad utána, hanem egy hangfajta, egy előadói magatartás. Az a képesség, hogy a dal ne kívülről szóljon, hanem belülről. Hogy a hallgató úgy érezze, ez az ember nem szerepet játszik, hanem mesél. Olyan történetet, amelyben sokak sorsa, emléke, fájdalma és öröme is visszhangzik. A műsor zárásához egy erős karakterű dalt ajánlok. A Füstös képű Roma című felvétel már címében is jelzi azt a világot, amely Horváth Pista előadói identitásának egyik központi rétegét adja. Hallgassuk úgy, mint egy korszak hangját. A nóta, a cigánydal, az önvallomás és a szórakoztató zene találkozását. Zárásként Horváth Pista egyik karakteres cigánydalát halljuk most, Füstös képű Roma.
1: I love you, I am happy, Pippo. Az elején csak hopcsizok.

0: A Füstös képű Roma című nótát hallhattuk Horváth Pista előadásában. Horváth Pista művészete ma is megszólíthat bennünket, ha nem csupán régi nótaként, hanem emberi dokumentumként hallgatjuk. Egy hang, amely egyszerre hordoz mulatságot és bánatot. Egy pálya, amely Tiszakeszitől a televíziós ismertségig, a kultúrházi felfedezéstől a több millió eladott lemezig vezetett. Egy előadó, aki a cigánydal és a magyar nóta közönség közeli világában találta meg saját hangját. A mai műsorban azt próbáltuk megmutatni, hogy Horváth Pista nem csak egy népszerű nótaénekes volt, hanem egy korszak jellegzetes hangja. Olyan előadó, akinek dalai mögött ott van a közösségi emlékezet, a szórakoztatás öröme, a személyes fájdalom, a társadalmi tapasztalat és a magyarországi cigányzenei hagyomány egyik fontos fejezete. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a műsort Horváth Pista emlékének ajánlottuk. A Roma Szalon című kulturális műsorunk mai szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: A cigányok eredet mondái hasonlóan más népekéhez a műfaj általános jellemzői mellett sajátos motívumokat tartalmaznak. Ezek az etnikum eredetét, kultúráját, életmódját, gondolkodását, szokásait magyarázzák. Naív szemléletük leginkább a varázsmesékkel és a mítoszokkal rokonítja őket, közös bennük a csodatétel. Ez a hasonlóság befolyásolja műfaji besorolásukat is. Gyűjteményes kiadványokban a mesékkel együtt jelennek meg. Műfaji megjelenésüket először a mesével párhuzamosan kezdték alkalmazni. A német népmeséket összegyűjtő Grimm testvérek árnyaltabb meghatározása szerint a mese költőibb, a monda pedig történetibb, továbbá a monda rövidebb a mesénél, előadása tárgyilagosabb. Ezek az archaikus teremtéstörténetek a cigány folklórban is meseként léteznek, az elképzelt keletkezések ugyanis az epikumban megformált csodás események közé tartoznak. Az eredetmondák döntő többsége vándormonda, különösen érvényes ez a cigány folklórra. A folytonos változás eredményeként a cigányok eredetmondáinak nincs műfaji megkötöttségük. Lehetnek mesék, mondák vagy legendák is, olyan epikus alkotások, amelyek a természeti jelenségek, az égi testek, az emberek, a növények és az állatok, a tárgyak és eszközök teremtéséről, tulajdonságaik, eredetéről, változásainak okáról szólnak. A cigányok bőrszínének eredete több változatban is él a cigány folklórban. A vándorcigányok a madaraktól származtatják magukat, így magyarázzák helyváltoztató, szabad életmódjukat. Mások a bibliai teremtés nyomán Isten teremtményének tartják magukat, agyagból formált és kemencében tévedésből túlégetett emberfajtának. Egy másik eredetmonda szerint mindenféle magot termő fa gyümölcseként lettek a cigányok. A cigányok bőrszínének eredete: távol innen, oly hazában, hol örökös kánikula van, lakott több ezer évvel előtte egy Szín nevű fiatal király, aki azt vette fejébe, hogy ő a világ legszebb asszonyát veszi feleségül, mivel pedig azt helyébe nem hozták, útra kelt, hogy felkeresse. Hosszas vándorlás után feltalálta, akit keresett, a tűzkirály palotájában, ahol lángok között lakott. El is vette azonnal, ám bár apja, az öreg király jó akarólag figyelmeztette, hogy leánya valamikor nagy szerencsétlenséget fog hozni országára. 12 évig semmi baj sem történt, sőt minden esztendőben egy fiúgyermekük született, kik közül egyik szebb volt, mint a másik. A 13. évben a gyermekáldás elmaradt, de helyette szép királyné tüzet kezdett izzadni és köpni úgy, hogy amihez csak közeledett, az tüzet fogott és égett, míg el nem oltották. Az emberek menekültek oldala mellől folyókba, tavakba. Végre maga a király is kénytelen volt vala fiaival együtt őt elhagyni, hogy pecsenyévé ne váljanak. De mivel ők távoztak legutóbb, bőrük a tűztől megbarnult, és ez átszármazott utódaikra, a cigányokra. Ezek ma is barnábbak, mint a többi emberek, kik nem a tűz király véréből származnak. Ez Zámoyi Varga Mihály közleménye, és a cigányok eredetéről szól.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Sziasztok, Rokon vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapja alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas, dicsőséges gazdag áldásával. Te mi száztémaktálé? Legyél figyelmes, Oszi, mert most

0: Folk.
1: Magyarország ikonikus folklor zenéi minden reggel a Rádió Dickben.
2: Csetét Jenőt szeretném, hogyha színpadra jönnek.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esza?
3: Tanuljunk örömmel!
1: 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi.
1: Rólunk. Neked.
0: Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zenei világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem olyan örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, családról, örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára is könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összefort a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zene világával. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljutott. A Nagyecsedi Fekete Szemek zenéjében fontos szerepet kap a közösségi élmény, a mulatós zene egyik sajátossága, hogy nem feltétlenül csupán hallgatni szeretnék az emberek, hanem együtt énekelni és táncolni is rá. Ez különösen fontos a lakodalmakban, családi ünnepeken és különböző rendezvényeken is. Bódi Guszti dalai ezért sok ember számára összekapcsolódnak ünnepekkel, családi eseményekkel és közös mulatozással. A művész pályájának egyik legfontosabb része a feleségével, Bódi Margóval való közös munkája. Ők ketten nem csak házastársak, hanem hosszú időn keresztül zenei partnerként is jelen voltak a közönség előtt. A közös fellépéseik és szerepléseik hozzájárultak ahhoz, hogy a nevük egybeforjon a roma mulatós zene világával. A közös munka egyben azt is megmutatja, hogy a családi és szakmai élet milyen szorosan összekapcsolódhat egy előadó művész életében. Bódi Margó szintén ismert személyiség a magyar roma kultúrában és a szórakoztató médiában. Férjével együtt számos alkalommal szerepeltek televíziós műsorokban és különböző rendezvényeken. Kettejük kapcsolata a közönség számára is ismerté vált, és sokan éppen együtt azonosítják őket a magyar roma mulatós zene világában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati, északnyugati tájak kivételével többfelé élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: nóta. Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Csodaszép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7 óra múlt, eljött a péntek, és augusztus 14-e van. A mai napon a Marcelek és az Anasztázok, Atanázok ünneplik neve napjukat. Nézzétek ezt el nekem, hogy egy kicsit így félreolvastam. A Marcel van erősen kiemelve, ami azt jelenti ilyenkor a névnapi kis köszöntésekben, hogy ő biztosan. A többi névnap, ami ide van írva, azok pedig olyanok, hogy ugye többi napon is ünneplik neve napjukat, de elvileg hivatalosan Marcel névnap van. Illetve a barlangászok világnapja is ma van, képzeljétek el. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubon barlangász. Emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. 1952. 8. hó 14 óta. Aztán Japán megadta magát, ezzel véget ért a második világháború. Kisebb harcok még évekig folytak. Mindez 81 éve történt, tehát 1945. augusztus 14-éről beszélünk. 224 éve született Leticia Landon, angol költő, regényírónő, aki szenvedélyes szerelemről írt. 215 éve született Clark Ádám, skót mérnök, ugye hát a Lánchíd építés vezetője, illetve a budai váralagút tervezője. Aztán kereken 100 éve született René Goscinny, francia képregényíró és humorista, aki, most figyeljünk, az Asterix és Lucky Luke figuráját alkotta. Hát szerintem a mikorosztályunkban abszolút nincs olyan ember, aki nem ismerné Asterix és Obelix történetét. Akár képregény formában, akár pedig rajzfilmben. Na nézem még, hogy mi van itt érdekesség. Azt mondja, 85 éve tették közzé a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláírt Atlanti csartát. Ez ma 85 éve volt, ugye, ahogy mondtam. Ma 81 éve Steve Martin, amerikai színész, ugye, aki a Három Amigo, Örömapa című filmekben játszott, most pedig a Disney megy egy sorozat, amiben a Steve Martin, a Martin Sheen, nem Martin Sheen, bocsánat, fú, ki a másik, a nagy barátja pedig Martin Short, és Selena Gomez játszanak. Nem fog eszembe jutni a sorozat címe, de mai napig aktív van, fut. Na, és még gyorsan záróakkordként, ma 77 éve megnyitották Budapesten a második világifjúsági találkozót. Na, én pedig megnyitottam ezt a mai pénteket, úgyhogy megyek tovább, jöjjön egy kis zene, nem sokára jövök vissza friss közlekedési hírekkel.

jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá az utakra, mi a hír. Azt mondja, hogy a 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 12-es, a 12A és a 14-es villamos helyett pótlóbuszokkal lehet utazni. A 147-es autóbusz és a 930-as éjszakai járat terelve közlekedik Megyer felé, nem érinti az újpesti piac megállót. A 126-os, a 296-os, valamint a 296A autóbusz Káposztásmegyer-Szilaspatak, illetve Újpalota-Szent Mihály út irányú Káposztásmegyer-Mogyoródi-Patak megállóját áthelyezték a Homoktövis utcába, a Körösbánya utca és a végállomás szervizútja közé. Na, hát igen, ott az Újpest központnál le van ott zárva, amit már említettem is, ugye a 12-es és 14-es villamos miatt, úgyhogy figyeljetek oda, kedves újpesti lakosok. Na, most pedig zene következik, és nem sokára jönnek a rohamhírek.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: A roma és cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedű játék, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykedv programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Az országgyűlés keddi rendkívüli ülésén köztársasági elnökké választotta a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg a következő köztársasági elnöknek. Hivatalosan augusztus 19-én lép hivatalba. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakció tagjai a tatai 56-os emlékművet koszorúzzák meg. Az ellenzék egy 1956-os és egy 2006-os ügyben hozott korábbi ítélete miatt bírálta Baka Andrást. A KDNP-s Rétvári Bence azt állította a Facebookon, hogy Baka András az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagjaként felmentette az 1956-os sortűzperek egyik vádlottját. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig arról beszélt a parlamentben, hogy Baka megtagadta a jóvátételt a 2006-os politikai terror áldozatairól. Baka András jelölését szombaton jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, a jogtudós elfogadta a felkérést. Hosszas húzavona és konfliktusok előzték meg ezt a pillanatot. Súlyog Tamást az áprilisban megválasztott Tisza kormány egy bábnak tartotta, és már a választási kampányban jelezte, hogy nem maradhat hivatalban. Magyar Péter az április 12-i győzelmi beszédében is elszámoltatást ígért, és távozásra szólította fel Súlyog Tamás előző köztársasági elnököt. A Tisza kormány eredetileg a május 31-i határidőt jelölte meg végső dátumnak, amikor Súlyog Tamásnak le kellett volna mondania. Viszont ami már biztos, hogy augusztus 19-én Baka András lép hivatalba, mint Magyarország új köztársasági elnöke. Isten óvja munkáját, sok erőt és egészséget és kitartást kívánunk neki az elkövetkezendő évekhez. Most pedig zenélni fogok nektek, és 8 után jövök vissza méghozzá egy programajánlóval.

0: Ez a Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió D-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
1: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
2: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
1: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
2: Uh-huh.
1: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esza?
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-ben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kökény Attila élete és pályafutása. Kökény Attila a magyar könnyűzene egyik ismert és kedvelt előadója, akinek különleges, érzelmes hangja és előadásmódja. Az évek során sokak szívébe lopta magát. Életútja azért is érdekes, mert nem egyik napról a másikra lett országosan ismert. Hosszú éveken keresztül dolgozott, zenélt és képezte magát, mire szélesebb közönség előtt is megmutathatta tehetségét. Pályafutása jól példázza, hogy a kitartás, a zene iránti elkötelezettség és a családi háttér mennyire fontos szerepet játszhat egy előadó életében. Kökény Attila számára a zene már fiatal korától fontos volt. A muzikalitás és az éneklés szeretete fokozatosan vált életének meghatározó részévé. Nem csupán énekesként, hanem zenészként is tevékenykedett, így a színpad és a zene világa már jóval az országos ismertség előtt jelen volt az életében. Az ilyen hosszú út különösen fontos, hiszen egy előadó hangja, stílusa és színpadi személyisége általában évek alatt alakul ki. Kökény Attila pályájának egyik legfontosabb fordulópontját a Megasztár című tehetségkutató műsor jelentette. A műsorban való szereplése révén az egész ország megismerhette a nevét és a hangját is. A versenyben elért eredménye nagy figyelmet hozott számára, és egy olyan közönséget is elért, amely korábban nem ismerhette a munkásságát. A műsor különösen azért volt jelentős, mert Kökény nem csupán technikailag erős énekesként, hanem rendkívül érzelmes előadóként is megmutatkozott. Előadásainak egyik legfontosabb sajátossága az érzelmesség. Kökény Attila hangjában és éneklési stílusában sokszor érződik az a fajta személyesség, amely miatt a közönség könnyen azonosul az általa előadott dalokkal. Legyen szó szerelmes balladáról, lassú érzelmes számról, vagy lendületesebb produkcióról, az előadó számára fontos, hogy a dal ne csupán megszólaljon, hanem érzéseket közvetítsen. A tehetségkutató után Kökény Attila előtt új lehetőségek nyíltak meg. Fellépések, koncertek, televíziós szereplések és zenei együttműködések követték egymást. Az ismertség azonban egyben nagyobb felelősséget is jelentett. Az előadónak folyamatosan bizonyítania kellett, hogy nem csupán egy tehetségkutató műsor felfedezetje, hanem önálló, hosszú távú pályára képes művész. Kökény Attila ezt a kihívást sikeresen teljesítette. Az évek során önálló előadóként is megszilárdította a helyét a magyar zenei életben. Dalai között számos érzelmes, romantikus hangvételű szerzemény található, ezekben gyakran jelennek meg a szerelem, a kapcsolat, a család, a hűség, a hiány és az emberi érzelmek témái. Ez a dalvilág különösen közel állhat azokhoz a hallgatókhoz, akik az éneklésben nem csupán szórakozást, hanem személyes érzéseket és történeteket is keresnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati, északnyugati tájak kivételével többfelé élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
7: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: 8 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Hát picit előre rohanok most az időbe programajánlás szempontjából, ugyanis szeptember 11-én egy vadonatúj musicallel, illetve rock operával, rock musicallel, ki hogy szeretné nevezni, kezdi meg az évadát a Budapesti Operett Színház, méghozzá a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rockmusicallel, nevezzük így akkor a történetet. Egy fiatal király, aki tudta, hogy hatalmas túlerő közeleg, mégsem fordított hátat országának. Egy nemzet, amely történelmének egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el, mégsem tűnt el. A Mohácsi csata 500. évfordulójára született Mindig itt leszünk Mohács 500 című Szomor György által írt rockmusical, második Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsánát idézi meg a helytállás, az áldozat és a remény történetét. Mohács elveszett, de a magyar nemzet megmaradt. Na nézzük akkor a premier szereposztást. Ahogy említettem, magát a zenéjét szerezte és a dalszövegeket, illetve magát a szövegkönyvet írta Szomor György. Második Lajos szerepében Tasonyi Balázs, Habsburg Mária, Nagyalma Virág, második Ulászló, Szomor György, Anna királyné, Lipics Franciska, Szapolyai János, Kocsis Dénes, Szapolyai György, Földes Tamás, Tomori Pál, Sándor Péter, Első Szulajmán, Szabó Máté, Bakócz Tamás, Magócs Ottó, Verbőci István, Nagy Lóránt, Udvari Bolond, Tóth Norbert, Bornemissza János, Miklós Attila, Ősi Árny, Kis Balbinát Ádám, és ifjabb Szulejmán, Szomor Bendegúz. Az előadás rendezője pedig Homonnai Zsolt, úgyhogy már most tudtok rá ugye jegyet venni, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab előadás lesz belőle, rögtön egymás után, tehát szeptember 11-től lesz ez 21-éig, és így oszlik el ez a 8 előadás, tekintsétek meg az Operett Színháznak a honlapján, és ugye természetesen kettős, illetve hármas szereposztás van, úgyhogy már most meg tudjátok nézni, hogy melyik szereposztás nektek a legszimpatikusabb, és tudtok rá jegyet vásárolni.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Hamarosan 8:30, jó reggelt kívánok mindenkinek, ránézek az utakra, hogy mi hírek vannak. Tart a vízvezeték javítása a 11. kerület Neszmélyi úton, ezért továbbra is egyirányú a Menyecske utcától a Péterhegyi útig. A Menyecske utcából nem lehet jobbra a Neszmélyi útra kanyarodni. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Tart a felújítás a 9. kerület Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között

forgalmat szakaszosan a villamosinekre terelik. Tart a felújítás a 6. kerület Révai közben és környékén. Lezárták a Révai utcát, a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát, a Révai utca és az Andrássy út között. A Révai közt már korábban lezárták. És végül, de nem utolsó sorban, a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Erre figyeljünk majd oda. Most pedig figyeljünk ide, mert jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Vannak azért ünnepek az évben, amelyek ugye egyházi ünnepek, viszont vannak olyan ünnepek, amelyeket mi magunk ünneplünk, mert hogyha mondjuk születésnapról vagy névnapról van szó, akkor ott nyilván minket, magunkat ünnepeljük, és a születésnapot is megtanítjuk most a hallgatóknak.
3: Így van, a születésnap úgy van, hogy Rakhágyi Maszkó Gyész.
4: Húha, ez azért sokkal nehezebb. Elmondod még egyszer, és akkor fülelek.
3: Rakhágyi Maszkó Gyész.
4: Rakhágyi Maszkó Gyész.
3: Így van, ez a születésnap. A Rakhágyi Maszkó az a születésnek a napja, igazából azt jelenti. És hogyha névnap van, tehát azt már megtanultuk, hogy a gyész az azt jelenti, hogy nap. Hogyha névnap van, akkor azt tesszük elé, hogy Ána Veszkó.
4: Ána Veszkó.
3: Így van, tehát a névnek a napja. Szitjú vaszlosasza?
4: Tanuljunk örömmel!
0: Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rompodrom 103 Rádiódi. Utazz a Dik Rádióval.
1: Szirtes Tamás, Kossuth és Jászai Mari díjas rendező bejelentette, hogy ismét megpályázza a Madách Színház igazgatói posztját, de egyúttal azt is világossá tette, hogy ez lesz az utolsó pályázata. Elmondta, hogy következő ciklusának egyik legfontosabb célja az utódlás előkészítése és a színház átadása lesz. A 22 éve igazgatóként tevékenykedő Szirtes Tamás szerint a mostani pályázat már egy átmeneti időszak kezdetét jelenti, amely során a következő generáció vezetői szerepbe kerülhetnek. Szirtes Tamás 81 évesen ismét pályázik a Madách Színház élére, jelentette ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Természetesen pályázom. A pályakezdés ezen szakaszában az ember legyen ambiciózus, jelentette ki humorosan a rendező, aki 22 éve igazgatja a Madách Színházat. Azonban nem titkolta, utoljára szeretne színházigazgató lenni, így 3 fiatal, tehetséges szakembert szemelt ki, akikből szeptemberben művészeti tanácsot kíván alakítani. Igen, ez rekord. A Madách Színháznak nagy igazgatói voltak, de a 22-essel egyelőre én viszem a pálmát. Én azt gondolom, hogy nekem még egy nagyon fontos feladatom van a Madách Színházban. A színházat nagyon jelentős elődöktől kaptam, volt egy nagy igazgató, Ádám Ottó, amikor én beléptem a színházba, akkor ő volt az igazgató. Kerényi Imre akkor rendező volt, ő lett a következő, és tőle vettem át én. A nagy intézményeknek a megújulás az mindig belülről jött. Egyszerre kell megőrizni és megújítani a színházat, és én nekem ez a tervem. Én egy csodálatos színházat kaptam, és ezt szívesen átadom egy következő generációnak. Ennek az időszaknak a feladata, ennek a generációnak a helyzetbehozása, megtalálása. Nekem van 3 nagyszerű jelöltem, akik tehetségesek, fiatalok, ambiciózusak, és vezetői tapasztalatuk hiányzik. Úgyhogy én alapítok egy művészeti tanácsot belőlük szeptemberben, és azt gondolom, hogy ők lesznek, vagy legalábbis felajánlom majd a fenntartónak néhány év múlva, hogyha akarják még ezt a színházat folytatni, akkor így belülről kell építkezni. Részletezte Szirtes Tamás a jövőbeli terveit. A Madách Színház az egyetlen olyan színház, amelynek lényegesen több a saját bevétele, mint az állami támogatás. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a költségeink 2/3-át mi magunk megkeressük. Ez egy nagyon magas szám. Általában a színházak az állami támogatásnak egy töredékét keresik meg. Például az elmúlt évben, 2025-ben 2,5 milliárd forint volt a színház saját bevétele, ami színházakban csillagászati. Tehát ez a 2/3 és 1/3 pedig jön az államtól. 1,5 milliárd a mi támogatásunk, ami az 1/3, ismét elmondta Szirtes Tamás. Ez az utolsó pályázat lesz, ezt követően nem fogok pályázni, mert ezt egy nagyon fontos átmeneti szakasznak szánom, a folyamatosság és a megújulás szakaszának, hogy megfelelő kezekbe kerüljön a Madách Színház. Én úgy érzem, nekem most ez a feladatom. Jelentette ki a 22 éve regnál.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
4: Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a mentőautó beszerzések ügyében. Az eljárás az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján indult. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda figyelmét egy mentőjármű beszerző tender keltette fel. Sajtóhírek szerint szerdán az OMS két budapesti telephelyén, a Markó utcában és a Róbert Károly körúton a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A népszava.hu azt írja, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Jelenlegi formájában nem maradt fenn a Hungarikum program, és a kifizetéseket is felfüggesztették, így döntött az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A Telex érdeklődésére azt írták, hogy az a céljuk, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntéseken alapuljon. Fontosnak tartják, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részében. A Hungarikumok száma idén átlépte a 100-at, miután a tepertős pogácsa és a vecsési savanyúság is bekerült a gyűjtemény. A szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének iskola kezdéshez, közölt az egyik műszaki áruházlánc csütörtökön az MT-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt 52-ről 55%-ra nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének iskola kezdésre. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett szerint lemaradáshoz vezet az iskolában a megfelelő eszközök hiánya. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. Azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di-k hírei. Közlekedési hírek.
5: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolatjavítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati, északnyugati tájak kivételével többfelé élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk.

0: süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: Szép jó reggelt kívánunk minden drága arany hallgatónak. 9 óra múlt, itt a péntek, és augusztus 14-e van. Hello, bello.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szia, Gyuszikám.
1: Szevasz, drága Zsuzsám. Jó reggelt kívánok, és boldog pénteket.
2: Köszönjük szépen. Várod már a hétvégét?
1: Jaj, nagyon igen. Ugye mi holnap még utoljára így a 2026-os nyáron ugye leutazunk Zamárdiba két barátunkkal, és már ők is nagyon tegnap írtak pont, vagy küldtek hangüzenetet, hogy ők is nagyon várják, nagyon rég kapcsolódtak ki, ők ugye folyamatosan artisták, ugye folyamatos utaznak külföldre, meg mit tudom én, de hát az nem nyaralás, ugye dolgozni mennek,
2: hát igen,
1: nyilván kiélvezik, amikor ott vannak, de na, nem ugyanaz.
2: Most ezt megúsztad, mert az élet nem adta most ki, de megúsztad, hogy ne menjünk utánatok.
1: Szóval megúsztad, miért zavarna, hogy ott
2: majdnem rákattintottam. Képzeljétek el, az volt, hogy ez volt az a hétvége, amikor nem koncertezem, és akkor még úgy voltam vele, hogy szeretném a lányomat valahova elvinni, és elkezdtem kutatni szállásügyben, nem titok, még így a hét közepén, hogy akkor valahova elviszem egy pár napra a gyerekemet, és hogyha már a Gyuszi hétfőn kivette szabad napot azt a hétfőt, akkor mondom, jó, akkor én is kiveszem, és annyira kutattam így a szállások között, hogy sehol nem találtam szabad helyet, csak ott, ahová Gyusziék mennek.
1: Ez nagyon érdekes, hogy találtál, mert közben meg azért nagyon sokan, biztos vagyok benne, hogy sajnos, bár ne lennének sokan, de van egy ilyen megérzésem, hogy most mindenki így lesz sajnos, hogy tudja mindenki, hogy az utolsó nagyon durván meleg hétvége következik, ugyanis a hétvégén 35-36 fokos hőség lesz ismét. Biztos, hogy sokan lesznek a Balatonparton, biztos, hogy sokan lesznek abba a hotelbe is,
2: hát
1: ahova
2: és abba a hotelba én még a hét közepén tudtam volna foglalni, és hát már rajta volt a kezem a foglalás gombon, mikor is volt egy érzésem, hogy mondom, megkérdezem édesanyámat, hogy lenne kedve velünk eljönni, és hát ő úgy vette már akkor föl a telefont, hogy fújtatott, és nagyon rosszul volt. Így hát a foglalás... a foglalás gombra nem nyomtam rá, hanem inkább rányomtam a 112-re, és milyen jól is tettem, mert nem véletlenül...
1: Na, majd megyünk.
2: Nem véletlenül. Majd megyünk együtt.
1: Megígértem, hogy mivel ugye én mindig oda járok, mert ugye ismerek ott mindenkit, hogy majd mondom, egyszer elviszem a Zsuzsámat is már
2: vigyél
1: oda.
2: Már el.
1: Vigyél el.
2: Voltam én abban a szállodában, ahová te rendszeresen visszajársz, és jól szórakoztunk, jól éreztük magunkat. De látod, milyen érdekes az élet, hogy volt még egy megérzésem, még azért mondom, fölhívom anyukámat, hogy akar-e csatlakozni,
1: igen.
2: Vagy hogy lenne kedve még így velünk itt ezt az utolsó nyári hétvégét eltölteni, és hát neki most más dobott az élet, és nincsenek véletlenek, én mindig azt gondolom.
1: Igen, jó, hogy nem foglaltad le előre, mert aztán, bár hogyha a drágább, minden szállodánál van szerintem ilyen, ugye, hogyha egy picit drágábban foglalod ugyanazt a szobát, azért foglalod drágábban, hogy díjmentesen lemondhasd, és akkor ha befizetsz előleget, azt vissza is kapod. De mindegy,
2: sajnos
1: ez most csak egy
2: anyukámnak
1: kérdés.
2: Mondjuk van egy ilyen függőben, mert még be van fizetve szeptember végére egy nyaralásra, és hát most itt nem tudom, hogy mennyi idővel, de szerintem biztosítás nem kötött arra, hogy ezt ő lemondja, sőt biztos nem, úgyhogy most itt megy a variálás, hogy valakinek átadni, eladni, igen.
1: Hova szól?
2: Törökországba.
1: Hova? Várost kérek.
2: Antália.
1: Ez annyira nem érdekel, de...
2: Figyelj, nézd, beszéljünk róla, mert az ár nagyon jó, és jó. Ez... Na mindegy, majd adáson kívül még az is lehet, hogy elboltoljuk.
1: Tudod, és mondom, a 60%-ot odaadom. Tudod, és egyből ilyen.
2: Ugye, az is jó, jobb, mint az, hogy elbukni.
1: Nem használtad el, nem egy pulóveres, hogy hát már volt rajtam 10-szer, hát odaadom
2: mindegy,
1: negyed áron.
2: Nem mindegy, ha így is elbukja az egészet, mert valószínűleg egy ilyen mert ugye említettem a héten, hogy valószínűleg, sőt, több mint 100%, hogy itt műtét előtt állunk, tehát, hogy egy szívvel műtött szívműtét után nem nagyon repkedsz.
1: Nem nagyon ülsz a repülőre,
2: és

0: nem áltatom magam azzal, hogy mi leszünk négyen a hotelbe.
1: Pedig sajnálom, mert lehet, hogy úgy kellett volna ilyen poénból, persze nem így jött ki, de poénból, hogy egyszer csak ott vagyok.
0: Persze, persze.
1: Egyszer csak ott vagyok a gyerekkel,
0: persze,
1: kész.
0: Persze, persze, erőszakosan ott.
1: Gloria nyakadba ugrált volna
0: az
1: a vízbe.
0: Az jó lett volna, persze. Az jó lett volna mindenféleképpen.
1: Gyuszi, Gyuszi, dobáld már a lányomat, légy szíves. Úgy szereti, mikor dobálod, dobáld már a vízbe egy kicsit.
0: Az jó, az jó só lett volna, igen, igen. Szóval igen, a maga a hétvégét azt nagyon várom, és igazából ennyi, így záróakkortként. Viszont, amit tegnap akartam már mondani, de tegnap teljesen más témákról beszélgettünk, aztán jó ki is beszéltük így az egész délelőttöt, de ez egy pár mondat erejéig azért emlékezzünk meg már arról, hogy minden évben van ugye az ország tortája, Magyarország tortája, és ez idén sem volt másként, tehát megvan a 2026-os Magyarország tortája, melynek a neve Bíborfehér, ez a neve a kreációnak, ami elnyerte, a cukormentes tortája pedig a szilvafácska lett. Na, hogy és mikből áll?
1: Cukormentes?
0: Állnak? Van ilyen is.
1: Nagyon jó.
0: Van sima torta győztes, meg van cukormentes torta győztes.
1: Cukrosat szeretnék.
0: Hát egyértelmű. Az ugye a Bíborfehér nevet viseli, és a desszertet a gyulai kézműves cukrászda három cukrászmestere, Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland alkotta meg. Az alap az egy vajban gazdag felvert piskóta, pirított mandulával kiegészítve.
1: Már jó.
0: Figyeld, nagyon jó torta lehet. A krém sejmes tejfölös musz, amelyben a rögös túró és a tejföl játsza a főszerepet. Dögös, mi?
1: Igen.
0: És figyelj.
1: Van még valami?
0: Figyelj, bizonyám. Gyümölcsös csavar.
1: Cherry on the top.
0: Erdei bogyós gyümölcsök és zamatos fekete ribizli bor rétegei vannak.
1: Tehát ez egy túró, gyümölcsös túró torta.
0: Igen. És finom csokoládé, vanília, citrom és tetejét díszítő liofilizált málna van. Nagyon
1: van még rá
0: gyerekek.
1: Rajta csoki vanília. Aha.
0: Bizony, nagyon szexi.
1: Jó.
0: Nagyon szexi.
1: Meg szoktad kóstolni ezeket az ország tortáit, úgy rámész?
0: A tavalyi volt a kedvencem, a fordított dobos torta. Az gyerekek,
1: igen,
0: abból
1: amiben
0: lettem,
1: benne van a grillás.
0: Szeretet.
1: Ú, tényleg. Találtam. Én még nem kóstoltam meg, én sajnos úgy valahogy úgy kimarad nekem ez. Vagy nem látom, vagy nem találom. Pedig többé-kevésbé azért minden cukrászdába előfordul, nem? Olyan nyertes, díjnyertes torták.
0: Igen, hát most úgy kell keresned, hogy ugye a Magyarország tortája, ez a hivatalos neve, és minden évben van ugye, és van olyan cukrászda, például, ahol mi járunk feleségemmel, azért mondom, hogy járunk, mert konkrétan tényleg két heten, most nyáron például két hetente legalább egyszer voltunk ott, ez Újpesten van, az egyik leghíresebb, legjobb cukrászda Újpesten, sőt, nekem Budapesten is, és ott például még mindig van ez az ország, a tavalyi ország tortája, úgyhogy gondolom, ha most mennék, most már lenne az új is. Ez.
1: Ezeket nem szokták levenni az étlapról, nem?
0: Nem nagyon. Főleg, ha bejön, ha tényleg bejövős, már pedig ez szerintem bejövős. Na de aki esetleg cukorbeteg, ne adj Isten, annak van Magyarország cukormentes tortája, 2026, az a szilvafácska. A hozzáadott cukor nélküli kategória győztesét a Balaton-Györöki Promenát kávéház cukrázai Puczhovszky Alena, Vadóczi Jenő és Pető Gábor álmodták meg. A tortát a gyermekkori emlékek, a nagymama kertjének illatai és a házi a szilva lekvár ihlette.
1: Nagyon jó,
0: figyeljünk.
1: Szeretem.
0: Az ízvilág, 2. Érett szilva, fahéj és frissen főtt lekvár modern cukrászati formában.
1: Nagyon jó.
0: Egyetlen szelet mindössze 15,3 g szénhidrátot és 253,7 kilokalóriát tartalmaz. Mindkét, ja, itt a végén a csavar, hogy most mondtam, hogy lehet, ha már kimennék most ebbe az újpesti kedvenc cukrászdámba lenne, nem lenne, mert ma még csak 14-e van, és mindkét ünnepi tortát augusztus 19-től lehet megkóstolni az ország számos cukrászdájában, valamint a fővárosi Szent István napi rendezvényen augusztus 20-án.
1: Igen, nagyon jó, hogy minden évben van ilyen, hogy ország tortája, és ez kimondottan szimpatikus, hogy még a cukorbetegekre is gondolnak, hiszen Magyarországon is sajnos sokan küzdenek a cukorbetegséggel, és milyen jó, hogy ezekre a betegekre is gondolnak, hiszen azért a cukorbetegek is szeretik az édességet.
0: Vagy csak aki nem akar zsíros
1: vagy
0: malacka lenni.
1: Vagy
0: diétázik, így van.
1: Igen, vagy nem akar igen cukrot bevinni a szervezetébe.
0: Igen. Azért hagyd mondjam el, hogy az ország tortájánál még voltak dobogósak, még csak legalább azokat, mert az összeset nem fogom elmondani, de a dobogósokat még hagyd mondjam el nektek, volt ilyen, ez milyen jó a név, figyelj.
1: Figyelem.
0: Eprek hercege.
1: Aha, kedves.
0: Ez egy siófoki.
1: Kicsit gyereke, ilyen mesehős.

0: Ilyen siófoki cukrászdából jött, és került be a döntőbe. Aztán az aranykert tortája.
1: Abban mi van?
0: Rögös túró krémességet, sárga barack, citrusos yuzu, kumvat és pralinés ropogós alap egészíti ki. Legyen az bármi, nem is, ezt nem tudom megmondani nektek, hogy milyen lehet, de biztos finom lehet, mert a sárga barack az amúgy is egy nagyon finom alapot
1: és jó
0: adhat.
1: Az elnevezés.
0: Igen, aranykert tortája.
1: Igen.
0: Aztán van ilyen még, ami döntőbe került, hogy fehér mámor, aztán azt nem írja, hogy miből készült, Hungária szelet, hó.
1: Ez is jó.
0: Nagyon jó. Kamilla, ez valószínűleg, hogy karamellás lehetett, és végül, de nem utolsó sorban, rétegek tánca nevű szelet, amiben bogyós gyümölcsök, mandulás, francsipán, vigyázzunk, nem marcipán, francsipán, és ropogós pankomorzsás szablé textúra alkotta.
1: De finom lehet.
0: Legyen az bármi is így, de nagyon hangzatos.
1: Jó, a pankomorzsa az jó süteménybe is. Ettem már pankomorzsás süteményeket, és nagyon jó. Az ország tortája versenyt 2007-ben rendezték meg először Magyarországon, és azóta minden évben választanak új ország tortáját, amit augusztus 20-án az államalapítás ünnepe környékén lehet, és szoktak így piacra dobni.
0: Mint most is, így van, 19-től már kapható az ország számos cukrászdájában.
1: Az ötletgazda meg a Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete volt, és az első versenyt, mondom, 2007-ben hirdették meg azzal a céllal,
0: 19 éve,
1: hogy minden évben legyen egy különleges magyar torta az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódóan.
0: És mondom, én kifejezetten a tavalyi tortát, ezt a fordított doboz szeletet, jól mondom, igen, doboz torta szeletet, figyeljetek, az szerintem gyilkosság. Tehát, hogy azt én nagyon-nagyon kamázom, de ezt a bíborfehér győztes tortát is meg fogom kóstolni, mert nekem ez a tejfölös, muszos, cuccos dolog nagyon vonz. Tehát én nagyon szeretem az ilyen túrós, tejfölös dolgokat amúgy is. Olyan könnyednek ígérkezik. Hiába sima cukros, tehát, hogy ami a hivatalos Magyarország tortája, de valamiért ettől a tejfölös túros cucctól nem fogom szerintem olyan édesnek érezni, de ha megkóstoltam, be fogok róla számolni.
1: Érdekes egyébként ez, mert 2007-ben a miniszterelnöki hivatal kereste meg Pataki Jánost, a Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestületének akkori elnökét, ezzel az ötlettel, hogy legyen egy ország tortája augusztus 20-ára.
0: Legyen tánc.
1: Aztán utána így ez minden évben kihirdetésre, és aztán utána megvalósításra került. Az első ország tortája a madártej torta volt 2007-ben.
0: Madártejet nem szeretem.
1: Nagyon finom. Az a madártej torta.
0: Ja,
1: hát
0: az is?
1: Imádom, igen. Van nekem meg van egy másik cukra, ez az meg Budán van. Uh-huh. Én azt szeretem nagyon, és ott mindig van madártej torta.
0: Az volt az első győztes 2007-ben, és megtartották, ennyire
1: megtartották,
0: bejött.
1: Megtartották, igen, annyira éve. Finom. Igen, az egy nagyon jó torta.
0: Az kemény.
1: Akkor még 2007-ben nem volt igazán klasszikus verseny, mert túl kevés idő állt rendelkezésre.
0: Csak a madártej torta volt beadva, hát ez nyert.
1: Még az is lehet. De az első tortát Zila László készítette. A megvalósítás pedig a Pataki János szervezte meg.
0: Szívből gratulálunk tényleg a főleg a győzteseknek, mind a cukros, illetve a cukormentes torta országtortája megalkotójának.
1: Jó ötlet volt, ez is egyfajta unikum, mármint magyar, tehát hungarikum, na ezt akartam mondani.
0: Unikumnak is mondhatjuk, igen. Csak nem értjük félre, hogy mire
1: gondolunk. Dehogy nem, de félreértjük, fúj. Van olyan.
0: Nem, csak mondom, hogy lehetne, de mondom, fúj, ez gyomorkeserű az unikum.
1: Szilvagombócos is. Ország tortája volt lenn is, és az nagyon jól nézett
0: ki. Nem, hát például amit én mondom, nagyon szerettem, vagy szeretek még most is amúgy, ez a tavalyi ország torta, ez a fordított dobos torta dolog, ebbe van, azt hiszem, Szilva pálinka, pállat, ilyen. Vagy... Igen, nem, most ne nevessél, igen.
1: Nem ilyen megkeményített. Csík, nem?
0: De, és az egy ilyen zselés, szilva, pálinka, párlatszerű, tehát nyilván nem rúgsz be tőle, de hogy valami ilyesmi van benne, azt tudom. Van benne ilyen, igen, és nagyon-nagyon durván finom, tehát hogy nagyon várom ezt a bíbor fehér tortát is, hogy megkóstoljam amúgy. Én nagyon érdekes ez, hogy én gyerekként nem voltam édesszájú, amikor pedig a gyerekek zöme zabálja a csokoládét 7 marokra. Én akkor nem.
1: Elmondtam már, hogy 7 évente változunk.
0: Tudom,
1: elfelejtetted?
0: És ahogy elmúltam ilyen 34, vagy nem is tudom, valahogy így 34-35 éves, az elmúlt 3-4 évben meg úgy zabálom az édességet, hát meg is látszik.
1: Gombóc Artúr lettél.
0: az le, szó szerint az lettem a boiler testemmel, és konkrétan ezért.
1: Azért, mert rájöttél, hogy ez egyfajta örömforrás. És amikor az ember rájön arra, hogy az édesség egyfajta örömforrás, akkor ezt elkezdi hajszolni.
0: Hát figyelj, volt olyan most, nem is olyan régen, el is mondom nektek, ma péntek van, 2 vagy 3 hete én egyedül fogtam magam, unatkoztam, feleségem ugye dolgozott, fogtam magamat, kimentem Újpestre, ebbe a kedvenc cukrászdámba, és leültem egyedül, és kértem egy kapucsinót, egy pohár vizet, és egy brüsszeli krémest. Máskor, és leültem, és megettem.
1: Máskor szóljál. Örömmel veled tartok.
0: Zsuzsám, itt vagyok Újpesten, foglald az asztalt, mindjárt jövök.
1: Máskor ilyen terveid vannak, igen. Csatlakozom.
0: És semmiből, eszembe jutott, megebédeltem.
1: Csináljuk azt, hogy minden ország tortáját, amit 2007 óta kiraktak, kidobtak, végig kóstoljuk.
0: De nem egy nap alatt.
1: De azért ugye vittél haza a feleségednek valamit onnan.
0: Írtam neki, nem kért. Ja, de kért. Nem, ő tortát nem kért, ízét kért. Ott van ugye sós pékáru is, és ízét kért. És nem pékáru, hanem ilyen pogácsák vannak. És van ott góda sajtos pogácsa, gyerekek, ha ettetek finomat, és abból mondta, hogy hozzak neki egy olyan 6-7 darabot.
1: Én a szilvás hájat szeretem. És amikor kismama voltam, abból nem is akarom elmondani, hogy mennyi mennyiséget meg tudtam enni a szilvás hájasból.
0: Figyelj,
1: látszott is.
0: Figyelj, ez egyértelmű, hogy mindenkinek vannak. Nekem is van ott sósból is kedvencem, de mondom, hogy rám
1: jött. Az a baj, hogy ez a hájas tészta, az ott is maradt.
0: Az ilyen sajnos. De mondom, tavaly nagyon rákaptam erre a tavaly országtortő, de mondom, mostanában meg ezt a brüsszeli krémest teszem. Ezt is már elmondtam, hogy nem, semmi áthallás nincsen benne. Ez nem tudom, miért ez a neve, nincs rajta Ursula von der Leyen képe, meg semmi, de hogy ez a neve, hogy brüsszeli krémes.
1: Nagyon jó.
0: És sokkal finomabb, mint a sima krémes.
1: Engem nem a brüsszeli krémes érdekel, hanem most az ország tortája. Mi a neve?
0: Engem is. Bíborfehér.
1: Bíborfehér.
0: A hát cukros, a nem cukros, meg szilvafácska.
1: De aranyos.
0: A cukormentes, pontosabban.
1: A cukormentes, igen. Hát keressük, kóstoljuk meg.
0: Hát augusztus 19-től az jövő hét szerda, gyerekek, úgyhogy onnantól kezdve ti is ország bármely cukrászdájába kereshetitek, hiszen onnantól lesz forgalomba. Na, most viszont mi meg úgy leszünk majd forgalomba, hogy 10 óra után, mert elmegyünk zenélgetni, meg híradó, meg időjárás, meg ilyen nyalánkságok, aztán jövünk.

0: és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dík-en.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlosásza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zenei világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével, Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem olyan örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, családról, örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára is könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összeforrt a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zene világával. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljutott. A Nagyecsedi Fekete Szemek zenéjében fontos szerepet kap a közösségi élmény, a mulatós zene egyik sajátossága, hogy nem feltétlenül csupán hallgatni szeretnék az emberek, hanem együtt énekelni és táncolni is rá. Ez különösen fontos a lakodalmakban, családi ünnepeken és különböző rendezvényeken is. Bódi Guszti dalai ezért sok ember számára összekapcsolódnak ünnepekkel, családi eseményekkel és közös mulatozással. A művész pályájának egyik legfontosabb része a feleségével, Bódi Margóval való közös munkája. Ők ketten nem csak házastársak, hanem hosszú időn keresztül zenei partnerként is jelen voltak a közönség előtt. A közös fellépéseik és szerepléseik hozzájárultak ahhoz, hogy a nevük egybeforjon a roma mulatós zene világával. A közös munka egyben azt is megmutatja, hogy a családi és szakmai élet milyen szorosan összekapcsolódhat egy előadó művész életében. Bódi Margó szintén ismert személyiség a magyar roma kultúrában és a szórakoztató médiában. Férjével együtt számos alkalommal szerepeltek televíziós műsorokban és különböző rendezvényeken. Kettejük kapcsolata a közönség számára is ismerté vált, és sokan éppen együtt azonosítják őket a magyar roma mulató zene világban.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Időjárás.
1: Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati, északnyugati tájak kivételével többfelé élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Pedig sűs felnap. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt, csodaszép délelőttöt kívánunk mindenkinek így augusztus 10-én. Pénteken.
2: Ilyen, már végre, már alig vártam, hogy újra péntek legyen.
1: Már jip-hop? Na, de erőszakosan mondtam bele, gyerekek, most.
2: Már számolunk vissza, már nem sokára iskola, számolunk
1: tényleg
2: vissza.
1: Tényleg nektek mindjárt iskola van. Igen,
2: szegény gyerekemet úgy sajnálom.
1: Hát figyelj, én meg azt mondom, hogy addig van jó dolga, még iskolába jár. Én meg azt mondom.
2: Addig van jó dolga, amíg otthon lehet.
1: Így van, otthon van, iskolába jár. Én azt mondom, hogy én azért nem sajnálom a gyerekeket, mert amikor én is iskolás voltam, én is sajnáltam magunkat, meg magamat, persze. Jaj, holnap
2: olyan
1: suli,
2: terhes témazá... suli.
1: Persze. De
2: nagyon
1: aztán
2: sok stresszel jár.
1: Ez igaz, ez így van. De aztán meg mikor fölnősz, akkor meg azért sokkal nagyobb dolgok miatt kell aggódnod, úgyhogy én minden iskolásnak innen is azt üzenem, hogy higgyétek el, tudom, hogy ez ilyen felnőttesen kamudumának hangzik. Én se hittem el gyerekként a felnőtteknek, mikor mindenki ezt mondta, hogy addig örülj, még suliba jársz. Mindig azt mondom, jóva hagyjál már hülyeségekkel.
2: Én meg nem, én nagyon örültem, amikor már nem kellett suliba járni, és igen? Felnőttem is lett kocsim, és oda mehettem, ahova akartam. Fú, azt a szabadság érzetet,
1: hát
2: ezt
1: jó,
2: nem tudom elmondani.
1: Az oké, de most én arra gondolok, hogy felnőttként már fizetni kell a lakásodat, számlákat, dolgozni kell.
2: Baj.
1: Igen,
2: inkább
1: érdekes.
2: Fizettem, inkább dolgoztam.
1: Én nem.
2: Jó, mert azért, mert szerettem a munkámat. Valószínűleg ezért is volt nekem más felnőtté válás.
1: Lehet.
2: A felnőtté válás érzése.
1: Nekem sincs
2: meg
1: bajom.
2: Ahogy felnőtté váltam, sikeres is lettem. Tehát, hogy egyből, ahogy átléptem a felnőtt korba, egy sikeres csapat része lehettem.
1: Na
2: és
1: jó, hát van ilyen is, persze.
2: Szép volt az a... Nekem szép emlékeim vannak az a felnőtté válásomról. Igen.
1: Nekem sincsenek rossz emlékek, de ugyanakkor én tényleg én is osztom azokat
2: a... Azt vettem meg, amit akartam.
1: Hát jó, hát, de én gyerekként is megkaptam, hogyha nem akartam. Én felnőttként se akarok nagy dolgokat,
2: megkapott
1: meg gyerekként
2: mindent.
1: Sem. Nem.

0: 12 körül voltam. Mert Németországban éltünk ugye 10-től 12 éves
1: koromig. Tehát már hatodikos környéken, tehát 5.-6. felsős
0: voltál. Már 7-es voltam elsősként, ugye? Nem, de.
1: 7 akkor, éves voltál elsősként.
0: Amikor első, akkor igen. Elsős, másodikos, harmadikos, hatodikos, negyedikes, aha. Ötödikes, hatodikos. Aha, jól mondod, igen, ilyen ötödikes, hatodikos. De akkor én kinéltem, mondom, németbe, tehát utána. Aha. Tehát ilyen 12 éves koromtól kezdve.
1: Bennem már
0: kezdve.
1: Sokkal korábban megbíztak akkor ezek szerint.
0: Na, de hány éves voltál? 4.
1: Mert ilyen 9-10. Tehát én negyedikes lehettem, amikor már tisztán emlékszem, hogy anyu úgy ment el egy egész napra dolgozni, hogy bezártuk a lakást, nyilván volt kulcsom, és volt olyan, hogy mire hazaért, addigra rántott hús várta anyukámat.
0: Dikaz!
1: Ne haragudjál meg, igen. Hát, és anyu is sose felejti el, hogy megérkezett, és igaz, hogy egy műanyag edény odaolvadt, de akkor is...
0: Ez felnőttekkel is előfordulhat.
1: Akkor is rántott hússal vártam anyát.
0: Figyelj. Ez azért is érdekes dolog ez, hogy, mert hogy szerintem ez gyerekfüggő is tud lenni, ki mennyire érett és ki mennyire nem. Most ez egy olyan dolog, hogy én például emlékeim szerint öcsémre, ugye azért hagyták otthon őt, öcsémet már például jóval korábban, mert hogy én ugye köztünk van 7.5 év.
1: Ó, hát te már nagy fiú voltál, és tudtál rá normálisan vigyázni, el tudtad látni.
0: Így van, tehát mondjuk öcsém volt mondjuk 10, mondjuk maradjunk ennél a kornál, hát én már 17.5 éves, nagy szőrös gyerek voltam.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ott nyilván már nem öcsémet hagyták egyedül, hanem öcsémet bízták rám, mert hogy én már 17
1: már
0: éves
1: más.
0: Voltam. Tehát öcsémnek ezért volt könnyebb dolga jóval, de én mikor úgy egyedül voltam, mármint úgy egyedül, hogy gyerekként nem volt még öcsém, ugye, akkor mondom én olyan, tehát akkor már 12 éves voltam, hülye vagyok, hát már megszületett öcsém, de őt gondolom vitték magukkal, vagy nem tudom, babaként, és akkor én meg otthon maradtam
1: egyedül.
0: Jó, egy
1: babát nyilván nem bíznak egy nagy tesóra, de meglepő módon sem Ausztriában, sem Magyarországon nincsen olyan jogszabály, ami azt mondaná ki, hogy ettől a születésnaptól már lehet egyedül a gyerek.
0: Aha. Hát mert mondom, ez gyerekfüggő. Hát azért is mondtam ezt, hogy ez csak gyerekfüggő. Hogyha a gyerekeden
1: érzed, hogy
0: még nincs
1: kéne egy ilyen jogszabály. Én azt gondolom, hogy nagyon kéne egy ilyen jogszabály, mert akkor ezek szerint nincs jogszabályban az, hogy egy 4, 3, vagy 5 éves gyereket egyedül hagy valaki
0: otthon. Hát az baj. Az
1: na,
0: baj.
1: Ez
0: de
1: itt,
0: hát ez meg a szülőnek
1: ez gond.
0: De várjál, hát azért csak az, most egy jobb érzésű szülő, és most ne azokról a szülőkről beszélünk, akikben nincs érzés semmilyen szinten, hanem egy jó érzésű szülőről beszélve, nem hagysz otthon egy 3 évest.
1: De én tudok olyat, aki otthon hagyott na, hát 4 éves gyereket, és látod, hogy mondjam, nem, tehát hogy nem lehetett őt felelősségre vonni, mert hogy pontosan nincsen Magyarországon erre írott jog, hogy otthon hagyja valaki a gyereket, pedig én azt gondolom, hogyha a gyámügy erről tudomást szerez, akkor ott azért kellenek, hogy legyenek lépések. Na minden esetre azért most beszéljünk azokról a gyerekekről, akik már tényleg megérettek arra, hogy el tudják dönteni azt, hogy nem piróznak, nem gyújtják fel a lakást. Tehát azért egyértelműen ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, amikor már egy nagyobb gyereket otthon hagyunk egyedül, hogy milyen az érettsége, milyen az önállósága, veszélyérzete, valamint az, hogy hogyan reagál váratlan helyzetekben. Tehát ezt mind-mind fel kell mérni, és nyilván ez is azt jelzi, és azt jelenti, hogy mondjuk hogy megbízható-e már. Mondjuk egy 10 éves gyerek szerintem bizonyos körülmények között pár órára otthon hagyható, mert azért ő már van olyan szellemi szinten, akiben meg lehet bízni.
0: Igen. Igen, pontosan. Én is ezt látom itt a AI barátom mondta, hogy pszichológusok, gyermekjóléti és pszichológiai szakemberek mondták, hogy 7-8 évkor alatt senkit soha ne hagyjunk egyedül gyereket, még néhány percre se. Ebben a korban még nincs valós időérzékük, könnyen bepánikolnak és váratlan helyzetekre képtelenek jól reagálni. 9-12, rövidebb időre már otthon maradhatnak a gyerekek, ha eléggé érettek, ismerik a segélyhívószámokat, és tudják, hogy mit kell tenniük veszélyhelyzetben. És 12-14 éves kortól a legtöbb gyermek ekkor már képes fél napot, vagy akár egy teljes délutánt is egyedül tölteni. Én is 12 voltam, mondom, úgyhogy én pont ebbe a szakpszichológiai érába esek, hogy 12 volt, amikor egyedül mertek hagyni, akár egy, mit a reggel elmentek anyámék, mit tudom én, most mondok egy idő 10 órakor, és mondjuk csak izék, hogy jöttek haza, mit tudom én, 4-kor, vagy nem
1: nagyon
0: tudom.
1: Érdekes egyébként ez. Ezt nem is gondoltam volna, hogy Magyarországon erre tényleg nem rögzítettek jogszabályokat,
0: nincs,
1: hogy
0: nincs.
1: Konkrét életkort, amely egy

0: gyermeket automatikusan meghatározza, hogy mikortól lehet egyedül hagyni.
1: Hát ezek a pszichológiai mérvadók vannak igazából, de közben meg te ismered a legjobban a gyerekedet. Tehát nyilván, hogyha te még azt érzed egy 10 éves gyerekednél is, hiába írja a gyermekjóléti szakpszichológiai lapok, meg emberek, hogy 10 éves korban ma otthon lehet hagyni egy pár órára a gyereket.
0: Nem,
1: de ha te úgy
0: de
1: érzed,
0: én nem azt
1: hogy
0: mondom,
1: nem.
0: Hogy ezt korlátozzák be, hanem azt, hogy a kisebb korú gyerekeket.
1: Persze, értem, csak mondom, hogy most a másik példa erre, hogy ha te ismered a gyerekedet a legjobban, hogyha még 10 évesen se érzed azt rajta, hogy ő meg...
0: Felelősségteljesen otthon tud maradni.
1: Megbirkózna ezzel a feladattal, hogy mondjuk otthon hagyod őt egy 3 óra hosszára, akkor lehet, hogy nem érdemes igen. még akkor sem otthon hagyni a gyereket, mert rosszabbat teszel neki, fél, izgul, jaj, amikor jön.
0: Főleg, ha valaki fél, és vannak gyerekek, akik tényleg félősek. Tehát érdemes végig gondolni.
1: Szoronganak.
0: Igen, érdemes végig gondolni, hogy betartja-e a korábban megbeszélt szabályokat, akkor is, amikor senki nem látja, vagy senki nem ellenőrzi. Például nálunk ezek vannak ilyen szabályok, hogyha ő egyedül van otthon, az én lányom, aki most már hamarosan 10 éves, hogy gázon nem sütünk semmit, amikor én nem vagyok otthon. Tehát akkor persze. nincsen a gázon sütögetés, nem akkor csináljuk a rántott húsit, hanem ott az airfryer, ami azt gondolom, hogy biztonságosabb számára is. Vagy, hogy tudja-e azt, hogy idegeneknek nem nyitunk ajtót. Sose felejtem el, volt egy haverom, ő mesélte, hogy az anyukája, ő is akkor olyan körülbelül 10 éves volt, az anyukája elment otthonról, és mondta, hogy senkinek nem nyitott ki az ajtót. Jó, nem nyitom ki az ajtót. Elment az anyja, visszament egy 10 perc múlva, bekopogott, a srác kinyitotta az ajtót, az anyja benyúlt az ajtón, pofon. És egy akkora pofont adott neki.
1: Mit mondtam neked?
0: Igen, hogy soha azt mondja, még él, nem felejti el azt a pofont, mert annyira megijedt, hogy benyúlt egy kéz, és csattant már igen. a pofon. Nem, megmondtam, hülye gyerek.
1: Hát igen, ez is nagyon-nagyon fontos, hogy a gyereknek tényleg ez az ajtónyitogatós dolog, ez egy annyira régi elmélet, vagy nem is elmélet ez, hanem annyira régi szabály, hogy igen, hogy idegeneknek nem, de honnan tudja szegény gyerek, hogy ki az idegen, ugye?
0: Hát nálunk például meg van beszélve az, hogy megkérdezi azt, hogy ki az.
1: Igen, egyértelmű.
0: Megkérdezi, egyértelmű. Hogy ki az. És még volt olyan, hogy nekem megkérdezte, hogy én mondtam, hogy én vagyok anya, de hát megismeri hangom, és akkor mond a jelszót, és van jelszó.
1: Szuper.
0: És még akkor szuper. Is megkérdezte a jelszót, mikor tudta fixen, hogy én vagyok. De meg hát nem is kell egyébként megkérdezni, hogy ki az.
1: Én például adok egy jó tanácsot, vagy hát, ha elfogadja bárki, én például biztos, hogy azt tanítanám meg a gyereknek, hogy ilyenkor, mikor megkérdezi, hogy ki az, és mondjuk mondja, hogy a gázóra leolvasó, most mondtam valamit.
0: Aha.
1: Majd tessék visszajönni később, anyukám fürdik. Érted? Hogy ne jelezze a gyerek, hogy egyedül van. Érted, mit mondok? Tehát ne azt mondja, hogy anyukám nincs itthon, hanem tessék majd visszajönni később, anyukám fürdik.
0: Így van. És nagyon jó ötlet.
1: Ugye? Köszönöm.
0: Nekem szóval, inkább a gyereknek ez meg van mondva, hogy nem is kell megkérdezni, hogy ki az. Teljesen felesleges. Úgyis, hogyha a mama jön, akkor a mamának van kulcsa.
1: Van kulcsa, persze.
0: Ha én jövök, akkor nekem van kulcsa.
1: Más meg nem, hogy most kinek nyissa ki, vagy hogy ki
0: se tudja.
1: Egy az, kettő meg azt mondja, most mi értelme lenne, most tényleg tegyük fel a gázóra, vagy postás az tényleg. Az mondjuk az adott esetben. Mit kezd a gyereked vele? Mit tud kezdeni? Nem, de ez egy jó taktika szerintem, úgyhogy ezt kövessétek. Szerintem,
0: igen, nem rossz, nem
1: a gyereknek,
0: rossz. Igen, ilyen kis kamu,
1: rafináltság. Mint a, tudod, honnan jött az ötlet? Reszkesetek betörök. Amikor a Kevin ugye fölépítette a kis bábukból, tudod, hogy mintha karácsonyi parti lenne náluk, és akkor azt játszotta. A másik, mikor díszíti a fát, és meglátja a Márvot, az egyik betörőt a díszből, és akkor kamuból föl kell, hogy apa, lejössz segíteni díszíteni? Közben meg tudod, rég egyedül volt, persze. és a Márv megment ki, hogy hát ezek itthon vannak, nem is utaztak el még Párizsba. Szóval, hogy az a film is amúgy sok mindenre tud
0: tanítani
1: igen. amúgy, igen.
0: Vagy például fontos az, hogy tudja fejből, vagy könnyen megtalálhatja a szülőknek a, mondjuk már az, ebbe a világban azért szerintem olyan gyerek, aki otthon marad egyedül, azért annak van telefonja. Tehát, hogy vagy igen. vonalas, vagy van saját telefonja.
1: Igen.
0: Így igenis tudja azt, hogy hol vannak a szülők száma, ha nem éri el aput, akkor anyut, hogyan éri el, vagy felismeri-e azokat a veszélyeket, mint a tűz, a füst, vagy egy nyitva felejtett vízcsap. Tehát ezek mind-mind fontosak. És még azt mondom, hogy először mindig csak így fokozatosan kell egy gyereket egyedül hagyni. Először csak 10 percre. Én maximálisan így csináltam. Tehát, hogy itt jöhetnek pszichológusok, én ezt így csináltam. Először 10 percre, aztán utána kicsit többre. Tehát a fokozatosság az nagyon fontos. Egyszer...
1: Most meg a Glória amúgy egy hete egyedül van. De... Fokozatosan felépítette, most ott tartunk, hogy a gyerek amúgy Korfun van, egy hete egyedül.
0: Fontos tényleg az, hogy milyen szellemi szinten van, ezt tényleg fel tudja mérni a szülő a saját gyerekénél.
1: Persze.
0: Ez így van, a másik tényleg mindig az elővigyázatosságra való felhívás, hogy nem szabad pirózni, nem szabad, tehát hogy mit nem szabad, mit ne csinálj, mert annak bizony ilyen-olyan következményei vannak. Lehet, hogy ezzel egy picit ijeszgetjük a gyereket, de inkább ő ijedjen meg, mint hogy mi sírjunk. Szóval én azt mondom, hogy igen, egyedül lehet hagyni egy gyereket, de azért nem órákra. Nemrég belefutottam egy írásba, egy szülő páros írta ki, hogy 15 éves a lányuk, és hogy elmennek ők wellness hétvégére, és hogy otthon hagynák a lányt 15 évesen, vagy 14 évesen a házi állatokkal is egyedül egy hétvégére a házba. És hát ott azért akadtak hozzászólók, akik úgy érezték, hogy szerintük azért egy egész hétvégére otthon hagyni egy 14-15 éves gyereket, az szerintem is sok.
1: Sok. Főleg, ha van házi állat is. Mert még ha egyedül van is sok, akkor is azt gondolom, tehát nem változtat a véleményemen, de úgy, hogy még házi állat is van, ott azért egy 14-15 éves gyereknek nyilván nem olyan még a figyelme, hogy magára is figyeljen, az állatokat is gondozza közbe, nem.
0: Meg tudod, mi nekem ilyenkor a gondolatom?
1: Nem is elvárható.
0: Tudod, mi a gondolatom ilyenkor? Mi van azzal a szerencsétlen gyerekkel? Kijön a kádból, megcsúszik, elesik, eltörik a lába, ne adja az Isten, vagy bármi ilyen történik, érted? Mit csinál? Tehát egyedül van, a szülők valahol wellnesseznek, szerintem ez nagyon nagy felelőtlenség.
1: 14-15 évesen még egyedül lehet bőven, meg el tud már menni bulizni, házi buliba a gyerek, ugye gimnázium. 14-15
0: évben már egyedül lehet órákra, de napokra.
1: Sőt, hát akár egy teljes napot is egyedül lehet.
0: De napokra egy hétvégére. Hosszú hétvégére csak azért, mert anyu meg apu kettesbe akar wellnessezgetni.
1: Igen, azt én is soknak tartok egy teljes hosszú hétvégét, mert az, hogy egy napot mondjuk egyedül van, és elalszik egyedül az a gyerek, egy 14-15 éves, és reggel fölkel, és már otthon van anyu apu, még erre is azt mondom, hogy oké. Még erre
0: nehezen,
1: is azt mondom, hogy
0: nehezen,
1: oké. Igen, én is húztam a szám, de hogy úgy erre azt mondom, mondjuk délután 1-kor, 2-kor elmegy anya, apa, te otthon maradsz, egyedül is szovázol, és másnap reggel megjönnek anyujék. Erre még azt mondom, hogy még talán oké.
0: Meg bennem lenne az a félelem, hogy kifigyelik, tudod? Hogy valaki, hogy az Isten kifigyeli, követi, mondjuk kimegy a közértbe, látja, hogy egyedül van, valaki nézi, és aztán utána Mit csinál egyedül, érted? Szóval, hogy ki, nem, van azért, vannak ebben félelem érzeteim, és azért én hétvégére egy 14 éves gyerekemet, vagy 15 éves gyerekemet biztos nem hagynám
1: otthon. Nem, én is így vagyok ezzel, hogy ilyen hosszú időre nem.
0: Vagy belázasodhat, érted? Szóval nekem mindig rögtön, tényleg a legrosszabb kell, hogy eszébe jusson szerintem egy szülőnek, mert aztán utána már a drámát már visszacsinálni nem lehet.
1: Igen. Na, maximálisan egyetértek ebbe, hogy azért tényleg én még mindig annak a híve vagyok, és ez tényleg csak magamat tudom ismételni, hogy minden szülő a saját gyerekét ismeri a legjobban, mindenféle szakpszichológiától és mindentől függetlenül. Ha te tudod, hogy a gyereked már érett 10 évesen is arra, hogy mondjuk egy 2-3-4 óra hosszára egyedül tudod őt úgy hagyni, hogy tudod, hogy biztonságban lesz, és nem csinál butaságokat, stb., akkor hagyd. Ha úgy érzed még 12-13 évesen is, hogy ő még nem képes arra, hogy maradjon éretlen, akár 3-4-5 óra hosszára, akkor meg ne tedd. Mert az a gyereknek biztos, rosszat okoz,
0: így van.
1: Szerintem.
0: Az biztos, hogy Glória már 5 éves korától már nem halt volna éhen. Tehát ő olyan 5-3, hát olyan szinten nyitogatta.
1: Jó,
0: hát
1: azért 3 évesen még csak nem.
0: Várjál már, nem hagytam egyedül, nem erről beszélek,
1: nem
0: de
1: úgy, hanem, hogy
0: olyan
1: csak nem
0: szinten
1: tudja
0: nyitogatta
1: magát
0: a hűtőt, hogy úgy tudta, hogy mit fog megenni, mindent is.
1: Jó, hát persze, de az jó, hát azért 3 éves, 4 éves gyereknél még ez nem, most jó, már az, hogy otthon vagy, és tudja, hogy ott van a hűtőben, az megint egy másik dolog, mint az, hogy mondjuk mondjuk tényleg egyedül maradna. Hát nyilván nem, persze. De van, akinél igen, 10 évesen.
0: Hogy nem evett volna mosóport, sajnos hallottam ilyenről.
1: Na, de hallottam. Ez is egy tök jó pont, mert igen, sokan megkóstolják meg, de az mondjuk az is nagyon pici gyereknek kell szerintem ahhoz lenni.
0: Azért. Sajnos volt hír erről, Oroszországban egy anyuka egyedül hagyta 2,5 éves gyerekét, itt 2 napra elment, és a gyerek sajnos abban halálozott el, hogy mosóport evett. Mosóport evett a kislány.
1: Hát igen, ezekre nagyon figyel, gyógyszereket elrejteni a gyerek elől, hogyha elől vannak esetleg bármi, még akár egy fájdalomcsillapító is, tehát bármit, minden ilyesmit elzárni, elrejteni a gyerek elől, mert sose tudni, hogy jaj, megnézi, jaj, cukorka, vagy bármi. Még akár a te lányod is pont abban a korban van, hogy hiheti azt, hogy cukorka.
0: Nagyon sok beszélgetés, és nagyon kicsi kortól.
1: Vagy hát a gyógyszer nem kell, hogy el kell zárni, kész, ilyen egyszerű. Hát most ez egy ilyen egyszerű történet.
0: Pontosan.
1: Hogy nem,
0: de ha látja is, akkor azt el kell mondani, hogy ahhoz nem szabad nyúlni. Tehát itt mind ez beszélgetés, nevelés, figyelemfelhívás, ez mind csak azon múlik, hogy a gyereked túléljen bizonyos időszakokat.
1: Ez így van. És mondom, a reszkestek betörők egy tényleg tök jó példa, ellenpélda is, meg jó példa is. Hogy szabad viselkedni?
0: Kevin ott pont 8 éves. 8
1: Hú, az
0: és
1: első
0: 10.
1: Résznél? Nem. 8. Nem 8 az első részben, akkor 10.
0: A második részben 10. Ott még csak 8.
1: Igen, na majd igen. Ezt megnézem.
0: Neked
1: de...
0: kell elmondanom.
1: Én imádom, de sosem, mert van is egy jelenete az első részben, amikor elmegy bevásárolni, és akkor,
0: mondja,
1: és
0: hogy
1: akkor
0: még
1: ott
0: csak
1: 8 elmondja,
0: éves
1: hogy...
0: vagyok.
1: Igen, ott annak a nőnek elmondja. Na, ezt mindjárt majd megnézem, mert most már esküszöm, hogy nagyon kíváncsi vagyok rá, de mindegy, legyen 8, igen, hogy pont jó példa arra is, hogy ne hagyd egyedül a gyereket, mert mik történhetnek, meg jó példa sokszor ez a rafinációba, bár ez egy film nyilván, de hogy azért lehet belőle idézőjelbe ellesni ilyen kis fortélyokat, vagy nem tudom. Tehát,
0: hogy... gyerekem kimondottan imádja, hogy a Kevin hogyan és miképpen jár túl a betörőknek az agyán.
1: Hát jó, hát az persze, de az a része nyilván kamu is.
0: Igen, de látod,
1: hogy...
0: csak tanul belőle. Hogy
1: igen, de azt bújik, tudja, hogy meghaltak csinál? Volna ezek a betörők. Igazad van, bravo. 8 volt az első részből, közben utána kérdeztem, és a második részben pedig 9 volt, hiszen az egy év múlva történt események alapján. A valóságban nem ennyi volt a Kevin McAllister, hanem 10. Akkor én meg azért emlékeztem erre, hogy a valóságban ő 10 éves volt, de 8 évesnek volt ő eladva, úgymond. Igen, tehát 8
0: na
1: éves.
0: Na látod.
1: Jól emlékeztél,
0: bravo. Az közben a te kedvenc filmed.
1: Hát az egyik, de a valóságban 10 volt, úgyhogy nem jártam messze, mert tudtam én a 10 valahogy
0: belém
1: rögződött.
0: Tudod, neked is igazad volt.
1: Tudod, mit mindenkinek igazad. Na jó, elmegyünk zenélni, és 11 óra után jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Megtámadták a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját Zábrzében a csütörtök esti Európa Liga selejtező előtt, közölte Orbán Anita külügyminiszter, miután egyeztetett Magyarország krakkói főkonzulával. Az incidensben egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, és jelenleg a helyi kórházban ápolják. A lengyel rendőrök igazoltatták a támadásban való részvétellel gyanúsított személyeket, és a magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük azonban senki sem tett feljelentést. Kizárt a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte az MTI-hez is eljuttatott csütörtöki közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormány szóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. Új éjszakai buszjárat indult Kelenföldről Halásztelek és Szigethalom felé, utazásigény esetén pedig Tököl is elérhetővé vált, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés egy szélesebb körű menetrendi bővítés része, amelynek köszönhető Budapest agglomerációjának számos településére már a késő esti programok után is haza lehet jutni közösségi közlekedéssel. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta, július pedig 524 milliárd forintos többletet hozott. Kármán András pénzügyminiszter szerint már látszik a szigorúbb költségvetési fegyelem hatása, de az egyszeri tételek és az augusztusra várható kiadások miatt még nem lehet hátradőlni. Kármán szerint a fordulatban a takarékosabb állami működés, valamint a pazarlás és a közpénzügyi visszaélések visszaszorítása is szerepet játszott. A pénzügyminisztérium számai alapján az egy évvel korábbinál kedvezőbb júliusi egyenleget elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti előirányzatok kifizetéseinek mintegy 300 milliárd forintos csökkenése magyarázza. Az integritás hatóság nyilvántartást indít azon gazdasági szereplőkről, amelyeket bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt kizártak a közbeszerzésekből. A nyilvános adatbázis célja a visszaélések megelőzése, ugyanakkor a cégeknek lehetőségük van az úgynevezett öntisztázásra is, amellyel elkerülhetik a listára kerülést, vagy töröltethetik magukat a jegyzékből, közölte a hatóság. Az adatbázisba azok a cégek kerülnek be, amelyekkel vagy azok vezető tisztviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, cégvezetőjével, esetleg tényleges tulajdonosával szemben a közbeszerzési törvényben meghatározott bűncselekmények miatt jogerős bírósági ítélet született. Az intézkedés elsődleges célja, hogy ezek a szereplők ne vehessenek részt az állami tendereken.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati, északnyugati tájak kivételével többfelé élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Ismét járható a két belső sáv a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egy rövidebb szakaszon, de tart a burkolat javítása. Szakaszosan sávlezárásra kell készülni napközben a második kerület Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerület Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerület Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerület Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Kicsi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt, vissza is tértünk hozzátok. Még mindig ugye péntek van, és augusztus 14-e. Csoda szép napot kívánunk nektek.
2: Már itt van a nyakunkon a hétvége. Mit fogsz hétvégén csinálni, Gyuszikám?
1: Kérlek szépen, akartam is már erről beszélni. Nagyon köszönöm, hogy fölhoztad, ugyanis én elutazom Balatonra, megint egy rövidke kis időszakra. Zamárdiba egy baráti párral megyünk el, akik most itthon vannak külföldről. A páros női tagja magyar, a másik tagja, a férfi tagja angol, de beszél azért magyarul is picit, és 1000 éves barátaim, és most már feleségemmel is jobban vannak, amióta úgy összeházasodtunk, és együtt megyünk le Balatonra, megmutatjuk nekik a híres Zamárdi hotelt. És hát én nem is leszek itt viszont hétfőn, és Zsuzsi sem lesz itt ezáltal hétfőn, úgyhogy hétfőn majd ismétlést hallhattok tőlünk, az, ami azt jelenti, hogy 15-17-én
2: házon kívül leszünk.
1: Házon kívül
2: magyarán
1: leszünk, igen,
2: egy
1: igen.
2: Kicsit kivesszük
1: egy,
2: a szabit.
1: Kértem egy napot, és akkor ezáltal mondom, ne legyünk igazságtalanok, Zsuzsámnak is legyen egy az a nap.
2: Így fair!
1: Így fair, mert hogy én majd csak hétfő délután jövök vissza. Amikor múltkor Zsuzsi ugye ilyen bevetésem volt, akkor én azért jöttem be, mert unatkoztam. Nem kellett a zavadnak, van ilyen.
2: Amikor a 007-es ügynök voltam.
1: Igen. Nekem nincs gyerek, én simán bejöttem, de Zsuzsinak azért, hogyha megvan adva a lehetőség, miért ne legyen még a nyáron ugye az embernek szabadnapja.
2: Igen,
1: hogyha...
2: megyek még egy kicsit Szabira, még suli igen. előtt.
1: Úgyhogy mi holnap azt hiszem ilyen dél-egy óra fele jönnek értünk a páros.
2: De jó lesz, megyünk mi is oda, szóljál már, hogy van-e még
1: nincs
2: szabad
1: szobát. Nincs. De, hogy nem intéznék, hogy ne intéznék. Szóval, ja, hát egy összvisz két éjszaka, tehát, hogy semmi, azért mondom, hogy egy kis elég utolsó az... kis kiruccanás, csak meg akarjuk nekik mutatni, kicsit együtt lenni, elbeszélgetni, viszünk kártyát, ott van ugye dárt, csocsó, part, ugye nem utolsó sorban vízpart, van benti medence, van ott kinti medence.
2: Legalább
1: is.
2: Gyakorlod
1: eszünk,
2: az angolt.
1: Iszunk. Ja, igen, szoktunk így, tehát hogy így alapvetően ért magyarul is dolgokat, amúgy Laci a érdekes, mert hogy az édesanyja neki magyar.
2: De Angliába élt amúgy föl. Leslie.
1: Nem, amúgy John az eredeti neve, de mindegy is, nem tudom, hogy ez hogy jött, így lényeg a lényeg, igen.
2: John,
1: hogy...
2: mint a Garfieldnek a főszereplője.
1: Igen, John a Garfield gazdája, igen. Szóval, hogy így most lemegyünk így négyesbe, és akkor ott eszünk-kiszunk, ugye hát félpanzióra vagyunk befizetve, úgyhogy eszünk-kiszunk így együtt, csak egy kicsit így egy kis utolsó kikapcs még így a nyár
2: király.
1: Vége előtt, úgyhogy ez vár rám hétvégén.
2: Nagyon
1: te
2: jó.
1: Mit csinálsz?
2: Szerintem én is nézek így felbuzdulva most valamit.
1: Hoztam.
2: Igen, nagyon gyorsan, még így délután gyorsan nézek valamit, és akkor én is elstartolok erre a pár napra.
1: Na, én is azt tanácsolom nektek is, drága arany hallgatók, mert hogyha hinni lehet az időjárás időjárás előrejelzésnek.
2: Időjárás jelenségek.
1: Előrejelzéseknek. Ez a hétvégénk lesz elvileg az utolsó, amikor ennyire magas hőmérséklet lesz, ugyanis egész hétvégén, hát már ugye ma is érzitek, sőt, hát ugye most már hetek óta ilyen csodaszép időnk van, de hogy még ezen a hétvégén kifejezetten iszonyatosan jó, igazi nyarunk lesz, ugyanis 34, 35, 36 fokos hőség lesz a hétvégén. Úgyhogy mikor máskor, ha nem most, ezen a 15-16-os hétvégén menjünk valahova, vagy már esetleg ma, aki tud, az ma
2: menjen. De Gyuszikám, nehogy ilyen fehéren gyere vissza, mint ami póló most rajtad van. Légy szíves, valami szint újra, ahogy hazajöttél Görögországból, most ezt szeretném látni újra, jó?
1: Görög, hát ott más volt, a másas napsütése, tengerné vagy, teljesen más, hogy ott úgy leégtünk, aztán, hogy bebarnultunk, utána meg úgy lehámoltunk, vagy lehámlottunk, hogy konkrétan ilyen vettük le a bőrt magunkról, mint egy gyík, és növesztettük ki az ujjal. Úgyhogy ez Balatonon azért kevésbé megvalósítható.
2: De le tudsz égni ott is, ne félj. Úgyhogy használj csak naptejet, meg kenegesd magad, mert nagyon erős a nap, meg az UVB sugárzás.
1: Persze, nagyon. Mára is azt mondják, ide ki is van írva, hogy magas UV sugárzás, ezt írják most mára például. Szóval igen, a többi napokra is azt írják, hogy kánikula, és jövő hét tenis még, és akkor jövő hét után, tehát az augusztus 24-i héten lesz majd az, hogy picit lehűlünk, de az se sokáig, meg nem nagyon, tehát hogy ilyen 26 fok, 27 fokig hűl le a hőmérséklet. Lényeg az, hogy még egy másfél, vagy egy bő hétig még ilyen csodaszép időnk lesz, úgyhogy használjuk ki, és Zsuzsi is ötletet merítve az én programomból, ti
2: megyek
1: is tegyetek
2: én is.
1: Így.
2: Bepakolom a bőröndöt, megyek veletek.
1: Na, velünk nem lehet, nem fértek már a kocsiba.
2: Tudom, nem.
1: Tudod, és ott lennénk. Valami,
2: és ott lennénk, és előbb
1: persze.
2: lennénk ott a recepció, már ott állnánk, csekkolnánk be. Gyuszi!
1: Én meg tudod, így néznék, milyen gyuszi?
2: Én Kálmán.
1: Én Kálmán. Szóval igen, én is tényleg mindenkinek ezt tudom csak tanácsolni, mert még használjuk ki gyerekek, mert aztán tényleg jön a szeptember, amit már Zsuzsi hajt egy ideje, nem véletlenül, hiszen neki ugye van egy általános iskolás gyermeke, és bizony...
2: De engem ne kezdjél el stresszelni most ezzel, jó? Ne is kezdjél bele. Én tényleg gyomoridegem van attól, hogy már augusztus elején már megkaptam az e-mailt, hogy tanszerlistát, mit kell venni, de egyébként tök jó fej.
1: Nagyon
2: drágák már? Kezdés az mindig drága, nagyon drága.
1: Most nem kell pontos összeg, de úgy hozzávetőlegesen.
2: Egy iskola kezdés olyan alaphangon 50 és 60 ezer forint között van.
1: Új, pont azt akartam kérdezni, hogy van 100 rongy, de akkor ezek szerint nincs. Nincs 100 rongy.
2: Hát attól függ, hogy milyen tornacipőt veszel, tehát ott nyilván meg a füzetnek is vannak árrései, tehát van egy drágább füzet, drágább borítású, borító, így van, mondani, tehát a menőbb füzetek azok toltartó. Van, hogy 5 és 600 forint között van, egy toltartó 5 és 6 ezer forint között van.
1: De a toltartó nem táska, kell mindig.
2: Tehát, hogy új. Toltartó nem kell mindig új, de azért el tudám úgy használódni, hogy van, amikor kell új.
1: Hogyne,
2: a táska hogyne, meg pláne. Tehát, hogy nekem tavaly mondjuk nem vettem új táskát, de most idén ez is rányomja. Tehát lehet, hogy több is lesz, mint 60 az iskola kezdés, mert most így ezeket még nem is számoltam bele, és nem is kalkuláltam bele. Most csak a füzetről beszélek, meg azokról az eszközökről, amiket...
1: Tankönyvek?
2: Amiket meg kell venni. Vannak fizetős tankönyvek is, de eddig a 16 év alatt teljesen ingyenesek voltak a füzetek, vagy a tankönyvek. Most bejön valószínűleg egy-két fizetős tankönyv, remélhetőleg ez

0: mert előttem van a kép, hogy ott vándoroltunk a könyvszakba, sétáltam. Anyámmal is meg kellett venni ott bizonyos tankönyveket. Erre konkrétan emlékszem.
1: Én meg arra emlékszem, hogy én általános iskolában nekünk akkor más rendszer volt, tehát nem az Orbán kormány ideje alatt fizetni kellett a tankönyvekért. Uh-huh. Tehát abba az időszakban fizetősek voltak a tankönyvek. Reméljük, hogy ez most nem fog változni, és ezt próbálja majd a mostani kormány megtartani, hogy azért az, ami jó volt, és az, ami bevált abba a rendszerbe, az nem fog...
0: Így is elég drága nektek a kezdés.
1: Nagyon, tehát így is, igen. És akkor mondom, ebben még nem is kalkuláltam bele, ez csak az 50 és 60, én nagyon alaphangon mondtam, mert én csak hirtelen arra gondoltam, hogy csak a füzetek, meg csak a papírírószer, a tollak, a...
0: Körző.
1: Körző, szögmérő. Akkor filcek, gyurma, tehát van egy konkrét technika, doboz, igen, azt fel kell tölteni, festék, tempera, igen, tényleg, ecsetek, tempera. Hát ezek mind elhasználódnak egy év alatt, igen, meg beszáradsz, igen. Sok, rengeteg minden kell, és akkor ebben még nem mondtam ebbe az összegbe tényleg azt, hogy új táska, meg tornazsák, tornacipő, meg hát a ruhák.
0: Mármint a étkeztetés, ugye be kell fizetni mindig egy összeget.
1: Hát az étkezés az nagyon érdekes, mert az egyre csak drágul. Tehát, hogy ahhoz képest, igen, ahogy elsőbe befizettük az étkezést, most már tuti, hogy lesz egy hónapra 30 ezer forint is, mert a múlt évben már majdnem rúgta a 30 ezret a menza. Tehát abban van egy reggeli ebéd és egy uzsonna.
0: Vacsora, tudod, aki ott lakik gyerek, igen, meg a vacsora is.
1: Igen. Most szerintem ez is drágulni fog.
0: Figyelj, az viszont mindig drágul, tehát az legyünk igazságosak.
1: Hát azért ne felejtsük el azt, hogy a gyerekek ilyenkor olyan szintű növekedésben vannak, mint a gomba. Tehát a tavalyi edzőcipő vagy tornacipő, azt már biztos, hogy nem fér bele a lába. Úgyhogy ilyenkor az ember azért nyilván törekszik arra, hogy ne egy kényelmetlen tornacipőt, hanem valami jó minőségi tornacipőt vegyen. Sarkút, gyerek így hívja, sarkú.
0: Egy magas sarkú tornacipőt, így bedobsz neki, gondolod, de kivenni a tornazsákból, a trikó, rövidnadrág, magas sarkú.
1: Hát ez teljes hülyének nézve,
0: nagyon nagy jelenet lenne.
1: Ez nem normális, biztos mondaná ott van, anyám nem normális.
0: Zoknival egy magas sarkú, persze.
1: Mondjuk így is sokszor azt gondolja, hogy tényleg elmentek nekem otthonról.
0: Sokan vagyunk így ezzel, de mármint, hogy veled kapcsolatban. De vagy viccen kívül. Kívül,
1: jó.
0: Igen. Én is emlékszem, hogy mindig év elején, mármint úgy év elején, hogy ilyenkor ilyen augusztus vége, szeptember elején, mikor kezdődött az iskola, ott is nálunk is állandóan ment ez a nagy bevásárolgatás, és hogy tényleg én például kifejezetten volt olyan, hogy, de biztos most is csinálják ezt gyerekek, hogy szándékosan teszik tönkre mondjuk a tolltartót, hogy kapjanak újat, mert kijött egy jobb, tudod, hogy júj, most mit tudom én, a mi időnkben is menő volt, de most meg pláne pókember, Amerika kapitány, vasember, most fiúkról, fiú gyerekekről beszélek, és nálunk is menő volt már akkor a pókemberes tolltartó, meg nem tudom, és nekem nem az volt, hanem egy másfajta, akkor én direkt tönkretettem azt, hogy anyámék vegyenek nekem mondjuk egy pókembereset, akkor az új iskola kezdése. Hogy ha már nem szeretek bejárni, és ha már tanulni kell, akkor már legalább legyen menő tolltartóm, és akkor tudod, ez egy ilyen. De ez nagyon sok gyereknél így van, nem? Hát most javíts ki, hát évedek.
1: Igen, hát és hát nem is olcsók mondjuk a tolltartók, viszont egy egyszerűbb iskolatáska sem olcsóbb ma már, mert hát én mindig máshonnan szoktam venni, rendelni, van, hogy rendelem, de például mondjuk egy jobb minőségű iskolatáska, az 20 és 40 ezer forint is lehet, és hát itt nem egy prémium márkáról beszélek, mert mondjuk egy prémium márka akár 50 és 80 ezer forint között.
0: Hát
1: is
0: az jó, olyan helyről nézett, hát én nekem egy jó márkájú iskolatáskám van amúgy tulajdonképpen hátizsákom, amivel járok, és 20 ezer forintért vettem, úgyhogy azért... Na,
1: ez?
0: Az.
1: Na jó, csak az. Ez nem egy iskolatáska, tehát ebbe nekem a gyerekemnek nem is férne bele már semmi. Tehát ez egy annyira pici táska, amit te most elviszel, hogy dehogy is, semmi. Ebbe nem férne bele a napi cucca, amit naponta szokott bevinni. Az
0: jó, az enyém az valóban nem egy úgy, jó, az igaz, hogy nem férne bele 800 könyv, ez igaz, ezt aláírom,
1: hát nagyon
0: igaz.
1: Hamar elengedni, szóval tényleg ilyenkor igen. Azért érdemes meg, hát arra is odafigyelni, hogy ezért... tényleg legyen annak a táskának tartása, tehát a gyereknek azért csak a hátán cipeli. Hogyne. Amúgy borzasztó ez, és nem tudom, hogy felsőben van még-e, vagy hogy lesz-e még ilyen, mert hogy régen van, lehet

0: bérelni szekrényeket. Aha. De az fizetős nyilván, és akkor...
1: Tényleg?
0: Igen, igen. Tehát a benti...
1: Amikor én voltam általános iskolás, ingyen volt.
0: Már nem ingyen van, oh. és ezért mit tudom én, havonta ilyen 5-6 ezer forintot, vagy többet is el szoktak kérni, hogy neked ott bent legyen egy szekrényed. És akkor úgy kapod meg a szekrény kulcsot.
1: Hát figyelj, pedig én 30 éve voltam általános iskolás, és én emlékszem, hogy full ingyen volt. De hát akkor nektek is, hát biztos te is úgy emlékszel.
0: Nem volt a törvények. Akkor még. Nem volt meg, akkor még, Amerika. Mi mindent cipeltünk.
1: Ja, meg tudod, Amerika. Tudod, ott van ez a kombináció, zára szekrényt, a minden amerikai ilyen tini filmben mutatják, tudod, és az is
0: igen.
1: Elvileg. Bár lehet, hogy nekik úgy van beleépítve a tandíjba, hogy ez is benne van, tudod, hogy
0: kapsz egy szekrényt. Sokba kerül az iskola kezdés, az tényleg kétségtelen, hogy sokba kerül, meg az iskola is sokba kerül.
1: Közben tehát, majd lesz kirándulás, osztálypénz szednek még? Van
0: szednek,
1: még ilyen?
0: Igen. Van tehát, hogy így havi lebontásban azt hiszem, hogy nem is tudom most, hogy szoktuk fizetni, de azt hiszem egy fél évre fizetünk 10-15 ezer forintot fejenként, és akkor hát rengeteg mindent kell nekünk bevinni a suliba, tehát itt van ezen felül, hogy most befizeted az osztálypénz ilyenekre megy el, hogy a tanároknak ajándékot venni belőle, vagy esetleg jön a Mikulás, akkor a szülői munkaközösség akkor szállít belőle egy Mikulás csomagot, tehát hogy ilyenekre
1: hát
0: megy el.
1: Mindig is erre kellett, persze.
0: Vagy ami úgy hirtelen kell, de közben a szülők azért visznek be ilyenkor szalvétát, WC-papírt, tehát így külön is van, mert az iskolarendszer nem oldja meg például a WC-papírt. Tehát nem értem, hogy vagy a szalvétát. Na mindegy.
1: Évtizedek óta én csak kórházakba WC-papírt, tehát most akkor miről beszélünk. Mindegy is, most ebben nem menjünk bele, de hogy én emlékszem arra, hogy nekem például anyám volt az ilyen osztálypénz felelős annak idején, mikor általános iskolába jártam, és mit akartam ebből kihozni? Ja igen, hogy a sütibe hozottam, meg én emlékszem, mikor pedig ilyen mikulásos buli volt, meg ilyenek, akkor például igen, emlékszem, hogy anyámék ott panaszkodtak a többi szülővel, hogy hát mennyi az osztálypénz, és hogy még bizony hozni kell, nekik kell sütni a dolgokat, meg hogy nem tudtak venni két tálca pogácsát, meg nem tudom, és ott ment az anyák közt az ilyen kis kakaskodás,
0: persze,
1: kis,
0: most is
1: kis
0: ez tyúk, most
1: tyúk,
0: is van.
1: Beszélgetés, tudod, a kis csukoskodás.
0: Most is van ez.
1: Persze.
0: Most már például,
1: nem, valami nem
0: képzeld
1: változik.
0: El, valami változik, képzeld el, nem vihetsz be saját otthon sütött süteményt.
1: Na.
0: Most már ez teljesen le van tiltva mindenki erről, cukrászdai süteményt vihetsz be, és azt is igazoltan, tehát számlával, hogy hol vásároltad, hát valószínűleg azért, hogy mit tartalmaz, van-e benne, mert sok érzékeny gyerek van-e benne gluténérzékenység, vagy laktóz.
1: Na ez lesz a baj ezzel a generációval. Ez
0: a
1: legnagyobb baj ezzel a generációval. Tőlünk meg se kérdezték, megeszel minden, nem? De nem, hát nem ez volt a mi időnkben. Örültünk, hogyha másik anyuka hozott be. Hát nem úgy cseréltük a szendvicset, mint mások a valutát. Hát bementünk reggel, te milyen szendvicset hoztál? Szalámisat, te milyet? Párizsisat, cseréljünk.
0: Nagyon-nagyon sok érzékeny gyerek van, és például legutóbb, amikor mentek osztálykirándulásra. Hát ez így van. És amikor mentek osztálykirándulásra, akkor ez is egy fő kérdés volt, hogy hogyan oldják meg majd az osztálykirándulásoknak azoknak a gyerekeknek az étkezését, akik mondjuk valamilyen intoleranciával szenvednek. Tehát, hogy itt azért ilyen kérdések is felmerülnek. Bizony-bizony rengeteg gyerek intoleranciával küszködik, és hát még az ebéd is nehézkes ilyenkor, hogy olyan hogyan oldják
1: és
0: meg.
1: És inkább nem viszik őket sehova, az
0: és
1: a biztos.
0: Inkább van, hogy csomagol a szülő ebédet, és inkább az a biztos, amit
1: és
0: otthonról
1: akkor még
0: visz.
1: És az is a te dolgod effektíve. Igen. Hogy akkor még plusz gondoskodjál erről is adott esetben.
0: Mondjuk én így is úgy is csomagolok mindig uzsonnát, tehát hogy az uzsonnás pakk az egy másik kérdés. Hát nem egy olcsó dolog az iskola. Nem olcsó. Tényleg nem olcsó.
1: De sose, maga az iskola szerintem sose volt egy olcsó dolog. Mert mindig kellett valami. De hogy ez az étel dolog, ez nem tudom, nekem ez annyira ilyen.
0: Igen, viszont sajnos tényleg ezeknél a gyerekeknél ez nem
1: humbug. Nekünk volt köpeny is általános iskolában.
0: Persze, hogy volt.
1: Neked is volt.
0: Igen.
1: És azt is venni kellett, emlékszem, hogy és akkor rá kellett hímezni anyámnak otthon a nevemet, meg az osztályt. És ezért minden évben kellett egy új, mert hogy mit tudom én, rajta volt, hogy második as. És akkor az már jövőre nem jó, mert már harmadikos leszek, és akkor hát kellett izélni.
0: Szerintem a köpeny nem volt egy rossz dolog, és ez nem csak azért volt jó, hogy megvédte a ruhádat bármi ellen, tehát ott azért festettél, rajzoltál, igen, bármi, mindent is csináltál, nem csak ezért, hogy védd a ruhádat, hanem a köpeny az arra is szolgált, hogy egy kicsit egyenrangúvá tette ott a gyerekeket.
1: Japánban ezért van mai napig?
0: Egyenruha.
1: Ezért van mai napig?
0: Igen. Én nem gondolnám azt, hogy ez olyan rossz dolog
1: nem
0: lenne.
1: Nem volt rossz, egyáltalán mert, nem volt rossz.
0: Mert egy kicsit a különbségeket veszi el, a különbségek élét, igen, tehát az anyagi különbségek. Nekem Nike-on van, nekem Boss pólón van, tehát hogy ezeket mind-mind leveteti ott az iskolai közösség, és az egyenruhában már nem tudsz úgy flexelni, vagy menőzni.
1: Ez így
0: mert,
1: van.
0: Mert mindenki egyenruhában van, ezzel tükröződ.
1: Jó, hát persze a cipőddel, hogyha most nagyon akarsz,
0: hát jó,
1: persze
0: de
1: gyerekek,
0: hát
1: persze,
0: van.
1: Én is örültem, ha
0: szerintem
1: kaptam egy
0: ott
1: új
0: is egyencipő van.
1: Hogy
0: az egyenruhához. Az egyenruhához szerintem a cipő is egyencipő.
1: Japánban lehet, legyen. Nálunk azért egyencipő nem volt.
0: Nem, de hogy is.
1: De Japánban lehet, hogy van, de köpenyünk azt tudom, hogy alsóban végig volt, tehát elsőtől negyedikig, ezért is volt szekrényünk, ami ingyen volt, amibe te benhagyhattad, tehát a köpeny, az
0: akár
1: ben volt.
0: Akár a tornazsákodat, vagy a cuccaidat.
1: Tornazsákom köpenyemben volt, igen, és be kellett érni, vagy beértem az iskolába, kabát, sál, sapka be a szekrénybe, köpeny ki, pulóverre rá a köpenyke, és ült be a kis gyuszika az osztályterembe. Ez így zajlott annak idején, és igen, jól mondott, hogy ez valóban egy kicsit az egyenlőség. Kicsit ilyen munkásmozgalom feelingja volt az embernek.
0: Akkor rosszul érzed. Igen, akkor rosszul érzed magad, meg kicsit portás gyerekek.
1: Kicsit sok izék is.
0: Igen, akkor ezt utálod, meg nem jó, de igen, ha belegondolsz, akkor most felnőtt fejjel, mondjuk egy egyenruha, lehet, hogy nem is annyira rossz. Tehát, hogy
1: és volt zsebe. Pont emlékszel, hogy volt zsebe. Én abba raktam a csokit például. Tehát, hogy nekem
0: hát meg testnevelés órán is egyforma póló általában, olyan nyomott póló, ami az iskolának a logója, vagy a neve.
1: Olyan volt, de akkor nektek is ezek, igen, szerint olyan volt, igen, igen. Vennünk kellett nekünk, anyáméknak venni kellett, mit tudom én, 10 fehér pólót, most mondtam, igen, valamit, egyszínű fehér pólót. Én azt emlékszem, a piacon vettük meg ott Újpesten, ami már megszűnt piac sajnos. És 10 pólót vett anyám minden év elején, és akkor azt leadta az iskolába, és akkor ők rányomták, és akkor ott is bele volt írva, mit tudom én, mi az a címke helyében, hogy mit tudom, maka. Másiknak olyan kis, uh-huh, gizi, mit tudom én. És akkor úgy utána kiosztotta a tornatanár, aki nekünk amúgy az osztályfőnökünk volt, by the way, és akkor így minden év elején akkor ezt így megcsinálták, és az első tesi óra előtt kiosztották így a pólókat, hogy akkor na tessék, tegyétek be a szekrényetekbe, és tornaórára tessék mindig fölvenni, és akkor fölvettük.
0: Hát nem jó az iskolás időszak, én mindig azt mondtam, főleg elsőbe, mikor álltam az iskolának az udvarán, hogy én gyereket akartam, és nem ezt. Mindig
1: nem ezt, újra iskolába
0: mindig
1: járni.
0: Ezt mondtam, igen, nekem előről kell kezdenem, amit igen, annyira utáltam, és annyira nyomasztott, és most megint ott állok az iskola udvaron, és mindig ezen izélek, hogy én csak gyereket akartam. Én csak gyereket akartam, nem pedig ezt.
1: De Zsuzsi, ez egy kérdés is, meg kijelentés is, hogy de nehéz az iskolatás.
0: Én ezt mindig éneklem a Glóriának, ezt megkapja mindig, persze.
1: Helyes, figyelj, a klasszikusokat nem szabad elengedni.
0: Dehogy
1: viszont
0: is.
1: Minket engedjetek el, hogyha megengeditek, mert elmegyünk akkor hétvégére, erre a bizonyos hosszú hétvégére, ugyanis, ahogy már említettem a megszólalás elején, kicsit kikapcsra megyünk még ezen a csodaszép, nagyon magas hőmérsékletű hétvégén, úgyhogy legközelebb élőben, kedden, azaz augusztus 18-án fogtok velünk találkozni, 17-én hétfőn pedig mind a Beckerben, mind pedig a Süsfelnapban régi, jó kis adásokat, tehát úgynevezett Best of-ot ismétlés fogtok majd hallani. Jó? Úgyhogy csodaszép hétvégét nektek, ti is élvezzétek ezt a nagyon-nagyon meleg, talán utolsó nagyon-nagyon meleg nyári hétvégét, így 2026-ban. Zsuzsám, neked is jó hétvégét. Hallgatok
0: neked is, Gyuszikám, gyakorold az angolt, és aztán
1: yes,
0: utána kedden pedig angolul folytatjuk ezt a... Megnézzük, Gyuszi, mit haladt ezen a hétvégén.
1: Jó, angolul és cigányul. Legyen így, hogy ilyen vegyesbe. Na jó, tényleg csodaszép hétvégét nektek, és kedden találkozunk legközelebb.
0: Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigánynyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityu veszlosasza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kökény Attila élete és pályafutása. Kökény Attila a magyar könnyűzene egyik ismert és kedvelt előadója, akinek különleges, érzelmes hangja és előadásmódja. Az évek során sokak szívébe lopta magát. Életútja azért is érdekes, mert nem egyik napról a másikra lett országosan ismert. Hosszú éveken keresztül dolgozott, zenélt és képezte magát, mire szélesebb közönség előtt is megmutathatta tehetségét. Pályafutása jól példázza, hogy a kitartás, a zene iránti elkötelezettség és a családi háttér mennyire fontos szerepet játszhat egy előadó életében. Kökény Attila számára a zene már fiatal korától fontos volt. A muzikalitás és az éneklés szeretete fokozatosan vált életének meghatározó részévé. Nem csupán énekesként, hanem zenészként is tevékenykedett, így a színpad és a zene világa már jóval az országos ismertség előtt jelen volt az életében. Az ilyen hosszú út különösen fontos, hiszen egy előadó hangja, stílusa és színpadi személyisége általában évek alatt alakul ki. Kökény Attila pályájának egyik legfontosabb fordulópontját a Megasztár című tehetségkutató műsor jelentette. A műsorban való szereplése révén az egész ország megismerhette a nevét és a hangját is. A versenyben elért eredménye nagy figyelmet hozott számára, és egy olyan közönséget is elért, amely korábban nem ismerhette a munkásságát. A műsor különösen azért volt jelentős, mert Kökény nem csupán technikailag erős énekesként, hanem rendkívül érzelmes előadóként is megmutatkozott. Előadásainak egyik legfontosabb sajátossága az érzelmesség. Kökény Attila hangjában és éneklési stílusában sokszor érződik az a fajta személyesség, amely miatt a közönség könnyen azonosul az általa előadott dalokkal. Legyen szó szerelmes balladáról, lassú érzelmes számról, vagy lendületesebb produkcióról, az előadó számára fontos, hogy a dal ne csupán megszólaljon, hanem érzéseket közvetítsen. A tehetségkutató után Kökény Attila előtt új lehetőségek nyíltak meg. Fellépések, koncertek, televíziós szereplések és zenei együttműködések követték egymást. Az ismertség azonban egyben nagyobb felelősséget is jelentett. Az előadónak folyamatosan bizonyítania kellett, hogy nem csupán egy tehetségkutató műsor felfedezettje, hanem önálló, hosszú távú pályára képes művész. Kökény Attila ezt a kihívást sikeresen teljesítette. Az évek során önálló előadóként is megszilárdította a helyét a magyar zenei életben. Dalai között számos érzelmes, romantikus hangvételű szerzemény található, ezekben gyakran jelennek meg a szerelem, a kapcsolat, a család, a hűség, a hiány és az emberi érzelmek témái. Ez a dalvilág különösen közel állhat azokhoz a hallgatókhoz, akik az éneklésben nem csupán szórakozást, hanem személyes érzéseket és történeteket is keresnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Szeretettel köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok. Itt van velem két beszélgető társam, Molnár Regina.
2: Üdvözlök én is mindenkit.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is, szokás szerint.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Én is üdvözöllek titeket, és örülök, hogy újra összejöttünk. Fogjunk bele a mai témánkba, amelyet mint a döntést tűztünk ki célul. Egy rövid kis felvezetésként gondoltam megemlíteni azt, hogy a kutatások szerint naponta döbbenetes 33-35 ezer döntést hozunk egy nap, ebben rengeteg mikrodöntést is bele kell számítanunk, sok automatikus kicsi igen-nem dologgal vagyunk, például az ételhez, a táplálkozáshoz kapcsolódó döntésekből legalább 200 pluszos arány van, tehát ebből az annyit jelent, a napunk tele van apró választásokkal, és ez egyfajta ilyen kognitív költséggel, energia leadással jár, tehát ez az egyik dolog, amit itt találtam. Másik pedig azt, hogy stresszel-e minket a döntés. A kutatások szerint igen. Tehát, hogy ez minket egyfajta készenléti állapotba helyez, a döntési helyzet jellege miatt van így, időszűke, a tét, a fenyegetettség érzése okán, tehát ez mind tud minket stresszelni, egyfajta készenléti állapotba helyez minket a döntés. Ez a készenléti állapot egy kicsit így cizellálódik és kiegészül a következő tényezőkkel. Az egyik a bizonytalanság, amikor nincs elég számú és megfelelő tartalmú információnk a helyzetnek az átlátásához. A visszafordíthatatlanság érzése, ha ezt választom, akkor ezzel elrontom, vagy vége mindennek. Tehát ez a súly rajtunk, az értékkonfliktus, jót akarok, és ez nagyon érdekes a mai világra, szerintem nagyon jellemző szintén, jót akarok, de közben félek is a jó következményeitől, és az utolsó, a negyedik pedig felelősség. Végül is nekem kell majd elvinnem a balhét. Itt erősen belép a kompetencia körömmel való viszonyom.
3: Mit választok? Tudok-e boldog lenni? Tudok-e harmóniában lenni? Mit kell ahhoz tennem? Mi mellett kell döntenem, hogy én egységbe legyek önmagammal? És ez nem feltétlenül az, hogy most zöld pulóvert, vagy zöld ruhát veszek magamra, vagy éppen mit fogok enni. Nem ettől függ az én boldogságom.
1: Mondtad ezt a kifejezést, hogy egységben lenni önmagammal. Akkor ez tud egy ilyen barométere lenni nálad annak, hogy mi az, ami fontos igazán. Igen. Hogy egy döntésnek mi a fajsúlya, mennyire azt szolgálja, hogy én egységbe kerüljek önmagammal. Reginálod, mi az, ami a döntést így betájolja? Mitől lesz mondjuk egy kérdés igazán kardinális?
4: Én nagyon rossz döntő vagyok. Engem borzasztóan tud stresszelni, ha egy helyzetben döntenem kell. Mert nagyon sokszor azt érzem, hogy ugye, amit mondtál, én nem látom át, hogy mi lesz a döntésemnek a folyománya, következménye, hogy mi fog történni, és mi van, ha így döntök, de közben az lett volna a rossz. Tehát, hogyha nagyobb döntésről van szó, akkor az engem nagyon megvisel. Például lesz, hogy a vállalkozásomat abba kellett hagynom, mert így döntöttem. Tehát elviszem a végletekig, amikor már annyira feszít, hogy mondanom kell át vagy bét, és akkor mondok. És általában mindig az jön ki ilyenkor, ilyen feszült helyzetben, amit egyébként is a szívem diktál. De valahogy ezt a kört még mindig, igen, nagyon érdekes, hogy még meg kell futnom azt a kört, hogy belefeszüljek, hogy dönteni kell.
1: Pedig azt mondják, hogyha az idő feszít minket, akkor általában egy beszűkült tudatállapotba kerülünk, és kevésbé jó döntéseket hozunk, de akkor nálad ez nem így
4: van. Nálam valamiért fordítva vagyok bekötve, nem tudom miért.
1: Vagy akkor van az, amikor már kimondod azt, ami benned volt, csak valamiért nem merted azt vállalni, igen, magad előtt,
4: igen,
1: talán.
4: Igen, na jó, akkor most már kimerem. Igen, ez tényleg így van most, hogy mondod.
1: Én azt vettem észre, hogy a magam életében kb. Az elmúlt egy hónapban jött ez föl, hogy mennyire sok energiát veszel tőlem, és megvisel, és kimerít az, hogy a döntéseket tolom magam előtt. Uh-huh. És akkor hoztam egy ilyen döntést, hogy bármilyen eldöntendő dolog van az életemben, tehát azt gondolom, hogy ha leülök egy 3-5 percen belül, azért el lehet dönteni a mindennapi élettel kapcsolatos döntéseket.
3: Mi az a döntés jelenleg az életetekben, hogy hozzuk le ezt most egy kicsit konkrétumra, amit meg kell hoznatok, mint döntés, mert úgy érzitek, hogy el van akadva az életetek, valami nem jó, nem működik jól benne, mert valami oknál fogva nem tudok dönteni.
1: Tehát mi az, ami megnehezít mondjuk egy adott döntést?
3: Hát, hogy tudod, hogy meg kellene ugranod ahhoz, hogy a Tomi boldogabb legyen, és mégis halasztod, húzogatod, megmagyarázod, kimagyarázod, vagy éppen elbújsz, bocsánat, egy nagy társasági életbe, hogy csak ne kelljen szembenéznem azzal, amit lehet, hogyha meghoznék egy jó döntést, akkor jobb lenne az életed, így értem.
1: Igen. Most ez jutott erről eszembe, hogy ezek szerint a döntésnek van egy olyan aspektusa, hogy attól nehéz, mert hogy vannak ugye olyan döntések, amik jók, amik jó dologra hívnak, akkor egyértelműen tudom mondani, hogy abba beleegyezek, és vannak olyanok, amik nehézséget okoznak nálam például azért, hogy bizony magamat kell választanom, és ez azzal fog járni, hogy egy csomó ismerősömnek nemet kell majd mondanom. Az egy ilyen feszültséggel jár, hogy akkor ugye akár megsértődhetnek, rossz néven veszik, nem tudom, félreértik, és akkor ebben csorbul a viszonyunk. Nem feltétlenül az, hogy mennyire vagyok szeretető emiatt, tehát azt nem mondanám, de mindenképp, hogy a másiknak ezzel nehézséget okozok. Például nekem ez a döntéseimben egy elég komoly faktor, hogy az én döntésem milyen hatással lesz mások életére, és ez mennyire okoz nekik nehézséget vagy megakadást.
4: Regi? Ami engem mostanában nagyon foglalkoztat, hogy vannak szívemhez közel álló emberek, barátok, és mostanában sokszor érzem azt, hogy egy helyben toporognak, és ez engem feszít. De beszélgetünk, fölhívjuk egymást, vagy beülünk valahova, és csak az ő problémája zúdul rám egy-másfél órán keresztül. Elejt egy mondatot, hogy és velem mi van, válaszolok, majd rákapcsolódok, jaj, ne is mond, és folytatja. És hogy hol van az a határ, hogy én azt mondom, hogy egy döntés, hogy figyelj, nekem erre nincsen időm, az én időm drága, én szeretlek, mint barátot, de nem engedhetem meg magamnak azt az egy-másfél órát az életemből, hogy csak arra fókuszáljak, hogy te sírsz, vagy...
3: De ezt nem mered elmondani?
4: Most ott tartok, hogy el kéne. A döntés, hogy meghozom azt a döntést, hogy figyelj, van egy határ. Tehát, hogy annak lesz valami olyan pozitív kimenetele, vagy következménye, hogy átbeszélünk valamit, és akkor te is lépsz. De egy fél év múlva is ugyanez, majd találkozunk, és ugyanott tart, és sírdogál, és na, az már
3: Igen, de mégiscsak te szabod meg a határaidat. Az is egy döntés, hogy kit engedek be a nagyon privát szférámba, vagy ki meddig jöhet. Igen. Az én döntésem, hogy tudjak igent vagy nemet mondani.
4: Igen.
3: Határt húzni, ezt is sokszor mondtad, Regi.
4: Így van.
3: Hogy ezt
4: így
3: is
4: van.
3: Tanulod, látod,
4: így van.
3: Figyelek.
4: Ezek nagyon nagy tanulások. Igen, mert hogy mondjuk évekig velem volt, jóban voltunk, én is, csak én közben, most ez nem egóból mondom, meg nem, tehát értsétek jól, hogy elkezdtem járni egyfajta belső utat, ő nem. És akkor már azt érzem, hogy már nem szívesen kapcsolódok vele, pedig már 15 éve mondjuk az életem része volt, és tök jó dolgokat megéltünk együtt, csak most jelenlegi helyzetemben nem tudok vele mit kezdeni. És meg kell hoznom egy olyan döntést, hogy valamit mondjak neki erről, de még
1: de nehéz sem, ez.
4: Nagyon nehéz.
1: Márpedig egy olyan, szerintem egy olyan világkorszakban vagyunk, amikor ezzel a problémakörrel egyre többször szembesülünk.
3: Hát, sőt, barátságról beszélünk, de párkapcsolatban ez is egy súlyos történet, hogy meddig engedem meg azt, hogy ha egy mérgező kapcsolatban vagy benne, döntök amellett, hogy ez így nincs jól.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
3: A kormány beavatkozik a paksi atomerőmű megmentése érdekében, megkezdték egy fenékküszöb építését Paks és Duna-Szent Benedek között, ami tartósan segíthet megemelni a Duna vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két egyenként 80 méteres bárkát is, amelyeket szükség esetén elsüllyesztenek majd, hogy a vizet az erőmű hűtővíz kivételi művéhez tereljék. A munkálatok a tervek szerint 30 napig tartanak, a fenékküszöb pedig nagyjából fél méterrel emelheti meg a vízszintet a kritikus szakaszokon. A beavatkozásban a honvédség katonái a folyó bal partján, míg a kijelölt vállalkozók a jobb parton az erőmű oldalán dolgoznak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Duna apadásnak indult, és a hétvégén elérheti a mínusz 132 cm-es szintet. Ennél a vízállásnál a működő két turbina közül egyet le kellene állítani. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki egy 3 hektáros 10 pincét is érintő tüzet okozott szerdán, azzal, hogy szabad téren akart főzni Balatonfőkajár határában, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. Azt írták, a nő egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni, a tűz táplálásához használt nejlon darabot azonban a szél felkapta és a száraz aljnövényzetre sodorta. A tüzet a katasztrófa védelem munkatársai oltották el. A Fruitweb szakmai szervezet szerint a tavaszi fagyok és a nyári aszály 100-150 milliárd forintos kárt okoztak. A teljes gyümölcstermés kiesés elérheti a 60-70%-ot is. A legsúlyosabb károk az alma, meggy és szilva ültetvényeket érték, ahol a tavaszi fagyok önmagukban átlagosan 50%-kal vetették vissza a várható termést, amit a nyári hőség és aszály tovább rontott, írta a hvg.hu. Még a fóliasátrak sem nyújtanak teljes védelmet, a hőstressz miatt ott is 5-15%-os csökkenéssel számolnak. A helyzet odáig fajult, hogy júliusban és augusztusban gyakorlatilag nincs hazai karfiol és brokkoli a piacokon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dik.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romák.

0: neked. Rádiódik.
1: Szeretettel köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok. Itt van velem két beszélgető társam, Molnár Regina.
2: Üdvözlök én is mindenkit.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is, szokás szerint.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Én is üdvözöllek titeket, és örülök, hogy újra összejöttünk. Fogjunk bele a mai témánkba, amelyet mint a döntést tűztünk ki célul. Azt mondják, hogy a döntésnek az egyik nagy akadálya az első között említik, hogy bizonytalanok vagyunk. Nincs annyi információnk, amiknek a birtokában meg tudnánk hozni egy döntést. Ugye most a bizonytalanság korát éljük mondjuk közhelyszerűen, ami szerintem egyébként így is van, de valószínű, hogy én nekem van egy olyan sejtésem, hogy mindig ilyen bizonytalan volt a világ. A korábbi biztosságunk az egy ilyen illúzió volt, amiben jó volt bele helyezkedni, de valahogy nem biztos, hogy korábban valamivel is biztonságosabb volt az a létezés, amiben éltünk, hiszen olyan könnyen borul föl. Mi erről a véleményetek a döntéssel kapcsolatban? Mennyire tudunk rálátni arra, hogy éppen mi van velünk, és miből tevődik össze egy-egy szituáció?
3: Szerintem ahhoz, hogy jó döntést tudjunk hozni, először is tisztába kell lenni saját magaddal. Szeretned kell magadat, még ha csonka vagy is, ha olyan vagy, amilyen is, tisztelned, becsülnöd. Szeretned kell magadban a méltóságodat, ha ebben biztos vagy. Saját magad lelki mélységében, akármilyen döntést is hozok, akár lehet ennek rossz kimenetele is, nem feltétlenül happy enddel végződik, de vállalom annak a magányát is, vagy a lehetőségét is, hogy ez nem oda fog befutni, ahova én gondolom.
1: Én ezt magamnak most úgy fogalmazom meg, a bizonytalanságban azért van egy biztosan biztos pont, az pedig a magunkkal való kapcsolódás során felfedezett méltóságunk, ami biztosan ott van mindig, és erre a biztos pontra számít minden döntés helyzetben.
3: Meg a bátorság, hogy te sokkal több vagy, mint a helyzeted. Uh-huh. Minden ember sokkal több, mint amit gondol magáról.
2: Csak ide ez 100%. Igen, és ez sokszor egy nagyon kemény, nagyon mély munka.
3: De nem hát ott a szituációba derül ki, hogy te bátor csaj vagy?
2: De ez akkor. És egyébként tényleg, hogy azért nem merünk sokszor dönteni, mert nem látjuk ugye, hogy mi lesz a következmény.
3: De mindig biztosítani akarjuk magunkat mindennek.
2: Holott az önbizalom, az önbecsülés, az a legnagyobb biztosíték, ahogy mondta Zsuzsa is. Igen, legyen meg a te akaratod, nem?
1: Engem is meglep az, hogy nagyon sokszor találkozok magamban azzal a gondolattal, hogy nem számolok a jóval. Tehát ugyanúgy, hogy a negatív egy dominót indít el a jónak, hanem még nagyobb hatása tud lenni az életünkben. De van ez a visszafordíthatatlanság, ami szerintem egyébként egy nagy rákfénéje most a döntéseinknek, hogyha választunk valamit, döntünk valami mellett, akkor automatikusan nem választunk még egy csomó minden mást is. Tehát a döntési választási helyzet, az kizár automatikusan más útvonalakat is. És hogy ez valami módon azért elég erősen nyomaszt minket. Én azt veszem észre a döntéseinkben. Ti ezt hogyan tapasztaljátok a magatok életében?
3: Szerintem, ha jó döntést hozol, békesség jár vele. Ha rossz döntést hozol, akkor pedig, ha vagy annyira érett személyiség, akkor vállalod azt is, hogy ezt elcsesztem. Hát akkor mi van? A rossz döntések épp úgy hozzátartoznak az életünkhöz. Ha nagy döntés előtt állsz, mindig aludj le egyet.
1: Egyébként szinte mindennek jót tesz, hogyha alszunk rá egyet.
3: Pihentesd le egy kicsit, mert akkor egy kicsit messzebbről látod. Regi, te nagyon mosolyogsz.
2: Igen,
3: közben.
2: Mert hogy az ugrott így be, ahogy mondtad, hogy mi van, ha nincs jó és rossz döntés, csak döntés van. Ami belőlünk fakad és értünk van. Hozunk egy döntést, és nem minősítjük, nem ruházzuk fel semmivel, hogy jó vagy rossz, abból valami ki fog sülni.
3: Az életünk része az is.
2: Igen, igen, igen. Tehát elindít egy úton, egy valamilyen úton, aminek ugye nem látjuk a végét, és kár azon keseregni, hogy mi lett volna, ha a másikat döntöm. Erre indultam el, és ez is lehet, hogy sokkal nagyobb lehetőséget tartogat, mint amit én eredetileg kigondoltam.
3: Ha megérik benned egy döntés, az olyan, mint a alma. Ha megérik egy alma, akkor igenis döntened kell, és azt meg le kell szüretelni, mert akkor lesz nem ata. Nem lehet túlhordani a gyereket sem 10 vagy 12 hónapig. A döntéseknél nagyon figyelembe kell venni, mikor van itt az ideje. Eljött-e az idő? Mert idő előtt se lehet meghozni szerintem döntéseket, meg idő után sem, mert túlhordod.
2: Én nagyon mélyre tudok menni, és nagyon tudom mostorozni magam, hogy ó, de buta voltam, vagy nem így kellett volna, és megmerem engedni magamnak azt, hogy ettől rosszul legyek. Így sokkal gyorsabb a feldolgozás számomra, és akkor van egy pont, ahol felébredek, hogy oké, de nézzük csak meg, mennyi minden más jött az általam rossznak hitt döntés által. És lehet, hogy nem az, amit elképzeltem, de bejöttek újabb lehetőségek. itt jön be az az önbizalom, hogy igen, bízom magam annyira, hogy ez a sugallat ott az jó volt. És nem törődni azzal úgy mélyebben, hogy most padlón vagyok, és hogy mennyire félek attól, hogy mi lesz, mert ez már csak szintiszta elmejáték.
1: Igen, mert az is fontos lehet, hogy a döntéseinket ne elemezzük és értékeljük ki túl korán, vagy túl gyakran, vagy állandóan. Tehát, hogy az persze szintén nem egy jó dolog, hogy döntöttél és kus, mert azért érdemes a döntéseinket rugalmasan kezelni, az is nagyon egy jó irány, hogy azért figyelünk a körülményekre, és figyeljük azt, hogy a döntéseink mennyire kompatibilisek ma, meg holnap, a tegnap előtthöz képest, de azért mindenképp egy fontos dolog, hogy ne értékeljük ki korán a döntéseinket, mert nagyon ez lett most a divat, hogy folyamatosan ellenőrizzük magunkat, hogy éppen hogy vagyok, hogy érzem magam, és akkor ennek fényében fogom eldönteni, hogy a döntés az most kedvező volt, vagy kedvezőtlen, és tényleg azért vannak kifutási idei. Egy döntésnek is van kifutási ideje, és valóban utólag tudjuk látni, hogy a varga betűink, azok ugyanoda vezetnek minket, csak sokszor, tudom én, hosszabb, meg minden nehezebb utakon akár.
3: Az is nagyon fontos szerintem, hogyha nagy döntéseket kell meghoznunk, ha van egy-két jó barátod, és meghallgatod őket. Csak annyi, hogy valaki egy másik nézőpontból hogy látja a dolgot. Én általában egy férfi ismerősömet hívom fel, pont azért, mert férfi gondolkodó. Másként gondolkodik a férfi erről, hogy te férfi aggyal, ezt hogy látod? Lehet, hogy mond egy-két olyan aspektus, amit az én női logikámmal soha nem kúszott volna be a fejembe. És mérlegelem. És nekem ez egy megnyugtató dolog, hogy egy férfi gondolkodó emberrel is át tudom beszélni az életem nagy döntéseit. Engem megnyugtat.
2: Igen, ezzel én is így vagyok. Én is szeretem, van egy-két olyan ember az életemben, hogy szaladok, hogy szerinted, de nem azért, mert döntésképtelen vagyok,
3: pontosan,
2: hanem mert annyira kíváncsi vagyok, hogy ő hogy lát engem, és ezt az egész sztorit kívülről nagyon sokat tud adni.
1: És ez jó, mert hogy azzal a szabadsággal teszitek mind a ketten, és talán ezt így is érdemes, hogy nem arról van szó, hogy szolgamódon követ, hanem azt, hogy az ő meglátásait beépítem az én saját döntésem folyamatába, az attól még egy saját döntés lesz.
3: Meg nekem ez nagyon tetszik, hogyha nőként egy kicsit egy férfi gondolkodóval beszéled meg, vagy férfiként, te egy női gondolkodóval.
1: Ez is milyen jó mutatja, hogy mennyire egymásra utaltság
2: így
1: az emberi létezés.
2: Szépen kiegészítjük egymást.
1: Nekem még mindig van egy ilyen gondolatom itt a visszafordíthatatlansággal, mert hogy igen, azt mondtad, hogy a jó döntés után béke van bennünk, csak hogy ez a visszafordíthatatlanság feszültsége, az még a döntés előtt van bennünk. És Freudtól hallottam, illetve olvastam egy nagyon jó kis eszét, amiben arról volt szó, a szeretetről emlékedett, vagy illetve arról gondolkodott, és azt mondta, a szeretetnek az egyik alapvető történése, hogy kiválaszt. Az a szeretet, ami nem választ ki, és lemond a szeretetet tárgyáról, az igazából a szeretet lényegéről mondott le. És ő ott hozza be ezt a problematikát, hogy már akkor, a 900-as évek elején, hogy ez egy óriási nagy problémája ma az embernek, hogy nem tudja elfogadni azt, hogy egy-egy döntésem, az kizár más utakat, meg lehetőségeket. Vagy mi lehet ez bennünk? És azon elmélkedtem, hogy talán az emberben van egy ilyen út, hogy mi igazából minden döntésünkkel szeretnénk az egészet, a teljeset akarjuk választani, és hogy afelé tartunk, és hogy ezért talán nem arra kell törekedni, hogy egyszerre az összes opció az enyém legyen, hanem olyan döntéseket kell hoznunk, amik részben abban az egyik választott lehetőségben az egész felé, vagyis egy adott helyzetben rejlő teljesség felé vezet minket. Tehát, hogy a döntéseinknek a fokmérője, az nem feltétlenül az, hogy akkor mennyi formát élek meg, hanem hogy ahhoz a tartalomhoz, ami engem a teljesség felé visz, ahhoz ez kapcsolódik-e, és az már egy ilyen jó barométere lehet a választásnak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, rá annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlösesza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zenei világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem olyan örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, családról, örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára is könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összefort a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zene világával. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljutott. A nagyecsedi Fekete Szemek zenéjében fontos szerepet kap a közösségi élmény, a mulatós zene egyik sajátossága, hogy nem feltétlenül csupán hallgatni szeretnék az emberek, hanem együtt énekelni és táncolni is rá. Ez különösen fontos a lakodalmakban, családi ünnepeken és különböző rendezvényeken is. Bódi Guszti dalai ezért sok ember számára összekapcsolódnak ünnepekkel, családi eseményekkel és közös mulatozással. A művész pályájának egyik legfontosabb része a feleségével, Bódi Margóval való közös munkája. Ők ketten nem csak házastársak, hanem hosszú időn keresztül zenei partnerként is jelen voltak a közönség előtt. A közös fellépéseik és szerepléseik hozzájárultak ahhoz, hogy a nevük egybeforjon a roma mulatós zene világával. A közös munka egyben azt is megmutatja, hogy a családi és szakmai élet milyen szorosan összekapcsolódhat egy előadó művész életében. Bódi Margó szintén ismert személyiség a magyar roma kultúrában és a szórakoztató médiában. Férjével együtt számos alkalommal szerepeltek televíziós műsorokban és különböző rendezvényeken. Kettejük kapcsolata a közönség számára is ismerté vált, és sokan éppen együtt azonosítják őket a magyar roma mulató zene világban.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Oda vagyok magáért, a fekete hajáért, egyetlen egy szaváért, mosolyáért. Oda vagyok egészen, a szívembe bevéstem, hallgassa meg, ha kérem,

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hey! A gyere, öcskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok. Két beszélgető társammal ülök itt szokás szerint. Az egyikük Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És Molnár Regina Regi, aki blogger.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel.
1: Azt hiszem, hogy sokunk életének ismerős eleme az, hogy valahogy egy átmeneti időszakban vagyunk, aminek valahogy még nem látjuk a végét, ugyanakkor annyit érzünk, hogy a korábbi formulákkal nagyon nehéz kapcsolódni újonnan kialakult időszakhoz, és valami módon nincs meg a régi, már azzal nem tudunk kapcsolódni, de még az új rész sem alakult ki, és valahogy egy köztes térben, mondjuk úgy, hogy a senki földjén vagyunk, és most azt fogjuk megnézni, hogy ez a senki földje, ez egy pozitív vagy egy negatív tapasztalat az életünkben, mindenki hozzáteszi a magáét.
3: Jelenleg tökéletesen élem ezt az állapotot, és most nem tudok vele azonosulni. Most keresem az újat, és én ezt most nagyon-nagyon rosszul élem meg. Mert hogy azt érzem, hogy lementem a gödör aljára. Tehát tudom, hogy mindig van ebből felfele vezető út, csak ez általában rövidebb szokott lenni. Most egy kicsit úgy jobban dagonyázom odalent a sárban.
1: Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez nem csak hosszabb ideig tarthat esetleg, hanem mélyebb is, mint a szokásos, élesebben, húsba vérbe vágóbban kezdenek ki minket.
2: Ez a mégis már időszak életünk legfontosabb időszaka. Azért, mert ebben a senki földjében egy kicsit megállunk. Elgondolkodunk azon, hogy kik vagyunk éppen most. Mit szeretnénk az élettől? Mi az, ami még bennünk van, vágyunk rá, és szeretnénk, hogyha megvalósulna? Ha ez az időszak nem lenne az életünkben, akkor csak egy sinen mennénk végig ezeket a kérdéseket, talán nem is tennénk fel magunknak. És ez nagyon fontos, hogy ezek megállók. Senki földje valóban, mert nem tudod, hogy jön-e vonat, mikor jön a vonat, vagy mikor jön a repülő. Egyszer csak vársz valamire ebben az időszakban, a köztesben, de akkor is ott vagy az állomáson, és vársz valamit. Aki még tud várni, annak van reménye, annak még van hite, és vannak álmai. Én nem tartom rossznak ezt az időszakot, annak ellenére, hogy borzasztóan tud feszíteni. Ha meg lehet egy szóba fogalmazni, akkor azt mondom, hogy türelemjáték.
1: Igen, a türelem az nagyon fontos. Ebben az időszakban igazából, mintha nem más történne velünk, mint maga a változás. Kibillent a világ a négy sarkából, és most így recseg, ropog körülöttünk minden, éppen változásban van a dolog, az életünk, és hogy ez az életnek talán az alapvető természetrajza, ez az, ami a legbelsőbb valósága, hogy folyamatosan mozgásban van, mert az életnek ez egy sajátja, hogy nem áll meg. És itt nagyon jó rá tudunk világítani a lényegre. Megpillanthatjuk, még ha nem is szoktuk meg, hogy ebből az aspektusból nézzük az életet. Szóval mindenképp pozitív hozományai lehetnek, meg vannak is, azzal együtt, hogy azért ez egy nehéz időszak, nehezen viselhető.
3: Tudom, hogy ennek az lesz a vége, illetve nagyon remélem, mert eddig mindig az volt a vége, hogy egy nagy levegővel tudok majd elindulni az új felé.
1: Most nem látunk eredményeket, most egyelőre nincsenek ilyen biztos pontok, hogy akkor most ez lett a következménye, itt tartok, innen haladok tovább. Egy ilyen légüres tér jelentkezik, eredmények nélküli tér.
2: De azért növekszik bennem valami, ha jó helyre teszem a fókuszokat. Ha nem teszem jó helyre a fókuszokat, akkor gyakorlatilag ez időszak lehet a pokol.
1: Tulajdonképpen azon, hogy nincs a múlt, nincs még a jövő, hát nem arról van szó, hogy itt van a pont, és azt mondom, hogy van az elengedés, meg a befogadás. Ez a két nagy feladat, ami, vagy nem tudom, hogy feladat-e, elvégzendő, de valami módon ezzel van dolgunk, és akkor azt mondanánk, hogy már annyi mindent elengedtem még mindig, és szerintem még ott vannak a hajóroncsok, mert még mindig kapaszkodunk. Mi azt hiszük, hogy elengedtünk dolgokat, de mi nagyon tudunk ragaszkodni. Egyik kezünk engedni el, a másik rácsap. Hogy igen, van, az igen. Még ott marad. Mert ez a biztos. Így tehát van. Itt az elengedés, ami nagyon fontos, még egy utolsó fordulós állomás, és a befogadás. És mind a kettővel kapcsolatban valami más metódus lehet a megoldás, mint ahogyan eddig elengedtünk, vagy befogadtunk.
3: Igen, mert a már nem és a még nem között a most van. Mi lehetséges most? Egy lépés, mindig csak egy lépés van.
1: Lehet, hogy akkor ez a jelen pillanat tökéletes megélésére hív minket, amivel nem nagyon szoktunk általában ténykedni?
2: Amikor nagyon sok a hiány az ember életében, mi az, ami a jelen pillanatodban nincs meg, és lehozom az alapszükségletekre? Most jól vagy? Nem fáj semmit? Nem fáj semmi. meleg van otthon? Van fedél a fejed felett? Van. Vannak barátaid? Van, akit szeretsz? Magadat is szereted? Igen. Hát akkor most mi a bajod?
1: Tehát emlékeztetem magamat arra, hogy ne pánikoljak, mert azért a probléma nem arról szól, amivel általában, ami felé gravitálunk, elnehezülünk, hogyha baj van, ha nem jól érzem magam, akkor minden rossz,
2: becsülöd-e
1: hanem valami kicsit? Másról van szó.
3: Tomi, becsülöd-e a kicsit, hogy miért lehetek hálás aznap? Mert annyi mindenért lehetünk hálásak, és ezt valahogy tényleg elfelejtjük, főleg amikor ilyen nehéz helyzet van, akkor ránk szakad a keserűség, közben meg millió dologért lehetünk hálásak.
1: Jaj, de jó, hogy ezt behoztad, mert a hála nagyon szépen azért tud ebből vezetni minket, kivezetni.
3: Találkozom valakivel, nem azt kérdezem, hogy hogy vagy, miért vagy ma hálás?
1: Valóban a hála azért tud minket a reményhez kapcsolni. Tehát volt egy reményünk, elindultunk egy úton, most úgy tűnik, hogy nincs még változás, már nincs meg a régi, nem tudunk hozzá kapcsolódni, az új sem áll még rendelkezésre, de valami módon az addigi reményeinkhez tudunk kapcsolódni, hogyha a hálát felébresztjük magunkban. Miért tartozok köszönettel,
3: van,
1: vagy
3: hálás,
1: miért vagyok megajándékozott.
3: Így van.
1: Milyen szinonimája van még a hálának? Megajándékozott?
2: Az, hogy szerethető vagyok. Hogy és nem az eredményeimtől függ az, hogy én szerethető vagyok. És nem attól függ, hogy szerethető vagyok, hogy a főnököm hogy nézett rám, vagy éppen aznap belém rúgott, tegyük fel. Én ettől függetlenül is szerethető vagyok, mert több vagyok, mint az, aki vagyok ebben a pillanatban.
1: Megajándékozott.
2: Megajándékozott.
1: Akit megajándékoznak, azt szeretik.
3: Igen.
1: A felé árad a jó. Ami szerintem fontos lehet, hogy ebben az időszakban ilyenkor az ember szeretne valamiben megkapaszkodni, mert ugye bennünk van ez a megkapaszkodás, ez a függőlét, hogy valamitől nem függünk, hanem valamire irányul az életünk, inkább azt mondanám. És hogy ilyenkor az ember akaratlanul is cselekedni akar. Valamiben nagyon hirtelen bele akarunk fogni, ilyenkor kapkodunk is, tehát vannak ezek a olyan fura akcióink, hogy magunkat is meglepjük a környezetünkkel együtt, hogy akkor most mindenképp csinálni akarunk valamit, és én azt mondom, hogy ilyenkor nagyon bölcs, ha megengedjük magunknak, hogy nem cselekszünk. És ez is egy nagyon fontos ilyen része lehet ennek a szakasznak, hogy meg kell engednünk bátran magunknak, hogy most nem kapkodunk, nem türelmetlenkedünk, hanem egyszerűen csak vagyunk, létezünk. Ne menjünk el abba az irányba, hogy újabb illúziókat építünk föl a jövővel kapcsolatban, mert sokszor ilyenkor azt tesszük, hanem várunk, várakozunk. Itt azért mindenképp a remény, ami szerintem a legnagyobb betűvel oda van írva. Mi a reményetek ilyenkor ebben a szituációban, hogyha úgy igazán a mélyére nézünk annak, hogy mi a reményem?
2: Ez a reményem, hogy én is dolgozok magamon, és ezt viszont nagyon tudatosan csinálom. Pontosan tudom, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy tavasszal együtt bennem is megtörténjen az újjászületés. Örülni tudok az életemnek úgy, ahogy van, és jól érzem magamat, és nem kesergek, és életked pesdül az emberbe, könnyű lesz, könnyebbség lesz, és ragyog. Én ide akarok elérni, hogy majd milyen úton, módon adja meg a Jóisten, az legyen az ő dolga.
1: Regi, hogyha te mondjuk ennek a reménynek a végére, mélyére nézel, vagy a legmagasabb pontjára, akkor mit olvasol, mit betűzöl ki belülről?
3: Nekem hasonló szimbolikám van, csak nem a tavasszal, hanem nekem az az első mondat, ami feljött, hogy újra fel kell a nap. Hogy ott a sötét éjszaka, lehet, hogy önkívületi állapotban vagyok, semmire nem emlékszem, lehet, hogy zaklatottan fölkelek az éjszaka közepén, és rossz érzésem van, de feljön a nap. És akkor új lehetőségekkel indulhatok el megint.
1: És ez milyen csodálatos már, hogy erről a reményről valahogy olyan nehezen mond le valójában az ember. Mm-hmm. Tehát, hogy valahogy a lelkünk mélyén ez ott van, és nagyon érdekes, mert mintha összebeszéltünk volna, bennem ugyanez fogalmazódott meg, hogy mi az én reményem, az, hogy az élet az utat tör magának, áramlik, eléri a célját, és bizony, még mielőtt éltem volna, ez már megtörtént nélkülem is, és meg fog történni azután is, hogy nem leszek. Tehát az élet az nélkülem is utat tör magának. És azért erre valahogy így rábízza az ember magát. Még akkor is, hogyha esetleg nem hívő. Tehát ez valahogy mélyebben van bennünk, hogy minden nehézség ellenére van bennünk egy bizalom. Rábízom magam erre az életre, valami éppen változik, valami mindig változik, és ez így jó, valami tőlem változik. Alapvetően mindennek ellenére mégiscsak minden jól van.
2: Így jó.
1: Akkor azt hiszem, hogy most ezt a beszélgetést itt befejezzük.
3: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
1: Minden jót mindenkinek.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
3: Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény 16. módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte, derül ki az AB honlapján pénteken közzétett határozatból. A testület az ügyben a hatásköre hiányát állapította meg, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza. Több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak az átfogó fővárosi rendészeti fellépés negyedik hetében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Mint írták, a rendőrök kábítószer, birtoklás, garázdaság és lopás miatt is intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak. 13 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre, például egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen emberek érdekében. A rendőrök 74 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett közigazgatási bírságot is kiróttak, 29 esetben szabálysértési, 18 esetben pedig büntető feljelentést tettek. Nem adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a Fidesz újbudai frakciója. A politikus szeptembertől függetlenként folytatja munkáját. Közlése szerint már a kizárás előtt jelezte kilépési szándékát, a történteket pedig belső leszámolásnak tartja. Balogh neve a Királynórához köthető civil szervezetek támogatás ügyében merült fel. A kormány szerint 7 szervezet 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást kapott. A miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést. Balogh Péter azt állítja, hogy őt eddig egyetlen hatóság sem kereste meg az ügyben. Jelenleg nem tapasztalható a Balatonban szemmel látható algatömeg kialakulása, írta a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. Kifejtették, a július második felében megindult algabiomassza növekedés tovább folytatódott a tóban az elmúlt hetekben. A legmagasabb aklorofil koncentrációt a hét elején vett mintákban a Keszthelyi medencében mérték, ezt követte a Szigligeti és a Szemesi medence. A Keszthelyi medencében észlelt nagyobb mennyiségű algabiomassza a strandolók számára nem feltétlenül tűnik tömeg. A nyár elején áramlási holterekben megfigyelt összesodródás nem jellemző. Közös megegyezéssel távozik augusztus 14-ével a Soproni Petőfi Színház éléről Kis József igazgató, aki levélben tájékoztatta erről a Vidéki Színházigazgatók Egyesületét, és elköszönt a kollégáitól is, tudta meg az Index. A lépés azért is furcsa, mert Kis József mandátuma 2028-ban járt volna le, és a nyugdíjazásáig is csak hónapok lettek volna hátra. Helyét Fülöp Péter veszi át, aki az utóbbi egy évben a Nemzeti Színház operatív igazgatója volt, de korábban vezette a Kaposvári Csiki Gergely Színházat is, és a Fidesz kormány alatt helyettes államtitkár is volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
4: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Zichy-Jenő utcában a Jókai utcánál javítják a gázvezetéket, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni, illetve az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál a két irány forgalma időszakosan felváltva egy sávban haladhat. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában is, a Határútnál, valamint félpályás lezárásra lezárásra kell számítani a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél. Felújítás miatt a Köves úton az alsó határútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, jelzőlámpás segítséggel, illetve a Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki, ezért egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében, igazából az autós forgalom egy kicsit feltorlódott. Útszűkületre kell készülni a Magyaródi úton a Jernei utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban is. Vezessen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve egész hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai péntekünkön röviden és tömören folytatódik a napos, száraz és kellemes idő, ugyanis derült napos időre kell számítani viszonylag felhőmentesen, így csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél általában mérsékelt lesz, és a mai délután a tegnapi naphoz hasonlóan 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap szintén folytatódni fog ez a napos idő, viszont a szombati nap folyamán időnként megjelenhet egy-egy gomoly felhő, de csapadék nem valószínű. Sajnos a szombati szél délire, dél-keletire fog fordulni, de sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Szombat délutánra a csúcs hőmérséklet 31 és 36 fok körül lesz várható, vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csupán délután második felében lesz majd egy-egy felhő, de az is leginkább csak nyugaton, de csapadék azokból sem lesz várható. Sokfelé lesz majd vasárnap élénk, illetve erős a déli szél, és a vasárnapi csúcshőmérséklet pedig 33 és 38 fok között lesz majd várható, úgyhogy kellemes hétvégi időjárást így mindenkinek.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért te szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy röviden és tömören kövessétek Tomi példáját, akitől kaptam nem is olyan nagyon régen egy SMS-t, így szól. Szia testvérem, Tomi vagyok Bicskéről. Kollégáimnak szeretnék kérni egy pörgős dalt Budaörsre. Gabesznak pedig üzenném, hogy pörögjön fel, köszi szépen. Hát akkor Gabesz, pörögjél fel, a többieknek pedig további kellemes napot Budaörsön. Tomi kérésére Bicskéről fog szólni egy jó kis bubu.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, ami annyit takar számotokra, hogy szinte 100% az esély arra, hogy éppen hétköznap van, és 3-tól 6-ig valamikor, hiszen én ebben az időpontban teljesítem a zenei kívánságokat, ebben az időpontban a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy pontosan ezért megkérlek titeket arra nagyon-nagyon szépen, hogy vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, hiszen, mint ahogy mondottam, a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy pontosan ezért most Attila és kedves SMS-ek következik, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Attila vagyok, szeretnék zenét kérni testvértől az ajándék zenét, akinek küldöm, azok a fiúk, akik most dolgoznak Pesten. Köszi, Junior! Hát akkor nagyon sok szeretettel Attila kérésére fog szólni a kedves munkatársainak Pestre, akik kőkeményen dolgoznak, egy jó kis dal testvértől az ajándék.

0: Mikor kinyithatod a két szemet.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Zícsi Jenő utcában a Jókai utcánál javítják a gázvezetéket, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni, illetve az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál a két irány forgalma időszakosan felváltva egy sávban haladhat. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában is, a Határútnál, valamint félpályás lezárásra kell számítani a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél. Felújítás miatt a Köves úton az alsó határútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, jelzőlámpás segítséggel, illetve a Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki, ezért egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében igazából az autós forgalom egy kicsit feltorlódott. Útszűkületre kell készülni a Magyaródi úton a Jernei utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban is. Vezessen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve egész hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön röviden és tömören folytatódik a napos, száraz és kellemes idő, ugyanis derült napos időre kell számítani viszonylag felhőmentesen, így csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél általában mérsékelt lesz, és a mai délután a tegnapi naphoz hasonlóan 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap szintén folytatódni fog ez a napos idő, viszont a szombati nap folyamán időnként megjelenhet egy-egy gomoly felhő, de csapadék nem valószínű. Sajnos a szombati szél délire, dél-keletire fog fordulni, de sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Szombat délutánra a csúcs hőmérséklet 31 és 36 fok körül lesz várható, vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csupán délután második felében lesz majd egy-egy felhő, de az is leginkább csak nyugaton, de csapadék azokból sem lesz várható. Sokfelé lesz majd vasárnap élénk, illetve erős a déli szél, és a vasárnapi csúcshőmérséklet pedig 33 és 38 fok között lesz majd várható, úgyhogy kellemes hétvégi időjárást így mindenkinek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Rugalmas reggeli érkezés, 35 perces tanórák, hosszabb szünetek, mindennapos mese és kevesebb házi feladat szerepel az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új javaslatai között. A csomagot Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár jutatta el az általános iskoláknak, hogy az alsó tagozatos mindennapok jobban igazodjanak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Az intézmények maguk mérlegelhetik, hogy mely elemeket tudják a helyi lehetőségekhez és közösségük igényeihez igazából így bevezetni. Az augusztus 8-án közzétett Legyen élmény a tanítás című 14 pontos javaslat csomag a minisztérium oldalán elolvasható. A kérdés most az, kapnak-e elég időt és segítséget az állami iskolák ahhoz, hogy a jó ötletekből valódi változás legyen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint olyan csomag született, ami a helyi közösségek igényeihez igazítható gyakorlati lehetőségeket kínál, és amelynek pontjai csökkenthetik a gyerekek felesleges terhelését, és több teret adnak a mozgásnak, az alkotásnak, a tapasztalatszerzésnek és az egyéni fejlődésnek. A Legyen élmény a tanulás javaslatcsomag 14 pontja a következő. Az első gyermekbarát iskola kezdés és napirend, a második rugalmas óraszervezés, rövidebb órák és komplex blokkok, a harmadik hosszabb mozgásos szünetek, nyugodt ebédidő és a pihenőidő, az óraszámok és a tanulási tartalmak rugalmas elosztása, komplex tantárgy közi élmény és a projektnapok, iskolán kívüli tanulási helyszínek rendszeres használata, az alsó tagozatos házi feladat észszerű korlátozása, a fejlesztő értékelés megerősítése, a mindennapos testnevelés élményszerű megszervezése, a művészeti nevelés és a művészettel nevelés láthatóvá tétele, tapasztalati természet művészet, tudományos és matematikai tanulás, a délutáni idősáv gyermekközpontú újragondolása, mindennapos mese, felolvasás és történethallgatás, valamint bántalmazás megelőzés és a biztonságos iskolai környezet. Amúgy ez minden nagyon szép és nagyon jó, és igazából őszintén bevallom, hogy egy kicsit irigy vagyok a jövendőbeli alsó tagozatosokra, ugyanis ahogy én visszaemlékszem, mindig olyan szigor volt, mintha egy katonaságon lennék, és tényleg sose értettem, hogy most miért nem lehet az, hogy mondjuk nem 7:45-kor kezdődik az első óra, hanem mondjuk 8:30-kor, és akkor annyival többet legyünk bent, vagy akkor a minden szünetből, hogyha leveszünk 5-10 percet, akkor igazából ugyanott végzünk, csak viszont az a kritikus fél óra reggel, az szerintem sokat számít. Igazából nem csak egy gyereknek, hanem egy bármilyen embernek, felnőttnek is igazából. Reggel az a fél óra, az tényleg sokat számít, és sokkal jobb kedvel megy be az ember, mint ahogy például bizonyára sok mindenki visszaemlékszik, amikor elmaradt az első óra, mennyivel jobban indult a reggel. Nem kellett kapkodni, sietni, nem kellett hajnalba fölkelni, illetve még annyival kiegészíteném ezt az egészet, hogy például történelem óra helyett most már lehetnének jövő órák. Tehát nem történelem, hanem jövő, hiszen hogyha mindig hátrafele nézünk, és a hátsó felünkkel haladunk előre, mivel hátrafele nézünk, akkor bizonyos meglepetések érhetnek minket, de hogyha előre nézünk inkább, és a jövőre összpontosítunk, akkor sokkal felkészültebbek leszünk, hiszen például, hogyha nem tudom, valaki mondjuk elad egy ingatlant, mert mondjuk megörökölt egy ingatlant, és akkor be kéne fizetni az adót, az áfát, a járulékot, meg ugye igazából az egész pénzt szinte már oda kell adni, akkor például nem az van, hogy hát én tudom, hogy mikor született Mátyás király, de mondjuk egy ilyen papírt én már nem tudok kitölteni, csak ügyvédi segítséggel.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Röviden és tömören kövessétek Kira példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan régen, így szól. Sziasztok, Kira vagyok Baracsról. Testvéremnek, Márknak és a barátainak, Martinnak, Gabinak, Norbinak, Zengának, Hutkának és a többieknek szeretnék zenét küldeni. Üzenem a Márknak, hogy nagyon szeretlek, testvérem. A többieket az Isten áldja, Mamukó Bercitől valamit. Hát akkor Kira kérésére fog szólni sok szeretettel a felsoroltaknak egy jó kis Mamukó Berci duett Jászminnal, Shabadibi Vapsuvap. Nagyon sok szeretettel elindítom, és várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig itt a 100.3 Rádió Dikken a kéréseké és a kívánságoké a főszerep.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dix.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
1: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
2: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
1: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
2: Uh-huh.
1: Tehát ezt a szót találták ki, de annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esze?
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kökény Attila élete és pályafutása. Kökény Attila a magyar könnyűzene egyik ismert és kedvelt előadója, akinek különleges, érzelmes hangja és előadásmódja. Az évek során sokak szívébe lopta magát. Életútja azért is érdekes, mert nem egyik napról a másikra lett országosan ismert. Hosszú éveken keresztül dolgozott, zenélt és képezte magát, mire szélesebb közönség előtt is megmutathatta tehetségét. Pályafutása jól példázza, hogy a kitartás, a zene iránti elkötelezettség és a családi háttér mennyire fontos szerepet játszhat egy előadó életében. Kökény Attila számára a zene már fiatal korától fontos volt. A muzikalitás és az éneklés szeretete fokozatosan vált életének meghatározó részévé. Nem csupán énekesként, hanem zenészként is tevékenykedett, így a színpad és a zene világa már jóval az országos ismertség előtt jelen volt az életében. Az ilyen hosszú út különösen fontos, hiszen egy előadó hangja, stílusa és színpadi személyisége általában évek alatt alakul ki. Kökény Attila pályájának egyik legfontosabb fordulópontját a Megasztár című tehetségkutató műsor jelentette. A műsorban való szereplése révén az egész ország megismerhette a nevét és a hangját is. A versenyben elért eredménye nagy figyelmet hozott számára, és egy olyan közönséget is elért, amely korábban nem ismerhette a munkásságát. A műsor különösen azért volt jelentős, mert Kökény nem csupán technikailag erős énekesként, hanem rendkívül érzelmes előadóként is megmutatkozott. Előadásainak egyik legfontosabb sajátossága az érzelmesség. Kökény Attila hangjában és éneklési stílusában sokszor érződik az a fajta személyesség, amely miatt a közönség könnyen azonosul az általa előadott dalokkal. Legyen szó szerelmes balladáról, lassú érzelmes számról, vagy lendületesebb produkcióról, az előadó számára fontos, hogy a dal ne csupán megszólaljon, hanem érzéseket közvetítsen. A tehetségkutató után Kökény Attila előtt új lehetőségek nyíltak meg. Fellépések, koncertek, televíziós szereplések és zenei együttműködések követték egymást. Az ismertség azonban egyben nagyobb felelősséget is jelentett. Az előadónak folyamatosan bizonyítania kellett, hogy nem csupán egy tehetségkutató műsor felfedezettje, hanem önálló, hosszú távú pályára képes művész. Kökény Attila ezt a kihívást sikeresen teljesítette. Az évek során önálló előadóként is megszilárdította a helyét a magyar zenei életben. Dalai között számos érzelmes, romantikus hangvételű szerzemény található, ezekben gyakran jelennek meg a szerelem, a kapcsolat, a család, a hűség, a hiány és az emberi érzelmek témái. Ez a dalvilág különösen közel állhat azokhoz a hallgatókhoz, akik az éneklésben nem csupán szórakozást, hanem személyes érzéseket és történeteket is keresnek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
4: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Zícsi-Jenő utcában a Jókai utcánál javítják a gázvezetéket, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni, illetve az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál a két irány forgalma időszakosan felváltva egy sávban haladhat. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában is, a Határútnál, valamint félpályás lezárásra lezárásra kell számítani a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél. Felújítás miatt a Köves úton az alsó határútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, jelzőlámpás segítséggel, illetve a Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki, ezért egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében, igazából az autós forgalom egy kicsit feltorlódott. Útszűkületre kell készülni a Magyaródi úton a Jernei utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban is. Vezessen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve egész hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai péntekünkön röviden és tömören folytatódik a napos, száraz és kellemes idő, ugyanis derült napos időre kell számítani viszonylag felhőmentesen, így csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél általában mérsékelt lesz, és a mai délután a tegnapi naphoz hasonlóan 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap szintén folytatódni fog ez a napos idő, viszont a szombati nap folyamán időnként megjelenhet egy-egy gomoly felhő, de csapadék nem valószínű. Sajnos a szombati szél délire, dél-keletire fog fordulni, de sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Szombat délutánra a csúcs hőmérséklet 31 és 36 fok körül lesz várható, vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csupán délután második felében lesz majd egy-egy felhő, de az is leginkább csak nyugaton, de csapadék azokból sem lesz várható. Sokfelé lesz majd vasárnap élénk, illetve erős a déli szél, és a vasárnapi csúcshőmérséklet pedig 33 és 38 fok között lesz majd várható, úgyhogy kellemes hétvégi időjárást így mindenkinek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, készülékeitek nyomógombjai segítségével természetesen, a KRESZ szabályainak megfelelően, tehát nem vezetés közben kézben tartott mobil készülékkel, viccet félretéve, várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánság teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, csak szimplán annyit mondanék nektek, hogy kövessétek Blanki példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan rég. Szia Csabi, a Lacának játsz már le egy jó kis zenét, kérlek, mert ki van idegileg szegényke. Köszi, Blanki. Hát akkor a Blanki kérésére fog szólni Lacának egy jó kis dal, hiszen szegény most egy kicsit ki van idegileg, hát remélem, hogy nincsen nagy probléma, csak ezek az általános ilyen fölösleges hétköznapi kis bonyodalmak, és semmi komolyabb probléma nincsen ott nálatok. Minden esetre sok szeretettel, szerintem egy jó kis Kenji, méghozzá Martin Diesel mixel, szerintem meg fog nyugtatni, Laca, úgyhogy

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show az

Minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen egy ünnepnapra esik. Tudom, hogy olyankor Magyarországon megáll az élet, se egy kisbolt, se egy semmi igazából, rám még akkor is lehet számítani, tehát például tavaly karácsonykor én 24-én és 5-én is teljesítettem a kívánságokat, mivel azok a napok hétköznapok, úgyhogy én tényleg mindent tőlem telhetőt megteszek, pontosan ezért tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából már annyi mindent láttam, hogy azt is mondhatom, hogy sok utálattal is küldtem már zenét, tényleg a csávó megcsalta a nőt, és a nő kiátkozta SMS-be. Nem olvastam be nyilván, azért csak van egy színvonal, amit muszáj tartani, de ha írtok csúnyákat, azt tényleg nem fogom beolvasni. Most viszont egy tök jó SMS-t kaptam Beától, így szól a kívánság. Szia, szeretnék kérni Bobótól egy számot, a Színésznő című zenét a munkatársaimnak, Anitának és Sándornak. Üzenem Anitának, nagyon sajnálom, hogy nem jött neki össze. Köszönöm szépen, Bea! Na hát akkor Anita, sajnáljuk, hogy nem jött össze, legyen szó bármiről is. Bea kérésére fog szólni Anitának, illetve Sándornak, Bobótól a Színésznő.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Zicsi-Jenő utcában a Jókai utcánál javítják a gázvezetéket, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni, illetve az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál a két irány forgalma időszakosan felváltva egy sávban haladhat. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában is, a Határútnál, valamint félpályás lezárásra kell számítani a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél. Felújítás miatt a Köves úton az alsó határútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, jelzőlámpás segítséggel, illetve a Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki, ezért egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében igazából az autós forgalom egy kicsit feltorlódott. Útszűkületre kell készülni a Magyaródi úton a Jernei utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban is. Vezessen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve egész hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami

0: rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön röviden és tömören folytatódik a napos, száraz és kellemes idő, ugyanis derült napos időre kell számítani viszonylag felhőmentesen, így csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél általában mérsékelt lesz, és a mai délután a tegnapi naphoz hasonlóan 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap szintén folytatódni fog ez a napos idő, viszont a szombati nap folyamán időnként megjelenhet egy-egy gomoly felhő, de csapadék nem valószínű. Sajnos a szombati szél délire, dél-keletire fog fordulni, de sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Szombat délutánra a csúcs hőmérséklet 31 és 36 fok körül lesz várható, vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csupán délután második felében lesz majd egy-egy felhő, de az is leginkább csak nyugaton, de csapadék azokból sem lesz várható. Sokfelé lesz majd vasárnap élénk, illetve erős a délies szél, és a vasárnapi csúcshőmérséklet pedig 33 és 38 fok között lesz majd várható, úgyhogy kellemes hétvégi időjárást így mindenkinek.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: A flakonozás már a megélhetési formává vált sajnos a sok ember számára. A kidobott, visszaváltható palackok gyűjtésével akár napi több 10 000 forintot is össze lehet amúgy szedni, ám a jelenség egy súlyos társadalmi problémára is felhívja a figyelmet. Már 2024 óta válthatjuk vissza a palackokat a MOHU rendszerében, és mostanra egyre kevesebb az olyan palack, amely nem felel meg a követelményeknek, vagyis amelyért nem kaphatunk vissza 50 forintot. Bár az összeg elsőre kevésnek tűnik, egyre többen abból élnek, hogy a mások által vissza nem vitt palackokat igazából kivadásszák a kukából, ott a patkányok és a szemetek között ott turkálnak nyakig a szemétbe, és akkor kivesznek 3-4 flakont, de ha ezt már megcsinálják naponta 100-szor, tehát 100 kukából kivesznek 3-4 flakont, az már 3-400 flakon, amit ha felszorzunk 50 forinttal, az már 20 000 forint, az egy teljes értékű átlagos fizetés Magyarországon, és közben igazából nem kellett dolgozzon, csak a szemétbe turkálni, így könnyékig meg válik belenyúlni az olyan szemetes zsák, szemetes kukába, amin csak egy ilyen kis nyílás van, kivadásza szépen a kis patkányok meg egerek közül a szemetet, és akkor ott van a flakon, amit vissza tud váltani. Talán ez elsőre furcsa lehet így hangzásra, de amúgy ebből tényleg meg lehet élni, méghozzá nem is rosszul, hiszen ha hétfőtől péntekig ezt megcsinálja az ember 20 munkanapon, ez már 400 000 forint. Miközben a nem tudom milyen diplomával rendelkező, nem tudom, hogy milyen pályakezdő, keres szegény bruttóba mondjuk 10 milliárd forintot, tök mindegy, nettóba úgyis csak ilyen 250-300 000 marad meg neki, tehát a szemétbe turkálva szinte többet lehet keresni, mint egy átlagos ember. A MOHU szerint mára a műanyag és a fém palackok, illetve a dobozok mintegy 90%-a visszaváltható, ami nagyjából 10-15 millió csomagolást jelent minden egyes napon. Ha ezt felszorozzuk azzal a bizonyos 50 forinttal, akkor már is kijön, hogy az egy brutális összeg, tehát igazából annyira durva, hogy csak 10 milliót kerekítsük le, szeretek pesszimista lenni, a 10 milliót felszorozzuk 50-nel, az már 500 millió forint naponta, ami igazából lehetne ilyen folyamatos forgalom is, bár ez a odaadom, visszakapom, odaadom, visszakapom, kicsit furcsa így átgondolva, de közben mégis az alsóbb réteg ebből tök jól meg tud élni. Természetesen ez a pénz amúgy nem teljes egészében kerül vissza a lakossághoz, hiszen a palackokat sem minden esetben váltjuk vissza. A külföldi turisták, az éttermek és sok más szolgáltató sem minden esetben bajlódik azért az 50 forintért. Miután valaki eladta a palackot, annak utóélete már az új tulajdonosán múlik. Például én egyszer vettem a benzinkúton egy üdítőt, nagyon szomnyas, tehát mint aki meghal, már éppen, hogy nem haldokoltam, annyira szomnyas voltam, egy húzásra meg is ittam, és azzal a lendülettel ki is dobtam a kukába a flakont, és akkor a pult mögül a benzinkutas csajszi pedig szegénykém elájult, hogy úristen, hát mit csinálsz? És kiszaladt a pultból, és azt hittem, hogy nem tudom, hogy milyen nagy bűncselekményt követtem el, vagy nem tudom, és akkor mondta, hát ez 50 forint, hát ne dob már ki. Hát mondom, figyelj, tarts meg. És ott jöttem rá arra, hogyha például sétálok az utcán, vagy mondjuk olyan helyen vagyok, és a kezemben van egy üres flakon már, mert mondjuk kifogyott belőle a tartalom, akkor én szépen így leszoktam diszkréten helyezni, hogy egy rászoruló, éppen arra járókelő ember igazából fölvegye és visszaváltsa. Szerintem így tökre hozzá lehet járulni az alsóbb rétegnek a megélhetéséhez, mint ahogy látjátok, akár napi 20-30 ezret is meg lehet keresni, hogyha valaki főállásban igazából ilyen flakonozik, ha lehet így. De igen, a vasazás volt a vagány, most a flakonozás.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis nagyon sok esetben van olyan példa, hogy olyan SMS kapok, hogy se köszönés, se semmi, csak az asszonynak küldöm ezt meg ezt a dalt. És nyilván a lényeg benne van, de azt se tudjuk, hogy pontosan ki küldi, tehát egy keresztnevet nem tudok már felmutatni. A feleségnek a nevét sem tudjuk, ugye a keresztnevét jó lenne, és akkor tudnám mondani, hogy Jancsika küldi Julikának, illetve a zenét is jó lenne tudni, vagy csak így nagyjából az irányt, de az se baj, hogyha rám bízzátok, meg hát természetesen azért szerintem egy kicsit emberibb, hogyha odaírják, hogy a feleségemnek küldök egy dalt, így meg így hívják, azért, mert nagyon szeretem, és szeretném megköszönni neki mondjuk az elmúlt 4 évet. Csak egy példa. Én így írnám az SMS-t, de ez egy szabad ország, mindenki azt is úgy csinál, ahogy csak szeretné, és amit csak szeretne, úgyhogy a lényeg, hogy 06303030100, én pedig olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Eriktől. Szia, Erik vagyok, Máriusnak szeretnék kérni egy zenét egy GVM-től haveromnak. Na hát akkor Erik kérésére Máriusnak fog szólni egy jó kis zene GBM-től, de nekem ez az Erik-Máriusz kombó, nekem ez kicsit olyan stíl már szinte, mint GVM és LL Junior, úgyhogy el is indítom most sok szeretettel azt a zenét, közös duettjüket, melynek címe ez a Lány.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről a péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre fekvő Lokva Rogoznica település közelében. A tűz először egy fenyőerdőt és a növényzetet pusztította el, majd gyorsan átterjedt a házakra is, több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesten, tájékoztatta a hatóság az MT-t. Mint írták, a pénzügyőrök egy budapesti raktár ellenőrzés során bukkantak a silány minőségű utánzatokra, amelyek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A pénzügyőrök a hamisítványokat lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak, közölte a hatóság. A jelenlegi nyár minden bizonnyal a hátralévő éveink egyik leghűvösebb időszaka lesz, hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester állítását tudományos modellezésre alapozza. A főváros szakemberei részletesen felmérték, milyen éghajlati kihívásokkal kell szembenéznie Budapestnek a következő évtizedekben. Eszerint a 2031-2060 közötti időszakban a város nagy részén 3-5 fokos, a külső pesti kerületek egyes területein 6 fok feletti melegedés mérhető, és épp a pesti oldal külső kerületeiben találhatók azok a tömbök, amelyek hőterhelés és sérülékenység szempontjából egyaránt a legrosszabb helyzetben vannak. Az éves csapadék összeg csak kismértékben nő, viszont fontos átrendeződés zajlik, nyáron kevesebb, más évszakokban több csapadék várható. Szombat délelőtre Paksra hívja a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter, hogy tájékoztassa őket a Dunán zajló építkezés részleteiről. A miniszterelnök bejegyzése szerint a megbeszélésen a korábbi évek mulasztásairól is szó lesz, amelyek szerinte szükségessé tették a beavatkozást. A miniszterelnök nem a frakcióvezetőket, hanem a pártelnököket hívta Paksra. A Fidesz esetében ez Orbán Viktort jelenti, aki a választási vereség óta nem tölt be parlamenti tisztséget. A Mi Hazánk mozgalom elnöke Torockai László, a KDNP részéről pedig semmilyen Zsolt. A kormány szerdán a paksi atomerőműben tartott kihelyezett ülésén döntött arról, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt fenékküszöböt épít a folyón az erőmű és Duna-Szent Benedek között, összesen 145 ezer köbméter kő felhasználásával.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
5: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell készülni. A Zichy-Jenő utcában a Jókai utcánál javítják a gázvezetéket, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni, illetve az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál a két irány forgalma időszakosan felváltva egy sávban haladhat. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában is, a Határútnál, valamint félpályás lezárásra kell számítani a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél. Felújítás miatt a Köves úton az alsó határútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, jelzőlámpás segítséggel, illetve a Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki, ezért egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében igazából az autós forgalom egy kicsit feltorlódott. Útszűkületre kell készülni készülni a Magyaródi úton a Jernei utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban is. Vezessen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve egész hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai péntekünkön röviden és tömören folytatódik a napos, száraz és kellemes idő, ugyanis derült napos időre kell számítani viszonylag felhőmentesen, így csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél általában mérsékelt lesz, és a mai délután a tegnapi naphoz hasonlóan 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap szintén folytatódni fog ez a napos idő, viszont a szombati nap folyamán időnként megjelenhet egy-egy gomoly felhő, de csapadék nem valószínű. Sajnos a szombati szél délire, dél-keletire fog fordulni, de sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Szombat délutánra a csúcs hőmérséklet 31 és 36 fok körül lesz várható, vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csupán délután második felében lesz majd egy-egy felhő, de az is leginkább csak nyugaton, de csapadék azokból sem lesz várható. Sokfelé lesz majd vasárnap élénk, illetve erős a déli szél, és a vasárnapi csúcshőmérséklet pedig 33 és 38 fok között lesz majd várható, úgyhogy kellemes hétvégi időjárást így mindenkinek.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
5: Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ugyanis ez a Bódik Kívánság Show, tehát én minden hétköznap ténylegesen itt vagyok nektek, veletek, értetek, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen mondjuk egy ünnepnapra esik, tehát többször is volt már arra alkalom, hogy mondjuk én itt voltam december 24-én, de még 5-én is, augusztus 20-án, március 15, tehát én nekem mindegy, hogy a naptárban milyen színnel van beírva az a nap. Ha az hétköznap, akkor én nekem itt jelenésem van, és hogyha ez még nem lenne elég, ráadásul a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítenem is kell, úgyhogy nem is húzom tovább az időt most sem, hanem olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet Melindától kaptam nemrég, így szól. Szia Csabika, Melinda vagyok, és a férjemnek, Zoltánnak szeretnék kedveskedni egy jó szerelmes dallal, és ezzel a zenével megköszönni az elmúlt 18 évet neki. Nagyon szeretem őt, és köszönöm, hogy van nekem, illetve ilyen szép családot teremtettünk együtt. Hát akkor szóljon erre a 18 évre egy jó kis szerelmes zene, Rajmitól és Zsulitől fog szólni a Végtelen óceán című slágerük.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Vegyétek elő a telefonotokat, amennyiben zenéte szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig van erre lehetőségetek, hiszen ekkor üzemel a Bódi Kívánságsó, ami annyit jelent számotokra, hogy az előbb említett időpontban, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, igazából olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Hello, Holland Zoli szeretne küldeni Gonosznak, Ferinek, Zsoltinak, Atinak a tetőre egy zenét, hogy menjen a meló ezerrel. Rád bízom, hogy mit játszol, valami pörgőset. Köszönöm. Na, hát akkor igazából az Ács vagy Tető, inkább azt mondom, hogy Tető királyoknak fog szólni, tehát Ferinek, Zsoltinak, Atinak és Gonosznak egy dal Holland Zoli kérésére, és valami pörgős zenét kér, remélem, hogy nem azért kér pörgős zenét, mert nem úgy halad a munka és egy kicsit pörögjenek fel, hanem mert jól dolgoznak, és megérdemlik, hogy egy kicsit szórakozzanak is munka közbe, úgyhogy én elindítok egy olyan dalt, melynek címe Whisky, kóla, tequila. Ez egy ilyen tipikus, ilyen TikTokos sláger, és leginkább ilyen balkán irányzatú mémek alá vágták be ezt a zenét. Eléggé felkapták Amerikától egészen az ázsiai régióig. Nagyon sok mémhez használták, és jó is a dal, úgyhogy Holland Zoli kérésére a Tető királyoknak fog szólni.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, valamint szakaszos sávlezárásra kell

0: készülni. A Zichy Jenő utcában, a Jókai utcánál javítják a gázvezetéket, ezért csak a Terézkörút felé lehet haladni, illetve az Irányi Dániel utcában, a Megyeri útnál a két irány forgalma időszakosan felváltva egy sávban haladhat. Útszűkület nehezíti a közlekedést a Jókai utcában is, a Határútnál, valamint félpályás lezárásra kell számítani a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél. Felújítás miatt a Köves úton az alsó határútnál a forgalom szintén egy sávon haladhat váltakozva, jelzőlámpás segítséggel, illetve a Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki, ezért egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében, igazából az autós forgalom egy kicsit feltorlódott. Útszűkületre kell készülni a Magyaródi úton a Jernei utcánál, illetve sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban is. Vezessen mindenki nagyon türelmesen, óvatosan és megfontoltan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, illetve egész hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön röviden és tömören folytatódik a napos, száraz és kellemes idő, ugyanis derült napos időre kell számítani viszonylag felhőmentesen, így csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szél általában mérsékelt lesz, és a mai délután a tegnapi naphoz hasonlóan 32 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap szintén folytatódni fog ez a napos idő, viszont a szombati nap folyamán időnként megjelenhet egy-egy gomoly felhő, de csapadék nem valószínű. Sajnos a szombati szél délire, dél-keletire fog fordulni, de sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Szombat délutánra a csúcs hőmérséklet 31 és 36 fok körül lesz várható, vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz majd a főszerep, csupán délután második felében lesz majd egy-egy felhő, de az is leginkább csak nyugaton, de csapadék azokból sem lesz várható. Sokfelé lesz majd vasárnap élénk, illetve erős a déli szél, és a vasárnapi csúcshőmérséklet pedig 33 és 38 fok között lesz majd várható, úgyhogy kellemes hétvégi időjárást így mindenkinek.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
0: Szürke zónának tűnhet a dugóban állva, vagy a pirosnál várakozva rápillantani a mobiltelefonra, azonban a szabályok ezen esetekben is érvényesek. A rendőrség büntet, ha rajta kap induláskor mobillal a kezedben. Sokan abban a hitben élnek, hogy amíg a lámpa zöldre nem vált, szabad a pálya egy gyors posztolásra, vagy egy e-mail elolvasására. A valóság és a hatályos magyar jogszabályok azonban ennél jóval árnyaltabb képet festenek a mobiltelefon használatáról az autóban. Milyen érdekes, nem, hogy például aki mondjuk intézi a kis életét, és mondjuk éppen pénzt keres, vagy ahhoz készíti elő a kis dolgait, mondjuk egy e-mail elküldésével vezetés közben, az természetesen nem szabályos, de hogyha például van egy ilyen brutálisan nagy reklámplakát, ami nagyon látványos, tényleg jól is néz ki, igazából kellemes a szemnek ránézni, és mondjuk van is rajta a szöveg, és azt elolvassa az ember vezetés közben, és ahogy halad előre, a feje folyamatosan fordul jobbra, mert olvassa azt a reklámtáblát, az már természetesen nem baj, de ha valaki ránéz a telefonjára, az már egyből probléma. Pont ezen gondolkoztam el, hogy ahogy megyek az M1-M7 bevezetőn, igazából Budaörs irányából a városba, ott van egy ilyen brutális nagy, nem mondom ki a márkát, hogy nehogy nem tudom milyen reklámértéket képviseljek most, de egy nagyon látványos plakát, de mondjuk egy, mit tudom én, 200 négyzetméteres plakát, és egy nagyon jó kis versike van ráírva, és azon gondolkoztam, hogy én ezt most végigolvastam mondjuk 5 másodpercig, de hogyha én a telefonra rápillantanék, hogy ki írt, vagy mondjuk írna a feleségem, elolvasnám körülbelül 2,5 másodperc alatt, és elraknám a telefont, az sokkal kevésbé figyelem elterelő, mint hogy most 5-6 másodpercig azt a versikét végigolvasom azon a reklámplakáton. Úgyhogy kicsit érdekes a világ, és ezért állok mindig ilyen pesszimistán mindenhez, de a hatályos közlekedési rendszabályok értelmében a vezetés közbeni tiltás nem csak a klasszikus hívásokra vonatkozik. vonatkozik. Az üzenetek írására, a közösségi média hírfolyamának pörgetésére, sőt, a GPS beállításait is tilos nyomkodni menet közben a kocsiban, ha kézben tartott mobil készülékkel tesszük mind ezt. A hatályos KRESZ 3. paragrafus 2. bekezdése egyértelműen megfogalmazza, hogy a gépkocsi vezetője, valamint a kétkerekű és a gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben, ideértve a forgalmi okból történő megállást is, kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. És hogyha az illetőnek abban a szent másodpercben a kezében van a telefon, amikor az autó megmozdul, akár egy zöldre váltott lámpa miatt, akár a dugóban való araszolásnál, már szabályt is szegett az illető, mert a kezében van a telefon. Tóth István, a Közlekedés Tudományi Egyesület korábbi somogyi elnöke szerint az utóbbi évekhez képest, minthogyha egy picit finomodott volna a helyzet, de még mindig sok az olyan sofőr, aki menet közben kézbe veszi a mobiltelefonját. Amúgy hivatalosan, hogyha a rendőr elkap minket, a helyszíni bírság összege 26 ezer forint, szabálysértési eljárás esetén már 52 ezer forint és 3 büntetőpont is jár a szabályszegésért, úgyhogy ha nem olyan életbevágóan fontos, akkor tényleg mellőzzük a telefon használatát. Amúgy megláttam a TikTokon egy tök jó mémet kiírva, hogy létszi, hogyha valaki posztol, nagyobb betűvel írja már ki, hogy könnyebb legyen elolvasni vezetés közben. Nyilván azért ez kicsit vicces, de tényleg ne telefonozzunk már, emberek. Amúgy se tudunk vezetni Magyarországon, nem tudnak az emberek vezetni, akkor még nem kell vagánykodni, hogy még telefonozunk is közben. Hát egy jobbra tartási kötelezettséget nem tudunk, akkor meg hova telefonozunk vezetés közben? De komolyan kérdezem.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: sajnál. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a

Kedves 100.3 rádiódikkes hallgatók, az én órám szerint 17 óra 46 perc van, úgyhogy el kell köszönjek tőletek. A héten ez az utolsó megszólalásom, hiszen én csak hétköznaponta 3-tól 6-ig délutánonként teljesítem a zenei kívánságokat, viszont minden hétköznap, hogyha az a hétköznap egy ünnepnap, rám akkor is lehet számítani. Aki régebb óta hallgat engem, ő már pontosan tudja, én ezt már többször is bebizonyítottam, nem egy augusztus 20-án voltam itt, illetve október 23-án, sőt, voltam már december 24-én is itt, és nagyon sok szeretettel teljesítettem a zenei kívánságokat, viszont így hétvégére én tényleg lehúzom a rolót, és mi legközelebb csak hétfőn délután 3-kor találkozunk, viszont én addig is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, bármilyen cselekményt csinál bárki, a lehető legjobbat kívánom, tehát jó munkát, jó pihit, jó étvágyat, jó éjszakát, tök mindegy, mindenből a legjobbat kívánom, és nem csak a hallgatóknak, azoknak is, akik nem hallgatnak, sőt, egyenesen utálnak engem, hiszen az utálattal igazából csak szeretettel lehet fölvenni a harcot, hát hogyha meglágyul az emberek szíve, a negatív, keserű emberek szíve, úgyhogy szeressük egymást, és én búcsúzásul itt hagyom nektek Gáspár Laci és K. Kevin duettjét, Pixát és Nótár Mérit, valamint Fatimát és a Máriót is, úgyhogy nem panaszkodhat senki, ezt a kiváló hetet méltó zenei blokkal zárom le, én úgy gondolom. Hatalmas puszi, sziasztok, Dévlisza!

0: forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
3: Da bist du noch, Pixelmo!

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-ken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando, most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zenei világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem olyan örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, családról, örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára is könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összeforrt a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zene világával. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljutott. A Nagyecsedi Fekete Szemek zenéjében fontos szerepet kap a közösségi élmény, a mulatós zene egyik sajátossága, hogy nem feltétlenül csupán hallgatni szeretnék az emberek, hanem együtt énekelni és táncolni is rá. Ez különösen fontos a lakodalmakban, családi ünnepeken és különböző rendezvényeken is. Bódi Guszti dalai ezért sok ember számára összekapcsolódnak ünnepekkel, családi eseményekkel és közös mulatozással. A művész pályájának egyik legfontosabb része a feleségével, Bódi Margóval való közös munkája. Ők ketten nem csak házastársak, hanem hosszú időn keresztül zenei partnerként is jelen voltak a közönség előtt. A közös fellépéseik és szerepléseik hozzájárultak ahhoz, hogy a nevük egybeforjon a roma mulatós zene világával. A közös munka egyben azt is megmutatja, hogy a családi és szakmai élet milyen szorosan összekapcsolódhat egy előadó művész életében. Bódi Margó szintén ismert személyiség a magyar roma kultúrában és a szórakoztató médiában. Férjével együtt számos alkalommal szerepeltek televíziós műsorokban és különböző rendezvényeken. Kettejük kapcsolata a közönség számára is ismerté vált, és sokan éppen együtt azonosítják őket a magyar roma mulatós zene világ.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D-k roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Zsabot! A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Csumindaftumel, puszilag benneteket. Ez itt a Kívánság műsor, ahol várom ma is a kedves üzeneteiteket, és nem csak én, hanem a rokonaitok is. Szóval itt a lehetőség, kövessetek be a TikTokon, és akkor mindig tudjátok, hogy mikor van az aktuális lehetőség arra, hogy itt legyetek velem, és az üzeneteiteket is tudjam továbbítani. Úgyhogy maradjatok velem, mert a következő dal lehet, hogy neked szól.

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Lakatos Mária szeretnék küldeni a következő dalt a fiának, méghozzá Rominak. Sok-sok szeretettel, anya nagyon szeret téged, és mindig melletted lesz. Te vagy a legjobb. Varga Zolinak a zenéjét szeretnék küldeni. Erőt, egészséget hozzá. Köszönöm, hogy írtatok, hadd szóljon a dal.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Orsos Szabina szeretne küldeni a nővérének egy jó kis zenét, méghozzá, hogyha lehet, akkor Bubótól. Puszillak téged, drága tesóm, te vagy a legfontosabb számomra. Ez az üzenet, én pedig továbbítottam, maradjatok velem.

0: Mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Lakatos Szilvi szeretnék küldeni a következő dalt Vivinek szeretettel, és hogyha lehet, akkor kérne egy Lakatos Mónika zenét. Természetesen lehet, hagyd szóljon akkor a dal.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány! Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Dunaszent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a kereszt irányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlan piacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítás nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való óckodás, ezért főként a kisebb jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte teljesen leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a dél-budai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak keresettek. Kivételt a Velencei-tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 20-35 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. Augusztus 22 és 30 között 8. alkalommal rendezik meg Budapesten a Miraton Fesztivált, amely az elmúlt években a közép-európai klasszikus zenei élet egyik izgalmas nemzetközi találkozó helyévé nőtte ki magát. A Miranda Liu hegedűművész által alapított fesztivál idén minden korábbinál nagyobb koncertprogrammal, világszerte ismert vendégművészekkel és 17 országból érkező fiatal zenészekkel várja a közönséget. A 2026-os fesztivál 12 kiemelt koncerttel készül, amelyeken összesen 27 zeneszerző művei hangzanak majd el. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MT-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját lezárják. Korlátozásra kell számítani majd a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Kume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorba sza.
0: Rólunk, neked.
2: Erika küldi a férjének, Zolinak a következő dalt, ránk bízta, hogy melyik legyen, legyen valami szerelmes. Hát akkor legyen a Végtelen óceán, úgyis olyan régen hallottam. És akkor maradjatok velem.

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Maló Krisztián küldi a következő dalt. Sok-sok szeretettel az élet a szerelmének, és szeretné, hogyha egy egész életet le tudnának egymás mellett élni. Hát akkor remélem, hogy minél korábban megkéred a kezét, vagy hogyha ez már megtörtént, és a párod és a szerelmed, akkor kívánok nektek nagyon hosszú életet, írd meg majd nekünk kommentbe, hogy hogyan is alakulnak a dolgok veletek, és akkor hadd szóljon valami jó kis szerelmes.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Orsos Viktor szeretné a következő dalt az egész családjának felajánlani, és ránk szeretné bízni a következő dalt, úgyhogy akkor legyen végezetül, de nem utolsó sorban egy meglepetés nektek, és köszönöm, hogy ma is engem választottatok, és velem szórakoztatok 2 óra hosszán keresztül. Bízom benne, hogy ti is hallottatok olyan zenét, ami kedvetekre való volt, és folytatódik a Kívánság műsor minden hétköznap 6 órától este 8-ig.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Kedveseim, most az időre néztem, aztán rádöbbentem, hogy lejárt a műsoridő, de veletek tényleg repül minden perc, minden pillanat, és ez a két óra hossza is, úgyhogy ne felejtjétek, hogy a következő alkalommal is várok rátok, de nem csak én, hanem a rokonok is. Millió puszi, csumi daftumá, maradjatok itt a Dick Rádión.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
4: Szia, Hajni!
5: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
4: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
5: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
4: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
5: Uh-huh.
4: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szitjú veszlösesza!
5: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zenei világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem olyan örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, családról, örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára is könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összefort a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zene világával. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljutott. A Nagyecsedi Fekete Szemek zenéjében fontos szerepet kap a közösségi élmény, a mulatós zene egyik sajátossága, hogy nem feltétlenül csupán hallgatni szeretnék az emberek, hanem együtt énekelni és táncolni is rá. Ez különösen fontos a lakodalmakban, családi ünnepeken és különböző rendezvényeken is. Bódi Guszti dalai ezért sok ember számára összekapcsolódnak ünnepekkel, családi eseményekkel és közös mulatozással. A művész pályájának egyik legfontosabb része a feleségével, Bódi Margóval való közös munkája. Ők ketten nem csak házastársak, hanem hosszú időn keresztül zenei partnerként is jelen voltak a közönség előtt. A közös fellépéseik és szerepléseik hozzájárultak ahhoz, hogy a nevük egybeforjon a roma mulatós zene világával. A közös munka egyben azt is megmutatja, hogy a családi és szakmai élet milyen szorosan összekapcsolódhat egy előadó művész életében. Bódi Margó szintén ismert személyiség a magyar roma kultúrában és a szórakoztató médiában. Férjével együtt számos alkalommal szerepeltek televíziós műsorokban és különböző rendezvényeken. Kettejük kapcsolata a közönség számára is ismerté vált, és sokan éppen együtt azonosítják őket a magyar roma mulató zene világában.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dík nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Dik Buli velem, Völgyi Zsuzsival. Ha eddig nem volt meg a hangulat, most garantáltan beindul. Dobjatok félre minden hétköznapi gondot, és engedjétek, hogy a zene vezesse az estéteket. A Dik Buliban a zene soha nem áll meg, és a buli őrületesen jó szokott lenni, mert olyan előadókat hozok nektek, akik garantálják a jó hangulatot. Ebben az órában itt lesz Csík Laci, énekel a kettőnk sorsáról, GVM Dobozi Lacikával, tőlük szól a Hál' Istennek, Hercegtől a Baby, a bulit pedig Gitánóval indítom, aki Berki Martinnal elkészítette az Üzen a Szél című remixét.

Telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: szerelem.
1: A Rádió Dikken folytatódik, a Dik buli kapcsoljatok nagyobb fokozatra, mert most jönnek az igazi parti himnuszok. Itt lesz Mr. Andreas, szól tőle az éjjel-nappal, Burai is itt lesz, Bittel és Márióval, Ki a nagyobb kanyhalló című daluk szól majd.

ettől dobban meg a szív, hanem attól is, hogy mi újság a nagyvilágban. És ahogy mondani szokták, előbb a hírek, aztán a móka. De ne aggódjatok, a móka pár perc múlva újra bekopog a hangszórótokon keresztül.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Biztonságban vannak a horvátországi tűz miatt segítséget kért magyarok, közülük mintegy 45 embert egy sportcsarnokban, további 13 magyart pedig egy másik helyszínen helyeztek biztonságba. Ellátásukról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Két család, összesen 7 ember gyalog menekült el, járművük feltehetően a tűzben maradt. Egy magyar állampolgárt könnyebb végtagsérüléssel a splitti kórházba szállítottak, más magyar sérültről egyelőre nincs információ. A helyszínen két magyar rendőr is segíti a konzuli munkát, a 13 fős csoportért pedig két kisbusz indult Magyarországról. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban speciális repülőgépek bevonásával még tart. Megkezdte a 3-as metró rendelkezésre álló terveinek áttekintését a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság szakemberei megvizsgálják, milyen módon lehetséges a Rákospalota-Újpestig történő szakaszolás, felmérik a kivitelezési időt és a lehetséges kockázatokat. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató anyagot pedig már be is nyújtották a Fővárosi Közgyűlés, Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága pénteki ülésére, írja az Újpesti Önkormányzati Média. A BKK az összes vonatkozó vasúthatósági engedélyt meghosszabbította 2028. decemberéig. Előkészítette a 3-as metró Káposztás-Megyeri meghosszabbításának engedélyezési terveit, a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor vasútfejlesztési terv pedig tartalmazza a metróvonal meghosszabbítását első szakaszként Rákospalota-Újpestig. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összeg 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár, Bereg és Békés vármegyében regisztrálták. Karácsony Gergely egy bejegyzésben ismertette, hogy kutatások szerint az előttünk álló évtizedekre milyen nyarai lesznek a fővárosnak, és pontosan milyen kihívásokat okoz majd a klímaváltozás Budapest egyes részein. A fővároson belül a terhelés nem egyenletes, Pest hőterhelése jobban nő, a budai hegyeké kisebb mértékben. A legmelegebb mag továbbra is a belváros. Az elkövetkező 40 évben a város nagy részén 3-5 Celsius fokos emelkedés mérhető, a külső pesti kerületek újonnan beépült területein 6 fok felett. 2030 és 2050 között átlagosan 1%-kal nő majd az éves csapadék mennyiség, a probléma viszont az, hogy nyáron csökken a csapadék és a többi évszakban várható több.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dík nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

már itt is vagyok, és folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Szól, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészülve egy kicsit más úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom, Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáró, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon, vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyom még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek A legszebb ajándék az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrásztól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

A forró ritmusok után forró hírek következnek, tarts velünk, mert zenével a hírek után ugyaninnen folytatjuk, de már csak a következő órában.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk.
1: A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
3: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
4: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
3: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
4: Uh-huh.
3: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi.
1: Rólunk. Neked.
0: Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kökény Attila élete és pályafutása. Kökény Attila a magyar könnyűzene egyik ismert és kedvelt előadója, akinek különleges, érzelmes hangja és előadásmódja az évek során sokak szívébe lopta magát. Életútja azért is érdekes, mert nem egyik napról a másikra lett országosan ismert. Hosszú éveken keresztül dolgozott, zenélt és képezte magát, mire szélesebb közönség előtt is megmutathatta tehetségét. Pályafutása jól példázza, hogy a kitartás, a zene iránti elkötelezettség és a családi háttér mennyire fontos szerepet játszhat egy előadó életében. Kökény Attila számára a zene már fiatal korától fontos volt. A muzikalitás és az éneklés szeretete fokozatosan vált életének meghatározó részévé. Nem csupán énekesként, hanem zenészként is tevékenykedett, így a színpad és a zene világa már jóval az országos ismertség előtt jelen volt az életében. Az ilyen hosszú út különösen fontos, hiszen egy előadó hangja, stílusa és színpadi személyisége általában évek alatt alakul ki. Kökény Attila pályájának egyik legfontosabb fordulópontját a Megasztár című tehetségkutató műsor jelentette. A műsorban való szereplése révén az egész ország megismerhette a nevét és a hangját is. A versenyben elért eredménye nagy figyelmet hozott számára, és egy olyan közönséget is elért, amely korábban nem ismerhette a munkásságát. A műsor különösen azért volt jelentős, mert Kökény nem csupán technikailag erős énekesként, hanem rendkívül érzelmes előadóként is megmutatkozott. Előadásainak egyik legfontosabb sajátossága az érzelmesség. Kökény Attila hangjában és éneklési stílusában sokszor érződik az a fajta személyesség, amely miatt a közönség könnyen azonosul az általa előadott dalokkal. Legyen szó szerelmes balladáról, lassú érzelmes számról, vagy lendületesebb produkcióról, az előadó számára fontos, hogy a dal ne csupán megszólaljon, hanem érzéseket közvetítsen. A tehetségkutató után Kökény Attila előtt új lehetőségek nyíltak meg. Fellépések, koncertek, televíziós szereplések és zenei együttműködések követték egymást. Az ismertség azonban egyben nagyobb felelősséget is jelentett. Az előadónak folyamatosan bizonyítania kellett, hogy nem csupán egy tehetségkutató műsor felfedezettje, hanem önálló, hosszú távú pályára képes művész. Kökény Attila ezt a kihívást sikeresen teljesítette. Az évek során önálló előadóként is megszilárdította a helyét a magyar zenei életben. Dalai között számos érzelmes, romantikus hangvételű szerzemény található, ezekben gyakran jelennek meg a szerelem, a kapcsolat, a család, a hűség, a hiány és az emberi érzelmek témái. Ez a dalvilág különösen közel állhat azokhoz a hallgatókhoz, akik az éneklésben nem csupán szórakozást, hanem személyes érzéseket és történeteket is keresnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dig Buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani valója van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indítsa el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

már a Rádió Dikken a Dikbuli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: Hangzódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a mentőautó beszerzések ügyében. Az eljárás az országos mentőszolgálat feljelentése alapján indult. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda figyelmét egy mentőjármű beszerző tender keltette fel. Sajtóhírek szerint szerdán az OMS 2 budapesti telephelyén, a Markó utcában és a Róbert Károly körúton a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A népszava.hu azt írja, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Jelenlegi formájában nem maradt fenn a Hungarikum program, és a kifizetéseket is felfüggesztették. Így döntött az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A Telex érdeklődésére azt írták, hogy az a céljuk, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntéseken alapuljon. Fontosnak tartják, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részét. A Hungarikumok száma idén átlépte a 100-at, miután a tepertős pogácsa és a vecsési savanyúság is bekerült a gyűjtemény. A szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének iskola kezdéshez, közölt az egyik műszaki áruházlánc csütörtökön az MT-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt 52-ről 55%-ra nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének iskola kezdésre. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett szerint lemaradáshoz vezet az iskolában a megfelelő eszközök hiánya. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. Azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Szomora Zsolt Prímás, az Üllői Roma Önkormányzat elnöke, a Farkas Gyula Tradíció Egyesület elnöke, valamint a 100 tagú cigányzenekar hegedűse. Köszönöm szépen, Zsolt, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszöntök, én is mindenkit köszönöm a lehetőséget.
4: Az apropó, amiből beszélgetünk a mai nap folyamán, az, hogy augusztus 18-án lenne Farkas Gyula 105 éves. Ugyebár Farkas Gyula a rajkók atya, így szoktuk őt nevezni, és ennek kapcsán szervezel egy megemlékezést a Fiumei úti temetőben.
5: Igen, hát nagypapám Farkas Gyula 1921-ben született augusztus 18-án, és hát ennek az emléknek, ennek az évfordulónak szeretnék emléket állítani. Most lenne 105 éves, és azt gondolom, hogy hát az ő neve és tudása megérdemli azt a megemlékezést, amit eddig már sokszor létrehoztunk az ő emlékének, és most a Fiumei úti művésztemetőben lesz a sírjánál a megemlékezés. Eddig ott még nem szerveztünk, volt már többször a muzsikus cigányok parkjában, ugye, ahol szobra van, többi muzsikus barátaival egységben, és volt már neki ugye a megemlékezés a József körút 46 szám alatt az emléktáblájánál is, de itt a temetőben még nem volt, úgyhogy várunk ide szeretettel mindenkit augusztus 18-án kedden 14 óra 30-ra, ahol lesz egy kis koszorúzás, gyertyagyújtás, és hát a tanítványai kollégái, ismerősei, akiket ő tanított, akik az ő keze alatt nőttek föl, azokat várjuk szeretettel hangszerrel.
4: Tanítványok, itt nem csak néhány növendékről van szó, hanem több ezer kiváló cigányzenészről. Tulajdonképpen ő generációkat nevelt ki, hiszen valójában, amikor megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben, onnantól kezdve ő folyamatosan tanította a Rajkó zenekart, és folyamatosan adta nekik át a tudást a zenekari órákon, egészen 1990-ig a haláláig. Aki nála tanulhatott, akár a Rajkó zenekarban, akár más úton módon, az nagyon-nagyon szerencsés, hiszen tényleg csak a legjobbak részesülhettek abban a képzésben, amiben ő részesítette ezeket a gyerekeket. Akkoriban hetekig tartott egy felvételi, aki be akart kerülni a Rajkóba.
5: Hát igen, rengeteg jelentkező volt, rengetegen szerettek volna rajkósok lenni, de hát ebből egy nagyon nagy szűrés volt, egy nagyon nagy követelmény és elvárás volt ott a Rajkó zenekarban, hát a többek között ő volt az egyik, aki eldöntötte ugye, hogy ki az, aki megfelel ebbe az iskolába. De hát én azt gondolom, hogy sok gyerek volt úgy, hogy ugye még nagyon kezdő, vagy nagyon előjárta a zenei tudásának, de ő azt látta, már ő azt meg tudta állapítani bőve, hogy mire és melyik hangszere hogyan alkalmas, mit tud belőle kihozni, vagy éppen ismerte az apukáját, a családját, és tudta, hogy az egész család tehetséges, vagy éppen milyen rejtett tehetség rejlik abban a gyerekben, úgyhogy ő ezt nagyon jól tudta, és látta a gyerekekben, úgyhogy ezt tudta kamatoztatni is.
4: Ez egy különleges képesség egyébként, tehát amikor ránéz egy pedagógus egy gyerekre, és látja rajta, hogy ő most nem alkalmas arra, hogy ő prímás legyen, hanem őt inkább átirányítjuk cimbalomra, vagy nagybőgőre, vagy ki tudja, milyen hangszere. És legtöbbször ebbe bele is talált kiválóan.
5: Igen.
4: Hiszen mindenki elmondta eddig, hogy ő neki valóban volt ez a fajta különleges megérzése. Ez a hatodik érzék.
5: Igen, igen. Hát volt neki tényleg egy borzalmas nagy érzéke, egy rálátása erre, hogy például volt olyan neveket lehetne sorolni, számos nevet, akik tényleg híres muzsikusok lettek, kiváló muzsikusok lettek, de nem úgy kerültek be a Rajkóba, tegyük föl, hogy ő prímásnak készült, vagy éppen hegedűs volt, és fantasztikusan játszott azon a hangszeren, amin ő felvételizett, és mégis áttette másik hangszerre, és még nagyobb sikert tudott elérni, úgyhogy ez neki szerintem egy isteni adottság volt ez, mert ezt igen. Erre az ember azt gondolná, hogy valaki játszik csellón, fantasztikusan, nagyon ügyes, nagyon tehetséges kisgyerek létére, és hát az embernek eszébe nem jutna, hogy áttegye másik hangszerre. Hát miért? Hát abban jó, amit csinál. Ügyes, tehetséges, sőt, nagyon is. És ő áttette, tegyük föl hegedűre. És abban még jobb volt.
4: Ja.
5: Úgyhogy ez egy külön adottság, én azt gondolom.

0: két évtizede tanítok ugyanolyan piciket, mint ahogy Farkas Gyula is tanította a kis roma gyerekeket a Rajkóban. És meg kell, hogy mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon nehéz megmondani akár egy zeneiskolai felvételin, hogy ki az, aki alkalmas rá, ki az, aki megfelelő lesz arra, hogy valami különlegeset produkáljon. Tehát ez idő kell, míg az ember megismeri a növendéket, főleg, hogyha még esetleg nem tud játszani egy hangszeren egyáltalán, akkor meg aztán tényleg időt kell adni egy gyereknek, hogy kibontakozhasson, megismerje a hangszert, megpróbálja megszeretni még jobban. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés az, hogy kinek mi az a hangszer, ami valójában az ő sajátja. Farkas Gyula erre kiválóan ráérzett, úgyhogy tényleg én is azért beszélek így róla, hogy egy különleges érzék, mert erre nagyon-nagyon-nagyon kevesen képesek. Nekem ez a tapasztalatom az elmúlt 20 év alatt. Beszéljünk még egy picit róla olyan tekintetben, hogy valójában, amikor ide jönnek hozzám az interjú alanyok, cigányzenészek, akkor nagyon sokuk közülük természetesen a Rajkóban tanult, és meg kell, hogy mondjam, mindenki az egekig magasztalja Farkas Gyulát, pedig nagyon szigorú ember volt. Te nyilván más szemszögből ismered, de hogy emlékszel rá?
1: Hát mindenképpen úgy, ugye, hát én... Mint ugye a nagypapám, hát én a lakáson ugye láttam rengeteget, úgyhogy jöttek hozzá a tanítványok, magát tanítványokként. És hát ő hazajött a Rajkóból délután, megebédelt, és már ment is, be is jöttek a tanítványok, és késő estig tanította őket legkülönbözőbb hangszerekre. De hát az ember ezt úgy látta gyerekként, ugye én 12 éves voltam, amikor elment, hogy attól függetlenül, hogy otthon tanított, ő ugyanolyan elvárásokkal és ugyanolyan szigorral tanította őket a legkülönbözőbb hangszerekre, mint a Rajkóban, nem csak az iskolában követelt meg tőlük rendet és iskolai viszonyok közt tanított szigorúan, hanem otthon is. És hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy adottság volt neki, hogy ő, meg hát lehetőség is, hogy ő ezt mint iskolába is ki tudta bontakoztatni, ezt a tudás, ezt a fajta pedagógiát át tudta adni, a gyerekeknek tudott iskola szinten tudást, tanítást adni, de közben otthon is tudta őket tanítani, és ott már nem csak a Rajkónak az iskolai falain belül azt a fajta zenei elvárás, zenei igényeket, zenei műveket, hanem otthon tegyük fel, aki már előre haladottabb volt, és tegyük fel, akarta a cigányzenét vagy repertoárt tanulni, az ugyanúgy ment hozzá, és tanult azokat a dolgokat, amire itthon is a nagyvilágban szükség volt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny és lehetőség volt őnek is, meg hát a gyerekeknek is, akik tanultak tőle.
0: Én azt gondolom, hogy a tanítási módszere az ebben a műfajban nem egy különleges dolog, de azért mégis nála látjuk azt, hogy iskolai keretek között ő alkalmazta a kézről való tanítást olyan mértékben, hogy hihetetlen mennyiségben jöttek ki a kezelő diákok.
1: Igen.
0: Tehát ő úgy tanította a gyerekeket, alapvetően nyilván tanított másként is, csak ez volt az egyik módszere, hogy gyere csak ide, gyerekem, megmutatom neked. És akkor elhegedülte, vagy elcimbalmozta, vagy elbőgőzte, vagy...
1: Pontos.
0: Tehát, hogy megmutatta a gyereknek, hogy akkor hogy kell eljátszani, és a gyerek pedig fület, kagylózott, mondjuk így.
1: Látta.
0: És leutánozta, visszautánozta. De hát ez teljesen természetes ebben a műfajban, hogy nem kotta alapján tanulnak a gyerekek, hiszen ezek, még ha le is vannak írva kottában ezek a remek művek, annak ellenére a stílust, az egésznek a hangulatát, a lényegét a zenének, azt nem tudjuk kiolvasni a kottából. Én, mint klasszikus zenész, nem feltétlenül úgy fogom olvasni azt a kottát, ahol le van írva Farkas Gyula szerzeménye, mint akár te. Hiszen te azért jobban ismered ennek a műfajnak a sajátosságait, az előadói praktikáit, és teljesen másként adnánk elő ugyanezt a dolgot. Tehát szükséges ahhoz a kézről való tanítás, hogy át tudja adni a növendékeknek a tudást. Igen, de hogy tapasztaltad ezt a kézről való tanítást? Te mit láttál ebből?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó módszer, egy nagyon inkább gyorsabban haladó tanítási módszer. A másik meg az, hogy én azt gondolom, vagyis hát azt láttam, hogy ő tanított otthon, meg hát a Rajkóban, meg hát a gyerekeknek is a tapasztalat ezt adta vissza, hogy könnyebben, gyorsabban tanultak tőle. És az igazság, hogy a klasszikus zenében én azt gondolom, hogy azért is nehéz a klasszikus zene, mert kötött. a szabályok, a gotta, a leírása, a tempó, bármilyen jelzés, azt úgy kell elsőtől, és ezt mind össze kell olvasni. Akkor valaki kézről tanul, akkor sokkal könnyebb maga az új rendet, az ütést, hol ütöm meg, hol húzom meg, milyen vonóval, kápánál, középen játszom, milyen vonásnemmel. Ezek egyszerre láthatóak, hallhatóak, és tegyük föl, lehet, hogy kevesebb mondod, de 2 másodperc alatt megvan egy taktus.
0: Ez így van. Na de várjunk csak egy picit. Tehát én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy azt hiszem, hogy nincs még egy olyan tanár a közelben, aki kézről tanít klasszikus zenét, mint én. Hiszen én a zongorát nem mindenkinek, de egyes növendékeimnek kézről tanítom meg. Hiszen hogyha van például egy nehéz darab, akár egy Bach zongora verseny, vagy egy Rachmaninov prelűd, amiben rettenetes mennyiségű hang van, akkor ezt a kottát nem fogja tudni leolvasni egy 10 éves gyerek, vagy egy 9 éves. De ha én ezt megmutatom neki szépen lassan, ütemről ütemre, ahogy ezt a Gyula bácsi csinálta a növendékeivel, akkor viszont hihetetlen eredményeket lehet elérni, és nem csak az a lényeg, hogy gyorsan megtanulják ezek a növendékek, ezeket a zeneműveket, hanem nagyon erősen benne marad a memóriájukban, akár évekre, évtizedekre, hiszen a rajkosok pont erről számoltak be, hogy még mindig emlékeznek arra, amit a Gyula bácsi tanított nekik. És visszatérve a klasszikus zeneoktatásban való alkalmazásáról, ez bizonyított tény, hogy ez működik, és nekem ezek a növendékeim, akiket így tanítok a Farkas Gyula bácsinak a módszerével, azok számos nemzetközi zongoraversenyen érnek el kiváló eredményeket. Tehát működik a módszer, nem csak klasszikus zenénél, de ő ezt iskolai keretek között alkalmazta, és lényegében ez az ő újdonsága, ez az ő kiválósága, amit felismert, hogy ezt lehet így is csinálni a Rajkó zenekar keretén belül.
1: Igen, azt gondolom, hogy azért régen ő előtte is voltak, akik ugyanígy tanítottak kézről, mert hát az étteremben, a kávéházakban,
0: így van,
1: a legnagyobb muzsikusok, bármilyen hangszeren ugyanígy nem kottából tanították a gyerekeiket, a tanulókat, ugye, akik egy kávéházba fölcseperedtek, vagy éppen a legnagyobb prímások mellett zenekarokban voltak tanulók, hanem ugyanígy kézről tanultak, látták, hallották, amit csinált a zenész. De én azt gondolom, hogy ezt iskolai keretek közt, ez ő csinálta ennek a módszernek talán a kifejlesztését, hogy mégis iskolai keretek közt tanulunk, de közben a módszer az meg kávéházi cigányzenész.
0: Ősi módszer.
1: Pontosan, tehát a régit.
0: Így
1: igen.
0: Van.
1: De én azt gondolom,
0: tradíció.
1: Hogy ez annyira...
0: Apáról fiúra. Igaz? Tehát ez így működött.
1: De én azt gondolom, hogy ez egy annyira jó módszer, annyira sokkal gyorsabb, sokkal egyszerűbb, sokkal átélhetőbb, megélhetőbb, sokkal jobban a gyerek azt a zenész az sokkal hamarabb tudja magáénak tenni azokat a hangokat, azt a ritmust, azt a zenei felfogást, előadást. Nem kell hozzá kottát, egy kottába annyi mindent lehet jelezni, megírni, beletenni, eljátszani, de ezt mind meg kell külön tanulni, egy vonásnemet, egy hangsúlyt, egy dinamikát, egy előadásmódot, stílust, és ez bele van írva egy taktusba, de ezeket nem lehet csak azért, mert el tudom olvasni a kottát, én azt gondolom, eljátszani rögtön. Viszont ha valaki megmutatja a kézről, akkor ez működhet rögtön.
0: Igen, igen.
1: Persze kell hozzá gyakorlás, és ugyanúgy foglalkozni kell vele, de a klasszikus zenében ezek a fajta dolgok sokkal nehezebbek, és azokat a dolgokat külön mind meg kell tanulni, legyen az egy vonás, egy vibra, egy stílus, ezekkel mind foglalkozni kell. És hát talán ettől ő ezt tudta szerintem, hogy maga a klasszikus zenét hogyan lehet a cigányzenébe, a kávéházi cigányzenének a stílusát úgy megtanítani, hogy az ne legyen túl megterhelő, és közben az a fajta tudás, az a fajta minőség mégis elérhető, és kijön a zenén keresztül.

0: másik nagy, hogy úgy mondjam, specializációja a Gyula bácsinak az volt, hogy ő kiválóan tudta átültetni a nagy klasszikus darabokat, akár egy Liszt második rapszódiát, egy Kodály galántai táncokat, és akkor még sorolhatnám a Rajkó zenekarra kimondottan. Igen. Tehát ő kiválóan hangszerelt, és tudta, hogy a cimbalmon hogyan kell, és hol kell megütni azt a hangot, hogy az jól szóljon, és hogy az úgy szóljon, mint ahogy majdnem, de sőt, még jobban szóljon, mint egy szimfonikus zenekarnál.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy ezt azért ő is otthonról az apukájától hozta, sőt, még a nagyapjától is, mert az ő apukája is zeneszerző karmester volt, ő is zenekarokat tanított be. Megvan ugye nekem ez a kis könyve, ami az Országos Cigányzenészek Szövetségének a tagsági igazolványa. És hát abban benne van ugye, hogy 1936, ha jól emlékszem, a tagsági igazolványnak az éve. És hát ott van, úgy van bejelölve ő, a nagypapámnak az apukája, idősebb Farkas Gyula, hogy karmester. Nem a hangszere van, de amúgy hegedűs volt. És hát őnek is az apukája, mert pedig Győrbe tanított katonazenekart, úgyhogy ezt látta, hozta magával ezt a fajta tudást. Én azt gondolom, hogy maga azok az értékek is már, amiket ő otthon látott, hallott, azok mind a klasszikus zenére alapultak. Például az ő apukája, hogy 1897-ben Wagnert hangszerelt cigányzenekarra. Szóval ebbe az ember egy picit belegondol, csak akkor, tehát a kezébe fogja, nekem hál' Istennek megvan a kézirata egy Wagner tanhajzenyitányból, és én azt gondolom, hogy ami egy ilyen műhöz hozzá tudni nyúlni, már az egy borzalmas nagy klasszikus zenei tudást igényel. Szóval én azt gondolom, hogy ezt mind a klasszikus zenéből merítette, ezt a fajta tudást, ezt a fajta értéket.
0: Azért így a múlt század elején például nem voltak annyira ritkák azok a cigánykarmesterek, mondjuk így, akik betanították ezeket a bizonyos híres cigányzenekarokat bizonyos klasszikus zeneművekre. Hiszen mondjuk, hogyha egy zenekar nem minden tagja tudott kottát olvasni, akkor ott mondjuk igényelték azt, hogy akkor betanítsák nekik ezeket a darabokat. De ha még tudtak, akkor is odajött valaki, mondjuk egy karmester, mondjuk így, aki betanította őket, igen, és mutatta nekik, hogy akkor ezt játsszák, így játsszák, úgy játsszák, hiszen megvan a műfajnak a sajátossága, amit nem feltétlenül úgy ismert, mint egy klasszikus zenész. Hiszen ők szórakoztató zenészként, mondjuk így mai szóhasználattal, ők azért játszottak mindent. Nótákat, csárdásokat, palotást, és még sorolhatnánk is akkor például többek között, hogyha kértek tőlük olyat, hogy hát akkor valami Wagner tudnátok nekünk játszani, akkor ők Wagnert játszottak. És az volt a szenzáció ezekben a zenekarokban, hogy órákon keresztül játszottak folyamatosan, megállás nélkül, és pörögtek a fejükben a zeneművek, és mindez kotta nélkül, és hát ennek nem véletlenül lett világszenzációja, tehát a világon egyedülálló volt ez, amit a magyar cigányzenészek tudtak.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és ez nagyon régre, mélyre vissza kell nézni, nyúlni, és belelátni, hogy ez hogyan működött, hogyan alakult ez ki nálunk, mert ugye egy spanyol cigányoknál, francia cigányoknál, szintó cigányoknál ezek a stílusok, amiket ők saját zenei stílusokat előadnak, képviselnek, abban ez nem jelenik meg. Ezt egyedül csak a magyar cigányok csinálták egészen, még a Nagy-Magyarország idején is, és én azt gondolom, hogy ez az örökség mai napig megvan, de ha visszamegy az ember, az egyik kedvenc, nagy kedvenc primásom, ugye idősebb Magyar Imre, hát ők is olyan szinten játszottak cigányzenét, hogy ez a legmagasabb kvalitású zenészeket igényelte, és tényleg olyan szinten adták elő, hogy fantasztikus mai napig örömöket hallgatni, de közben mindennek, amit játszanak a cigányzenében, nótásba, csárdásba előadnak egy verbunkost, abban is a klasszikus zene az alap. Maga a minőségi igényesség az a klasszikus zene. Az volt az irányadó, én azt gondolom, és ahhoz tették hozzá a cigányzenei stílust. Mm-hmm. Azt a fajta előadásmódot, persze, hát ezekhez jöttek a hangszerek, ugye, de maga a hangszerelés, maga az elosztás, az már akkor is a klasszikus zenéhez volt igazítva, és az volt egy nagyon nagy irányadó, én azt gondolom, a magyarországi kialakult a cigányzenében, a kávéházi cigányzenében.

0: én ezekre a zenekarokra úgy tekintek, mint a legkiválóbb vonós négyesekre, vagy kamarazenekarokra.
1: Hát, hiszen, szóltad, igen.
0: Hiszen mondjuk, hogyha vegyünk egy kisebb zenekart, most ebben az esetben van egy prímás, terces, egy brácsás, egy cimbalmos, bőgős és egy klarnétos, igaz? Tehát ez mondjuk egy hattagú zenekar. Ott annyira tökéletesen együtt kell működnie minden egyes hangszernek, akár ha kíséretről van szó, akár ha szólót játszik a klarnét, vagy a cimbalom. És ez a fajta a témának az átadása, átvétele. Ennek úgy kell megszólalnia, mint egy tökéletesen megkomponált hány vonós négyesnél.
1: Pontosan.
0: Csak ez ott születik meg, abban a pillanatban.
1: Igen, hát azok a plusz érzékek, azok a plusz cigányosságok jönnek, én azt gondolom, attól lesz cigányzene. Mert mindenki le tudja játszani a vergunkost is, meg a noltát, meg a csárdást is, mert normálisan le van írva minden, maga a szólamok, de attól még nem lesz cigányzene, de ők annyira bele tudták ezt a fajta egyéniséget tenni, hogy attól lett cigányosság. Most valaki például, hogy a Magyar Imre hegedül, ugye, az egy fantasztikus, legmagasabb szint talán a klasszikus zenében is, az a fajta vibratónus előadásmód, hangszerkezelés. Ez mind a klasszikus zenéből jön, de közben meg azért, mert ő tanult és kiváló hegedűs volt, megállta volna helyét szerintem bármelyik szimfonikus vagy nagy zenekarban is, abban az időben, de lehet, hogy még szólistaként is.
0: Hát sőt.
1: Én azt gondolom, hogy az ő zenekari tudások, például ide visszamenve a Magyar Imréhez, hogy az a fajta, eljátszanak egy csárdás,

0: kezdődik a tánc. A szó szerint egy kamarazenekar adta elő. Szólamok, stímek, mikor, ki mit játszik, milyen betétek, szünet, meghatározóan stílusok, egyéniségek voltak ott. Az egész zenekar erről szólt. Az most így nekünk csárdásnak tűnik, de én azt gondolom, így, ha az ember egy picit belehallgat minőségébe, akkor az egy kiváló kamarazene. Csak cigányok adták elő, cigányosan.
1: Na most ehhez kellett egy karmester többek között.
0: Pontosan.
1: Farkas Gyula ebben az esetben, igen, aki betanította a zenekarnak, igen, akár igen, a Rajkó zenekarnak pont az ő esetében. Sőt, ő mondott egy olyat egyébként az egyik interjújában, hogy ezek a gyerekek, ezek nem úgy születnek, hogy tudják ezeket, igen, a igen, stílusokat, meg ezeket
0: beléjük
1: a...
0: Beléjük kell nevelni.
1: Igen, beléjük kell nevelni ezt a cigányosságot, igaz? Pontosan. Ezt mondta, ha jól emlékszem.
0: Igen, igen, igen. Hát ő erre tanította a gyerekeket, hát meg a hangszeren is azt kifejezni, mert hát most voltak kiváló szenzációs hegedűsök, vagy éppen bármilyen hangszeren, akik klasszikus zenét is tanultak az mellett, ugye, a Rajkóban, de lehettek volna klasszikus zenészek is, attól még a cigányosságot kellett, hogy belenevelje őket, vagy éppen ránevelje őket, megmutass, hogy az mitől verbunkos, mitől cigányos egy nóta, vagy egy énekes, hogyan kísérek. De például a klasszikus művet, az már egy picit klasszikusosabban, de közben meglegyen a cigányos, vagy magyaros jellege.
1: Na de mégis, ha egy Rajkó zenekar előad egy Brahms magyar táncot, vagy a száztagú cigányzenekar előad egy Brahms magyar táncot például, vagy egy Liszt rapszódiát, és akkor még sorolhatnám, tehát klasszikus műveket, amikben azért a forrás a cigányzenéből ered.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nekünk, neked. Rádió Dick. 100.3 Rádió Dick, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Megtámadták a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját Zábrzében a csütörtök esti Európa Liga selejtező előtt, közölte Orbán Anita külügyminiszter, miután egyeztetett Magyarország krakkói főkonzulával. Az incidensben egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, és jelenleg a helyi kórházban ápolják. A lengyel rendőrök igazoltatták a támadásban való részvétellel gyanúsított személyeket, és a magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük azonban senki sem tett feljelentést. Kizárt a soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte az MTI-hez is eljuttatott csütörtöki közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormány szóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. Új éjszakai buszjárat indult Kelenföldről Halásztelek és Szigethalom felé, utazási igény esetén pedig Tököl is elérhetővé vált, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés egy szélesebb körű menetrendi bővítés része, amelynek köszönhetően Budapest agglomerációjának számos településére már a késő esti programok után is haza lehet jutni közösségi közlekedéssel. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta, július pedig 524 milliárd forintos többletet hozott. Kármán András pénzügyminiszter szerint már látszik a szigorúbb költségvetési fegyelem hatása, de az egyszeri tételek és az augusztusra várható kiadások miatt még nem lehet hátradőlni. Kármán szerint a fordulatban a takarékosabb állami működés, valamint a pazarlás és a közpénzügyi visszaélések visszaszorítása is szerepet játszott. A pénzügyminisztérium számai alapján az egy évvel korábbi a kedvezőbb júliusi egyenleget elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti előirányzatok kifizetéseinek mintegy 300 milliárd forintos csökkenése magyarázza. Az integritás hatóság nyilvántartást indít azon gazdasági szereplőkről, amelyeket bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt kizártak a közbeszerzésekből. A nyilvános adatbázis célja a visszaélések megelőzése, ugyanakkor a cégeknek lehetőségük van az úgynevezett öntisztázásra is, amellyel elkerülhetik a listára kerülést, vagy töröltethetik magukat a jegyzékből, közölte a hatóság. Az adatbázisba azok a cégek kerülnek be, amelyekkel vagy azok vezető tisztviselőjével, felügyelő bizottsági tagjával, vezetőjével, esetleg tényleges tulajdonosával szemben a közbeszerzési törvényben meghatározott bűncselekmények miatt jogerős bírósági ítélet született. Az intézkedés elsődleges célja, hogy ezek a szereplők ne vehessenek részt az állami tendereken.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Farkas Gyula 105. születésnapjának évfordulójáról tartanak megemlékezést augusztus 18-án 14:30 a Fiumei úti temetőben. Ennek kapcsán beszélgettünk unokájával, Szomora Zsolttal, aki mesél Farkas Gyula, vagyis a Rajkók atya legendájáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!

0: Én mindig azt javaslom ilyenkor, hogyha ezeket tanítom, akár a növendékeimnek, akár mondjuk ezeknek az zongora változatát, hogy persze-persze meg kell hallgatni szimfonikus zenekari előadásban, de hallgassuk meg ugyanúgy a száztagú cigány zenekar előadásában is, mert ők valahogy másként, más ízzel játsszák, igaz? Na most itt említsük meg, hogy a száztagú cigány zenekarnak a nagy része régi rajkósokból áll.
1: A megalakulásánál ugye 40 éves most a száztagú cigány zenekar, én azt gondolom, akkor meg a 99%-a rajkós volt.
0: Így van.
1: Úgyhogy, de hát még most is mondhatjuk azt, hogy aki már nem a rajkóban tanul, de éppen az apukája rajkós volt, ugyanazt a rendszert, ugyanazt az iskolát viszi tovább. Úgyhogy olyan, mintha ő is rajkós lett volna.
0: Nagyon fontos egyébként a Gyula bácsinak a gyerekkorát szerintem megemlíteni, hiszen ő a Rigó Gábor féle zenekarban már a 30-as években játszott, abban a Rajkó zenekarban,
1: igen.
0: hiszen azt is Rajkók zenekarának igen. hívták, akik az Ostende kávéházban muzsikáltak. Tehát ő ott sajátította el ezt a technikát, ezt, hogy a fiatal cigány gyerekek, hiszen a Rajkó az fiatal cigány gyereket jelent.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy fiatal cigány gyerekeknek a zenekara. És ő ezt ott sajátította el. Tehát valójában nem ő találta föl ezt a dolgot, hiszen ilyen már volt, sőt a 19. században, tehát az 1800-as években is azért már voltak fiatal cigány gyerekekből álló zenekarok, akiket szintén rajkóknak hívtunk.
1: Persze. Én azt gondolom, hogy hát ezek a fajta kezdeményezések, kávéházak, éttermek, csárdák, ezek mind alapul szolgáltak annak, hogy ez a fajta muzsika, ez ilyen szintre el tudott jutni, vagy éppen ki tudott így alakulni, és hát ilyen ismerté, vagy elismerté, és hát populárissá vált.
0: Szoktuk mondani, hogy hát az a 19. század második felében főleg, tehát az aranykorban, azért ez a nemzeti önkifejeződést is tulajdonképpen segítette. Tehát akkor ébredt rá a nemzet, hogy igazából ez olyan magyaros kifejeződés.
1: Hát
0: a nóta, a csárdás. Ez nem osztrák, ez magyaros.
1: Igen, én azt gondolom, hogy
0: nagyon
1: ez
0: fontos
1: nem, is,
0: volt.
1: Nem is cigány volt ez.
0: Persze.
1: Ez nem cigány zene.
0: De akkor miért hívjuk cigány zenének?
1: Mert mindig cigányok játszották évszázadok óta. És hát ugye...
0: És Liszt is egyébként pont ezt említi.
1: Pontosan.
0: Hogy, illetve ő azt hitte, ez a cigányoknak a saját zenéjük.
1: Igen, igen.
0: Aztán persze mindenféle Lisztvita feltárta, hogy valójában ez magyar zene, ezt tudjuk, de azért mégiscsak, amikor a cigány előadók játsszák ezt a stílust, akkor beleteszik az ő saját lelküket, az ő saját
1: temperamentumukat,
0: alkotó előadásmódjukat, és mégiscsak azért én azt mondom, hogy a cigány zene azért, tehát megvolt az a létjogosultsága, hogy miért hívta Liszt ezt valójában cigányzenének. Nem csak azért, mert csak ők játszották, és
1: persze.
0: ezt hallotta mindenki a főurak társaságában, hanem azért, mert egy olyan stílust teremtett.
1: Igen, és hát Liszt is nehezen tudta ezt a kérdést megfogalmazni jól, vagy éppen rájönni erre, hogy ez most micsoda, mert ugye a cigányok muzsikálták autodidakta módon, ők alakították ki, ők kezdték el a stílust, ők alakították maga a zenét, de közben ez nem a saját cigány zenéjük lett, hanem a magyarországi kultúra zenéje lett, én azt gondolom. De közben egyben a cigány zene is. Szóval ezért nehéz ez a kérdés. Mert például ez a spanyoloknál, egy flamenkónál ez nem kérdés. Flamenkó cigányok játszanak.
0: Na most, hogyha egy magyar ember ír egy magyar nótát, és cigányok adják elő. Akkor
1: igen.
0: most ez cigány zene, vagy magyar zene?
1: Igen,
0: ugyebár
1: igen.
0: mindig ez a kérdés, hogy
1: persze.
0: akkor ez most...
1: Az operett is ugyanez szerintem.
0: Hát persze.
1: Az operett is maga az egész a 19-18. Századnak a zenei kultúrájáról, a magyar történelemről, a magyar kultúráról szól az egész operett világa is.
0: Igen, én is azt gondolom egyébként, nem kell, hogy elválasszuk ezt a kérdést, hiszen ez a magyar kultúra része,
1: pontosan.
0: Ami az európai értékeknek, ez az egyetemes kulturális örökségnek valójában egy kiemelkedő gyöngyszeme is. Ha már az európai kulturális értékeknél tartunk, mindenféleképpen említsük meg az UNESCO-nak a szellemi kulturális örökségét. Hiszen a Rajkó módszer, vagyis a Farkas Gyula által használt oktatási metódus, az bekerült 2016-ban a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: Pontosan.
0: Ugyanúgy egyébként, mint a Kodály módszer, aki 1-2 évvel később került csak föl erre a listára. Tehát ez is nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy mennyire büszkék lehetünk Farkas Gyula örökségére. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ezt a kérdést ápolni, és nem véletlenül beszélgetünk a 105. évfordulóján is Farkas Gyulának a születéséről, és az ő munkásságáról, hiszen ez egy olyan jelentős valami a magyar zenekultúrában, zenetörténetben, oktatástörténetben, hogy erre muszáj emlékeznünk.

0: Farkas Gyula zeneszerzői munkásságát a Rajkó zenekar repertoáréssége motiválta, és az, hogy a zenekart új, mutatós produkciókkal állítsa dobogóra. Ennek a kettős igénynek a kielégítését szolgálta a most következő zenekari szerzeménye is.
1: A Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek vagy az elnöke milyen lépéseket terveztek a következő időszakban arra, hogy ezt a tradíciót ezt még jobban ismerté tegyük, nem csak Magyarországon, hanem akár a világ számára is?
2: Igen, hát az Egyesülettel szeretnénk azon munkálkodni, hogy maga Farkas Gyula tudása, zenei nagysága és értéktára ne menjen feledésbe, és hát most azon dolgozom, hogy a kottái, a saját szerzeményi nótái megjelenjenek, legyen ennek egy kis kézzelfogható kis nótáskönyve, és hát szeretnénk ezeket a nótákat most feljátszani énekesekkel, cigányzenekarral, és hogy ezek a nóták megmaradjanak, hallható, kézzelfogható legyen, ezt mindenképpen szeretnénk, de hát ugyanúgy azt a többi szerzeményeit is, mert vannak neki olyan szerzeményei, olyan saját megírt kottái, amik még nem hangoztak el, nem lettek se fölvéve, se stúdióban, sem pedig bármely nagy színpadon a világon nem lettek előadva. Nekem megvannak ezek a kották, és ezeket most szeretnénk majd feljátszani egy kisebb, nagyobb zenekarral, meglátjuk, hogy hogyan, miként lesz erre lehetőségünk, de mindenképp szeretnék dolgozni, hogy az ő tudása és nagysága, zenei értéke ne menjen feledésbe, és hát a következő generáció, akik sajnos nagyon kevesen vannak, mondhatjuk, ők ezt tudják tanulni, ápolni, és hát megismerni ezt a fajta tudást, ezt a fajta kottaanyagot, amit ő leírt és megálmodott, meg hát amit a rajkósoknak továbbadott, úgyhogy ez, én azt gondolom, ez a feladat, ez ránk vár, úgyhogy van mit csinálnunk, úgyhogy ezt szeretnénk mindenképpen megoldani az Egyesületen. Meg hát mindenféle olyan zenei rendezvényt, olyan programot szeretnénk szervezni, ahol Farkas Gyulának a tudása, értéke megjelenik, bemutatkozik.
1: Mi várható egyébként az augusztus 18-ai megemlékezésen? Bizonyára sokan ott lesznek, mint egyébként minden megemlékezésen, sokan szoktak lenni. Akár a száztagú cigányzenekarnak a tagjai is ott lesznek?
2: Igen, hát a száztagú cigányzenekarból is jönnek, és hát meghívott vendég lesz ugye Gerendás István, a Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakiskola igazgatója, ugye, és hát aki a nagyapámat ugye fiatal korától ismerte, kezel a dolgozott, együtt dolgoztak, és hát szeretnénk azokat az embereket elhívni, akik a Rajkóval, nagyapámmal kapcsolatban bármivel együtt dolgoztak, együtt működtek, tanultak, de legyen ez egy újságíró, költő, vagy éppen kultúrszakember, közművelődési szakember, akik hát nagyon sokan vannak, de hát régebben én azt gondolom, hogy még többen voltak, mert hát a Rajkó egy akkora összefonódási pont volt az egész kulturális életben, hogy rengetegen ismerték őt, rengetegen dolgoztak vele, legyen ez népzenész, tánczenész, énekes, előadó, koreográfus, táncosok, és hogy hát ezek a fajta emberek, ezek ne mondjuk azt, hogy elment az a fajta idő, és hát már nincs megjelenítve Farkas Gyulának az emléke és tudása. Én azt gondolom, hogy erre szükség van és kell, és hát a tiszteletünket tegyük meg. De én azt gondolom, hogy ezen a megemlékezésen fontos, hogy egy gyertyagyújtással, egy koszorúzással tiszteletünket tegyük, és hát amik vannak ismert nótái, azokat szeretnénk eljátszani neki, és hát reméljük, hogy minél többen eljönnek. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel.
1: Ha már így a cigányzenét említettük, én azt gondolom, hogy nem csak a Farkas Gyula tradíció szorul arra, hogy mindenféleképpen ápoljuk az emlékét, és őrizzük ezt a fajta tudást, hanem jelen pillanatban, mivel a cigányzene sem a fénykorát éli, ezért én azt hiszem, hogy ott is azért akciótervekre van szükség ahhoz, hogy valahogy egy picit visszahozzuk a régi fényét. Most látunk olyan kezdeményezéseket politikai oldalról, többek között volt egy ilyen az elmúlt napokban, hogy Roma Kulturális Fórum, ahol többen felszólaltak, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség a kultúrpolitikában annak érdekében, hogy a cigányzenét valamilyen célzott formában támogassák, de nem csak a cigányzenét, hanem Barca Horváth Józseffel beszélgettünk éppen itt a minap arról is, hogy egyes fúziós lehetőségek is adottak arra, hogy például a jazz és a cigányzene kapcsolatán keresztül többen megismerjék a cigányzenét, vagy többen hallgassák, vagy a klasszikus zene és a cigányzene, hiszen hogyha mondjuk akár a popzenével vegyítjük a klasszikusokat, amire régen azért sok példa volt, de még manapság is, vagy az operát a popzenével, akkor megismerhették a nagyobb, szélesebb tömegek ezeket a réteg műfajokat, mint a klasszikus zene, vagy mint az opera, és esetleg elkezdtek érdeklődni az iránt. És ezáltal természetesen egyre jobban szélesebbé vált az a közönség, az a tábor, akik elkezdték hallgatni mondjuk a klasszikus zenét és az operát. Tehát vannak ilyen tervek a cigányzenével kapcsolatban is. Szerinted ezen kívül mondjuk milyen lehetőségek vannak arra, vagy milyen szükséges támogatások lennének arra, hogy valahogy visszahozzuk a cigányzenének a fénykorát?
2: Hát igen, nagyon nagy szükség van rá, én azt gondolom, és igény és elvárás is van rá. Én azt gondolom, hogy elsőnek nem is a támogatás kell ehhez, anyagi támogatásra gondoltam itt most, hanem az a fajta felismerés, hogy mi az, amitől nem működik olyan szinten, amire az a fajta felismerés, az a fajta információ kell. Én azt gondolom, hogy most rájöjjünk arra, és ennek a műfajnak azok a cselekvői, akik ebbe lépést és szervezésben tudnak tenni a jelen és a jövő érdekében, azok a fajta emberek tudják ezt eszközölni, megismerni, információ, ellátni őket. Ez, én azt gondolom, a mi feladatunk lesz, hogy ezt a tudtukra adjuk, vagyis hát ők ezt felismerjék, hogy ez mitől, hogyan jutott el ez a fajta kultúra, ez a fajta szakma ide, hogy nagyon kevés étterem, nagyon kevés vendéglátó van, aki ezt foglalkoztatja, van, aki ennek a fajta műfajnak teret és lehetőséget ad. Én azt gondolom, hogy ha ezt fölismerik, erre rá tudunk mutatni, és a tények ezt fogják mutatni, hogy ez hogyan és miként jutott el sajnos ilyen szomorú silány sorba, akkor rájövünk arra is, hogy hogyan kell ezt újraéleszteni, mert én azt gondolom, hogy remény mindig van, és hát a zene az nem halhat ki. Mindig kell utánpótlás, de sajnos nagyon kevés az utánpótlás. És főleg a kávéházi cigányzenében. Én azt gondolom, a popzene felelment nagyon az irány. Nagyon sok fiatal, tehetséges és jó, kiváló zenész van a popzenében, akik most nem cigányzenét tanulnak, nem kávéházi cigányzenét, nem cimbalmosnak, nem brácsásnak tanulnak, hanem popzenét tanulnak, basszusgitáron, dobon, ének, bármilyen hangszeren. De azt gondolom, hogy most a cigányzene egy olyan stádiumban van, ahol egyáltalán nincsen utánpótlás. És ezt föl kell ismerni, ezt el kell fogadni, hogy sajnos itt tartunk, és hát ez ellen muszáj tenni. Én azt gondolom, hogy ha leülünk és ezt átgondolja az ember olyan szakemberekkel, akik ebbe tényleg belelátnak és tudják a megoldásnak azt a fajta részét segíteni, megoldani, hozzátenni, ezt összehozni, egyeztetni. Az igazság, ott vagyunk nagyon nagy bajban, mint mi zenészek, előadók, hogy mi ehhez nem értünk. Én azt kimerem jelenteni, hogy mi sajnos ebből, vagy ha értünk is, az akkor nagyon kevesen, nagyon kevés az az ember van, aki ezt konkrétan tanulja, vagy éppen tanult ezt a fajta szakmát, felismerést, hogy ezt ezzel miként, hogyan kell tudni, hogyan lehet bánni, mit kell eszközölni, hogy ez az utánpótlás, ez valahogy elinduljon, valahogy újra kialakuljon. Ugye a Rajkó az 90-es, a nagyapám halálával az egy nagyon nagy hanyatlásnak indult, utána hál' Istennek még a Mészáros Tibi bácsi tudta ugye tanítani a Rajkókat, de én azt gondolom, hogy már az utánpótlás az már nem az volt, mint a Rajkó fénykorában. És sajnos most meg egyáltalán nincsen utánpótlás, de ezt a fajta műfajt nem szabad engedni, hagyni, hogy kihaljon, de sajnos nagyon-nagyon nagy az esélye, hogy kihalásra van ítélve. De én azt gondolom, hogy ezt fel kell ismerni, és el kell fogadni azt, hogy ez ellen muszáj tenni. De én azt gondolom, hogy ez a fajta zenei képzés, amit mi kapunk, amit kaptunk Rajkóban, száztagúban, zenekarokban. Ez a fajta képzés, ez a fajta tudás, gyakorlat, ez arra szolgált, hogy mi zenészek, együttesi muzsikusok, kávéházi zenészek, vendéglátó zenészek legyünk, és azt, amit kell, azt a vendéglőben, színpadokon elő tudjuk úgy adni, hogy az megfelelő legyen. Viszont arra mi nem vagyunk szocializálva, nevelve, tanítva, hogy mi saját magunkat, a zenét, a műfajunkat hogyan kell menedzselni, hogyan kell életben tartani. Szóval ez itt nagyon nagy probléma nálunk, és azt gondolom, hogy ebben nagyon kevés az az ember is, aki ebbe kompetensen hozzáértőként belelát, vagy éppen bele tudna nyúlni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy együtt szakemberek, vendéglátósok, iskolavezetők, tanárok, diplomás szakemberek, olyanok, akik ebbe tenni akarnak, és látják azt, hogy mi a baj, mi a probléma, mekkora a baj. Ők akarnak úgy tenni, hogy ez teret és lehetőséget adjon azoknak, akik ebbe tudnak tenni. Mert én azt gondolom, hogy ha ez nincsen akarat és elszántság, akkor ez sajnos vakvágányra van ítélve. De ahogy hallom is a hírekből, és hát a sajtóban az ember értesül róla, ez a fajta kerekasztali megbeszélés, tárgyalás, ez most azért jött létre, ugye, hogy a roma kulturális értékeket megmentsék, tegyenek érte, legyen egy összefogás. Én azt gondolom, hogy a kávéházi cigányzene egy nagyon-nagyon fontos nagy szelet ennek a megbeszélésnek, ennek a cselekvésnek, és hát ezt nagyon-nagyon-nagyon jól kéne összehozni, hogy ez maradandó legyen, ne rövid távon, hanem hosszú távon tudjon teret kapni, és fent tudjon maradni.

0: Ha megnézzük a múltat és összehasonlítjuk a 1990 előtti időszakot és az azutáni időszakot, akkor láthatjuk szerintem, hogy nyilván akkor sokkal divatosabb volt a cigányzene, a magyar nóta. Most ez egy másik kérdés, hogy mi a cigányzene, de ebbe most ne is menjünk bele, tehát igazából hívhatjuk szórakoztató zenének is. Alapvető kérdés, hogy mások voltak a szokások is. Tehát az, hogy sokkal több élő zene volt, ha végigmentünk a körúton, akkor ott számos étteremben, szórakozó helyen élő zene volt, és ezt igényelték az emberek, és ezt nagyon szerették. És természetesen volt egy fizetőképes kereslet is, akik ezt megengedhették maguknak, hogy akkor ők szórakozzanak.
1: Pontosan.
0: És ennek volt egy kultúrája, hogy hogyan mulatott a magyar. Tehát ez egy összetett kérdés volt. És ami szerintem ebből a szempontból az egyik döntő kérdés, és legfontosabb talán, hogy volt egy olyan kultúrpolitikánk, ami már az 50-es évektől kezdve azt célozta, hogy Magyarországot azért úgy határozzuk meg, hogy a gulyás, a cigányzene, az Alföld, tehát hogy ezek az értékek azok...
1: Csárdás, gulyás, paprikás, igen.
0: Pontosan, tehát hogy igen. Ezek azok az értékek, ami miatt idejön egy külföldi, és akkor ezt a különlegességet hallgathatja.
1: Hát igen, ez így egyben sehol nem volt kézzelfogható, hallható, látható.
0: Ez egy országimás, ez pontosan. Egy kultúrpolitika, tehát pontosan. Hogyha én ezt akarom magamról közölni...
1: Kéne, akkor törekedtek, igen.
0: Ez egy cél volt.
1: Igen.
0: Ennek érdekében az államosított vállalatok és éttermek, azok természetesen közreműködtek ennek a kultúrának a terjesztésében.
1: Megtartásában, igen.
0: Megtartásában, ez egy nagyon fontos kérdés. Az utánpótlás biztosítva volt, hiszen a Rajkó zenekart fenntartották, ők adták a cigány muzsikusoknak az oktatási központját, ahonnan kikerültek a zenészek. Tehát ez is biztosítva volt. Volt egy szervező iroda,
1: igen.
0: Ami külföldre is, és természetesen belföldön is szervezte ezeket a koncerteket, hiszen a koncerteknek a menedzselése az nem a zenésznek a feladat.
1: Pontosan.
0: Tehát megvolt ez a fajta egység, én azt látom, még az 1990-es évek előtt, ami kellett ahhoz, hogy valójában divatossá tehessünk egy műfajt.
1: Ezek mind kellettek.
0: Ezek mind kellettek.
1: Mindennapi legyen.

0: Igen.
1: És ezeket most támogatták. Ez és ezeket teljes mértékben igen. támogatták. Igen. Pénzügyileg is. Hiszen pontosan. A Rajkó zenekar iszonyatos mennyiségű pénzt kapott a KISZ-en keresztül, igen. tehát az ifjúsági szervezeten keresztül. Sőt, vitték a hírét, a nemzetközi hírét úgy is, hogy vitték őket különböző világi ifjúsági találkozókra.
0: Fesztiválokra.
1: Most az egy dolog, hogy ezek a persze. világi ifjúsági találkozók, ezek a szocialista blokknak voltak a találkozói, de hogyha ezeket olyan fesztiválokra vitték volna, ahol nem csak a szocialista blokknak a fellépői lettek volna, akkor ott is bizonyára különböző díjakat nyertek volna, hiszen annyira jók voltak,
0: persze,
1: és annyira
0: erre is volt példa. Nem voltak Japánban, Ausztráliában, Amerikában, Kanadában, mindenhol.
1: Aztán volt például Rajkónak egy üdülőközpontja, ahol a nyári oktatások folytak. Aztán
0: nyári
1: volt,
0: tábor,
1: volt nyári táboruk pontosan. Volt. Volt pénzük a mindennapi oktatásra, volt egy buszuk, tudtak menni.
0: Meg volt minden háttér, ami kellett.
1: Meg pontosan erről igen. van szó, hogy a háttér az teljes mértékben
0: igen, adott volt.
1: Adott volt.
0: Erről se a nagyapámnak nem kellett gondolkoznia, gondoskodnia, vagy éppen a fejét törnie, hogy hogyan mennek a gyerekek valóban fellépni, vagy
1: igen.
0: hogyan lesz holnap a próbán, tegyük fel világítás, vagy ki fogja befűteni az épületet. Erről igen. nem volt szó. Arról sem volt szó, hogy hogyan jutunk el egy koncertre, vagy a gyerekeknek onnan lesz hangszerük. Ez mind adott volt, szóval ez egy borzalmas nagy segítség volt, és egy olyan jó lehetőség, ami a gyerekeket, meg a tanárokat is ugye segítette abból, hogy a Rajkó meg az utánpótlás működhessen. Na most itt van egy nagyon nagy probléma, hogy ezek most nem adottak egyáltalán.

0: A mai este folyamán Szomora Zsolttal, nagypapájára, Farkas Gyulára, a Rajkók atyjára emlékeztünk, akinek augusztus 18-án 14:30-kor tartják a megemlékezését a Fiumei úti temetőben 105. születésnapjának évfordulója alkalmából. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: rádiódik. Hallod? Százpont 3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A kormány beavatkozik a paksi atomerőmű megmentése érdekében, megkezdték egy fenékküszöb építését Paks és Duna-Szent Benedek között, ami tartósan segíthet megemelni a Duna vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek 2 egyenként 80 méteres bárkát is, amelyeket szükség esetén elsüllyesztenek majd, hogy a vizet az erőmű hűtővíz kivételi művéhez tereljék. A munkálatok a tervek szerint 30 napig tartanak, a fenékküszöb pedig nagyjából 0,5 méterrel emelheti meg a vízszintet a kritikus szakaszokon. A beavatkozásban a honvédség katonái a folyó bal partján, míg a kijelölt vállalkozók a jobb parton az erőmű oldalán dolgoznak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Duna apadásnak indult, és a hétvégén elérheti a mínusz 132 cm-es szintet. Ennél a vízállásnál a működő 2 turbina közül egyet le kellene állítani. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki egy 3 hektáros 10 pincét is érintő tüzet okozott szerdán, azzal, hogy szabad téren akart főzni Balatonfőkajár határában, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitánysága a polisz.hu oldalon. Azt írták, a nő egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni, a tűz táplálásához használt nejlon darabot azonban a szél felkapta és a száraz aljnövényzetre sodorta. A tüzet a katasztrófavédelem munkatársai oltották el. A Fruit Web szakmai szervezet szerint a tavaszi fagyok és a nyári aszály 100-150 milliárd forintos kárt okoztak. A teljes gyümölcstermés kiesés elérheti a 60-70%-ot is. A legsúlyosabb károk az alma, meggy és szilva ültetvényeket érték, ahol a tavaszi fagyok önmagukban átlagosan 50%-kal vetették vissza a várható termést, amit a nyári hőség és aszály tovább rontott, írta a hvg.hu. Még a fóliasátrak sem nyújtanak teljes védelmet, a hőstressz miatt ott is 5-15%-os csökkenéssel számolnak. A helyzet odáig fajult, hogy júliusban és augusztusban gyakorlatilag nincs hazai karfiol és brokkoli a piacokon.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádiódik, romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Krisztián, rézműves Krisztián az én vendégem, akit úgy ismernek sokan, hogy műsorvezető Krisztián. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Köszöntelek tégedet is, maga hallgatókat is.
3: Nos, kedves Krisztián, te egy nagyon régóta keresztény srác vagy. Mikor tértél meg?
4: Hát én már olyan 2007-ben tértem meg, és 2017-ben merítkeztem be, akkor rendeltem magamat teljesen alá az Istennek, meg utána beálltam az Istennek szolgálni, igét hirdetni, de dicsőség az Úrnak, hogy ezen az úton meg tudtam maradni.
3: Nagyon örülök neki. És abban a gyülekezeti közösségben maradtál meg, ahol megtértél, ahol bemerítkeztél?
4: Igen. Persze oda tartozok a nyírvasári gyülekezethez. Hát az ilyen pünkösdi cigányszió gyülekezethez. Nagyon sokan megtértek van ebben a gyülekezetben, nagyon nagy ébredés van ebben a gyülekezetben. Igaz, hogy mostosában nem tudtam eljutni, mert nagyon el voltam foglalva, de dicsőség az Úrnak, hogy látom azt, hogy az emberek most már egyre jobban keresik az Istent, egyre jobban át akarják magukat adni az Úrnak, és most is nagyon rengetegen bemerítkeztek.
3: Hála Istennek, ennek nagyon örülök, hogy bemerítkeznek sokan, és kivetted a szolgálati részben a feladataidat? Volt szolgálatod?
4: Most volt egy olyan eset, hogy olyan 5 vagy 6 embernek beszéltem az Istenről, elmondtam neki a bizonságtételemet, és képzeld el, hogy az Úr megérintette a szívüket is, átadták magukat az Istennek, sőt, most már egyre jobban a fiatalok fordulnak hozzám, hogy keresik az Urat, meg akarnának merítkezni, alá akarják így magukat rendelni nagyon az Istennek, és mondtam, hogy amiben tudok segíteni, segítek nekiek, sőt, ezt nagyon tudom támogatni, hogy nagyon akarják keresni az Urat, mert ezáltal nekem annak örül a szívem, hogy nem a kábítószer, nem az italnak ének, hanem az Úrnak az útjára akarnak járni.
3: Amen.
4: Számomra ez, ami nagyon nagy örömet okoz így az életemben.
3: És azt követően, amikor elkezdted ezeket a szolgálatokat, akkor belépett az életedbe a te feleséged, és onnantól már együtt szolgáltatok?
4: Persze, közösen, és képzeld el, ha nem sokára el is fogom azt mondani ezt a bizonságot. Most itt Nyírcsászári környékén, egy kis településen a feleségemmel akarunk csinálni ilyen házi csoportot, és utána úgy alakul, hogy nagy kis gyülekezetünk tesz ebben a kis településen, utána menni ki akarunk menni egy-két településen, hogy tovább terjedjen az Istennek a evangéliuma. Mert példát akarunk mutatni ebben a faluban is, itt ezen a településen, Nyírcsászáriban, és azokban a településeken is, hová ki akarunk menni. Mert nagyon szomjazzák az Istennek a beszédjét, és számomra nagyon nagy öröm az, hogy a feleségemmel együtt be tudjuk mutatni, hogy igen, ki maga Jézus. És mink azt a szeretetet át akarjuk adni az embereknek, amiről maga Jézus beszélt.
3: Amen. Ez egy nagyon szép dolog. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, te már szerepeltél ebben a műsorban, most újra felhívtál, vagyis hát megkerestél engem a mai nap folyamán, és azt mondtad, hogy lenne neked egy bizonságod, amit szeretnél elmondani a rádióban.
4: Így van.
3: Nagy szeretettel hallgatunk téged, nyugodtan mondd el mindent, ami a szíveden van, amit szeretnél, hogy halljanak az emberek.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy megengedted nekem, meg ugye hála Istennek van voltam egyszer a műsorokban is, meg nem csak a rádióban, hanem napi tévében is volt, hogy annakban kapcsoltál egyemet. Képzeljétek el, hogy egy hatalmas próbatételen mentem keresztül. 2023-ban elvesztettem az apukámat. Az apukám sajnos öngyilkos lett, és utána történt egy olyan dolog az életünkbe a feleségemmel, hogy kezdtünk anyagilag nagyon tönkre fele menni, és jött egy olyan dolog az életünkbe, hogy, és azért is akarom elmondani a hallgatóknak, hogy nagyon komoly az a dolog, amikor az ember nem figyelmes, és mikor az ember emberi módon gondolkozik, akkor az ember van, mikor ott hibázik. Sajnos bennünket belevittek a családban volt egy olyan személy, aki belevitt bennünket ebbe a uzsora pénzbe, ilyen kamatos pénzbe, és
3: tehát belevittiteket ilyen bűnös dolgokba, ilyen rossz dolgokba.
4: Így van. És képzeljétek el, hogy támente erre a lakásunkra, elvették a lakásunkat. Aztán egy nagy próba volt az életünkben, mert szó szerint nem tudtuk, hogy jól merre menjünk. Igaz, nagyon mentünk az egyik arbérletre, a másikra, és mennyien el voltunk keseretve, már fel akartuk adni. Szó szerint lelkileg nagyon ki voltunk rakva. Úgy képzeljétek el, hogy lementünk oda Máté Szalkára, egy településre, egy arbérletbe, és ugye minden hónapban olyan 200.000 forintba került nekünk ezt az arbérlet, és a feleségemmel elkezdtünk nagyon nélkülözni. Nem szégyellem. A feleségemmel nagyon kilátástalan helyzetben voltunk, és soha nem felejtem el, a feleségem bent volt a szobába. Engemet indította az Istennek a szelleme, hogy menjek be a fürdőszobába, és kezdjek vele beszélni. És elkezdtem sírni, és mondtam az Istennek, hogy hát drága Jézusom, te látod az életünket, vegyél ki bennünket ebből a mély helyzetből. Én nem azért tértem meg, és nem azért adtam át az életemet, hogy ilyen dolgoknak legyünk kitéve. És mondtam az Úrnak, Uram, te nem ezt tervezted a mi életünkbe. És képzeljétek el, hogy az Isten hozott előttem egy igét, mikor azt mondja, hogy hív segítségül engemet a nyomorúság idejében. És elkezdtem ezen az igény gondolkozni. Amit akar nekem ezzel mondani az Úr? De egy békesség jött a szívemben. Majd csak, már amikor a feleségemmel nem kezdtünk aggodalmaskodni, hogy mi lesz velünk, majd csak egy vasárnyi napon leültünk az asztalnál beszélgetni, így csörgött a telefonom, és rátaláltam az unokatestvéremre, és hallottam, milyen helyzetben vagyunk, Varga Gyulának hívják, és képzeljétek el, hogy az Isten úgy megérintette a szívét, hogy nálunk nem volt mint 100 forint se, és ugye már onnan Máté Szalkáról már el kellett onnan öljünk, és mondtam az unokatestvéremnek, hogy nekünk még 100 forint se nincs, hogy hagyjunk a szarbéletbe, én most én, és az unokatestvérem úgy beszélt az anyukájával, Herzsike nénivel, és így idehoztak bennünket Nyírcsáztáriba, és úgy képzeljétek el, hogy mikor bejöttem a lakásba, nekünk nem volt az zsebünkben, mert 100 forint se, és Isten úgy megérintette a szívüket, hogy minék adta nekünk oda pénzt, hogy tudjunk venni, amit kell, és akkor elkezdtem sírni, hogy milyen hatalmas az Isten, és úgy képzeljétek el, hogy az Isten olyan hatalmas, hogy én meg a feleségem nem gondoltuk volna, hogy nekünk mi lesz, mint lakásunk, és úgy képzeljétek el, hogy az Isten olyan szinten ebben avatkozott, hogy itt mi császáriba elrendette az unokatestvérem, hogy lesz lakásunk. És olyan hatalmas békesség jött a szívemben, hogy nem tudok annál jobban, hogy háláljam ki az Istennek azt a szeretetet, amit ő tett velünk. És én ezzel a bizonsággal azt akarom kiemelni minden embernek, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen. Csak minden emberhez úgy szeretnénk szólni, hogy ebben a húzsorokézben senki nem menjen bele, mert maga a sátán rá tudja venni erre az embert, mert ugye te is tudod, Ármandó testvérem, hogy a sátán azért jött, hogy ő jön, pusztítson, romboljon és sörjön.
3: Így van.
4: És mind felismertük ezt az életünkbe, hogy képzeljétek el, hogy volt a mi lakásunk, nem csak a lakásunkat, azt tettük oda, butrokat, hészereket, mindent elvettek tőlünk, és szó szerint én meg a feleségem már napban voltunk, hogy az utcára fogunk kerülni, és Istenben ebbe beleavatkozott. Hála Istennek azóta már a feleségemnek is van már ilyen munkahálása ezen a településen. Dicsőség hozzónak, nagyon egy áldott polgármester asszony jutott be. Nagyon sokat segít nekünk, és az unokatestvérem mindenbe támogat engemet. Számomra nagyon nagy öröm az, hogy Kisten meghallgatta akkor az én imámat, mert tényleg nagyon, nagyon kilátást talán helyzetben voltam, és én akkor hiába szó szerint úgy éreztem, hogy magam kívül vagyok, de akkor is csak Istenbe bíztam.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk mindenféleképpen, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Természetesen Rézműves Krisztián lesz a vendégem.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rézműves Krisztián az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Köszöntelek téged, és a hallgatókat is!
3: Egy nagyon csodálatos történetet meséltél el nekünk. Mi ebből a tanulság számodra, és mit szeretnél közvetíteni a hallgatók felé? Mondjad csak nyugodtan tovább!
4: Igazából én azt tanultam meg az egész próbatételben, hogy vannak viharok az embernek az életébe, de mikor bizonyos olyan próbatétel jön egy embernek az életébe, akkor jön rá arra az ember, hogy mennyire vagy erős Istenbe, mennyire tudsz támaszkodni a te hitetre. Mikor mindkettőt a hibát elkövettük, akkor rájöttem arra, hogy
5: Csik Lacival, Lacikával, romákról nem csak romák.
4: Akkor én nagyon rájöttem arra, hogy nekünk abban a helyzetben, abban az órában csak egyedül az Isten az, aki ki tud bennünket venni. És minden emberre azt akarom eljuttatni, hogy mikor vannak ebben a kemény helyzetben, kilátástalan helyzetben, hogy ne hagyják fel, és keressék az Istent. Mert én akkor abban az órában és abban a percben nekem nem volt, aki ilyen szodafordulja, csak egyedül az Istennek tudtam. És akkor én szó szerint én össze voltam törve, és te is tudod, testvérem, hogy az Isten közel van a mettő szívekkel. Isten nagyon közel van.
3: Amen. Mi hozzá. Így van.
4: És én azoknak az embereknek azt tudom mondani, mikor meg vannak törve, meg vannak sebezve, hogy ne adják fel, mert Isten akkor van a legközelebb hozzá. Én mikor össze voltam most törve, ugye, még mikor szembesültem avval, hogy én ilyen fiatalon, hogy elvesztettem az apukámat, akkor a lakásunkat, de volt egy támaszom. Ez van a názáreti Jézusról. Én még végig az Úrba bíztam. Sála Istennek, Isten egy olyan ember vezetett az életünkben, mint ugye mondtam is előzőnek, hogy olyan áldott is, olyan nagy szeretet van az én rokonomban, hogy ő is nagyon sok embereken segít, sőt, most van egy tervünk itt ezen a településen, hogy a szegényeknek akarunk hoztani majd ruhákat, élelmiszert, és ugye nem csak a romáknak, hanem ugyanúgy a magyaroknak is, és nekünk az a tervünk most, hogy ezen a településen, és van egy pár olyan településen, akik rá vannak szorulva, hogy akarunk ma ilyen adományokat is majd kihoztani. Lássátok, hogy Isten, hogy miből kivett bennünket, és őt most már én is tudok segíteni. Ez egy nagy dolog egy embernek az életében.
3: Hát ez nagyon csodálatos, és akkor nem felejted el ezeket az időszakokat, és akkor most te segítesz a szegény embereken.
4: Így van, így van.
3: Hát ennek nagyon-nagyon örülök. Van még valami a szíveden, amit szeretnél elmondani a hallgatóknak?
4: Még van egyetlen két olyan gondolatom, igen? Mint így nagyon a szívemen van.
3: Mondja csak, nyugodtan, nagy szeretettel hallgatunk téged.
4: Hogy mikor legjobban, mert ugye sokan akkor, mikor össze vannak törve, akkor általában vannak közöttük olyanok, akik az urat hibázta, hogy át. És én azt szeretném ezeket az emberekhez szólni, hogy ne az urat kell hibáztatni, mert vannak olyan bizonyos dolgok az életünkben, hogy fel kell ismerjük, hogy mi ami az Istentől van, és mi ami nem az Istentől jön. Ritkán nem veszük észre, emberi módon belemegyünk rossz dolgokba, de aki meg tud bennünket igazítani, ez maga názáreti Jézus. Ő tud bennünket igazából megigazítani, és én azt tudom mindenkinek mondani, hogy Isten az, aki helyre tudja hozni az embernek az életét. És ha van rá egy mód, keressék az Urat, olvasnak minél több Bibliák. Én akkor abban az órában, testvérem, akkor nagyon olyan kilátástalan voltam, én akkor a Bibliát ragadtam meg, mert tudtam, hogy Isten így akar hozzám szólni. És abban a pillanatban nem a barátaim most mentem, nem a rokonjaimhoz mentem, hogy segítsenek, hanem egyedül maga az urnán mentem. Bezártam az ajtót, soha nem felejtem el, és bekapcsoltam a dicsérítő zenét, és elkezdtem felhangolni, imádkozni. És mondtam, Istenem, te tudod, hogy milyen helyzetben vagyunk, de te ebből a helyzetből te ki tudsz menteni bennünket. És én akkor mondtam is az Istennek, hogy ő a legkemény viharokat is le tudja csendesíteni. Én akkor úgy éreztem, hogy körülöttem, hogy nagyon nagy viharok jöttek, de az Isten beleavatkozott. Hát képzeld el, testvérem, hogy ilyen próbatételben voltunk a feleségemmel, hogy mikor ezek a dolgok megtörténtek, hogy ott a lakás, közben a sok számla, a csekkek nagyon felgyűltek ránk, és teljesen olyan zűzavartságban éreztük magunkat, hogy mit kéne csinálni. És egy nap azt éreztem a szívemben, hogy tegyem le az uralét, azokat a csekkeket, azokat a papírokat, és testvérem az Istenbe rávatkozott. És legelsőnek én meg a feleségem nem értettük azt, hogy nem az, hogy mi ez a próbatétel, hogy ugye, hogy a lakás, akkor a sok tartozás, a sok csekk, az mellé, mint egy rövid, egy kis bizonság, amely belefér.
3: Természetesen belefér a következő szegmensben. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, kedves hallgatóink. Tartsatok velünk mindenféleképpen, továbbra is Rézműves Krisztián lesz az én vendégem.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket. Na de ez most itt a Trajó, magyarul élet című műsor, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rézműves Krisztián az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Én köszöntelek tégedet és meg a hallgatókat is.
3: Nos, mondtad, hogy van még egy gondolat, amit szeretnél elmondani nekünk? Nagy szeretettel hallgatunk.
4: Én Isten felhozta azt a bizonságot bennem, hogy képzeljétek el, hogy ahogy meséltem, hogy milyen próbatételeken mentünk keresztül, utána még jött egy nagy próbatétel az életünkbe, a feleségemnek a lábai fekélyesek lettek, és az egyik napról a másikra kezdett mondani lefele épülni, és már szó szerint már nem tudtuk, hogy mi ez az életünkbe, hogy ezek a próbatételek, hogy jönnek folyamatosan az életünkbe, és elkezdtem keresni még jobban az Istent. És mondtam azt az úrnak, hogy én tudom, drága Jézusom, hogy ezek a próbatételeken át kell menjünk, de te ki tudsz ebből olyan szinten venni, hogy bizonságá válik az, hogy te mit tettél az életünkbe. Soha nem felejtem el, aztán csütörtök volt, a feleségemmel ugye szó szerint elaludtunk, és majd csak csörök a telefon, a messenger, és a afrikai pásztor felhív. És majd csak mondja a afrikai pásztor angolul, hogy a feleségem rakja be a lábát a vízbe, és elkezd imádkozni a pásztor mekén. De olyan szinten, hogy éreztük nagyon az Istennek a jelenlétét. És majd csak mondja ez az afrikai pásztorod. Mossa meg a feleségem a lábán azokat a sebeket, amik kigyettek a lábán. Én ma ezt hallgassátok meg, hogy elkezdtünk imádkozni, és hogy a feleségem, hogy mosta azokat a sebeket a lábán, szó szerint az Isten azokat a sebeket automatikusan kezdte lefele venni dulla. Majd másnap reggel felkelünk, és arra keltünk fel, hogy a feleségemnek a lábai nem voltak ott azok a sebek. És akkor
3: rájöttem,
4: hogy Isten

0: És mondja ezt az afrikai pásztor, hogy Isten azt megmutatta neki, hogy mi nagyon áldottak vagyunk, nagyon erősek vagyunk az Úrban, és én ott oda ki fogok menni, és fogom ott hirdetni az Istennek a evangéliumát. Mikor elimádkoztunk, ez a dolog megtörtént, és mikor egyelőre harapeltünk belőle, lement a lábán ezek a sebek, a feleségem nagyon sírt, én is, és akkor jöttünk arra rá, hogy Istennek olyan nagy hatalma van, hogy bármibe bele tudjunk. Pedig úgy gondoltál, hogy a feleségem alig bírt menni a lábán. Nagy fájdalom voltak neki minden este, sőt, mint be is lázult. Volt olyan, hogy 40 fok lázban volt. És gondolt el, hogy nagyon messze lakik ez a pásztor, mert ugye Afrika mennyire messze van tőlünk, és Isten pont egy afrikai pásztort felasztál, és mondja neki az Isten, hogy én ott imádkozok a feleségemért, és hogy imádkozunk közösen. Szóval én nagyon örülök ennek, hogy ezek a dolgok megtörténtek velünk, mert tudom, hogy most, hogy azok az emberek, akik betegek, vagy akik meg vannak fáradva, azt tudom neki üzenni, hogy Isten lássa a szívüket, lássa, milyen életben vannak, és az Isten ki akarja őket emelni ebből a helyzetből, miben vannak. Mert testvérem, valójában az Isten előtt nincsen lehetetlen való dolog. Most azért az ember nem minden nap van úgy, hogy valakinek fekélyes lába, és elkezdünk imádkozni, és Isten, mint természeti fölötti módon bele tud avatkozni. És akkor rájöttünk arra a feleségem, hogy tényleg, hogy nekünk egy támaszunk van az önmaga Jézus.
1: Amen, ez egy nagyon csodálatos történet, és akkor most most még ott laktok egyelőre az unokatesódnál, és akkor hamarosan meg lesz majd egy lakásotok?
0: Persze, most ugye természetesen ketten vagyunk ebben a kis házban, és utána dicsőség az Úrnak, hogy mondták nekem, hogy segítenek abból, hogy itt nincs házszárban, ma már egy kis ház, és odaadják nekem magyarztat a kis lakás, amiben vagyunk.
1: Hát ennek szóval, nagyon örülök. Az Úr áldjon meg titeket gazdagon.
0: Nagyon szépen köszönöm. És nagyon viszont kívánom neked is, testvérem. Én annyit, hogy gyorsan azt mondjak, hogy mint belefér annyi egy-két perc, hogy többzeten, hogyha vala testvére, az unokatestvérem már rendezünk itt egy roma napot, és ugye azt is benne a célunk, hogy nagyon több olyan emberekkel akarunk szólni, hogy akik nagyon akarják keresni az Urat, meg akarnak térni, be akarnak merítkezni, mink, hogy ezeknek az embereknek akarunk segíteni, és én fogok beszélni ezen a roma napon, képzeld el, hogy nagyon mindenhonnan fognak jönni, és dicsőség az Úrnak, hogy én ezeknek az emberek előtt ki fogok állni, és fogom neki hirdetni az Istennek a evangéliumát, és én ugyanúgy tégedet is szeretettel válnak tégedet a kis családoddal, hogyha te tudsz majd jönni erre a kis roma napra.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, az Úr Jézus Krisztus áldjon meg téged, és esetleg lehet arra lehetőség, hogy a következő órában a feleséged szemszögéből is meghallgassuk ezeket a bizonságokat?
0: Persze.
1: Nagyon szépen köszönöm. Van még valami, amit szeretnél te elmondani a kedves hallgatóknak?
0: Nem, annyit csak, hogy bizzanak az Úrba, legyenek kitartóak,

0: az Istennek a áldását kívánom az életükbe, és hogy majd, ha akarják majalgatni az Istennek a evangéliumát, akkor a Facebookon is be tudnak jelenni, és tudják követni azokat a szolgálataimat, amiket szoktam merni, és hogy nap szoktam bejelentkezni. Nagyon este fél 9-től szoktam bejelentkezni, hogy aki meg szeretné hallgatni, akkor ő nyugodtan azok jelöljenek be.
1: Nagyon szépen köszönöm neked, Krisztián, hogy ebben az órában itt voltál, és elmesélted nekünk ezeket a történeteket. Az Úr áldjon meg téged. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy pár keresztény dicsőítő dalt, azt követően pedig Rézmes Krisztiánnak a felesége lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény 16. módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte, derül ki az AB honlapján pénteken közzétett határozatból. A testület az ügyben a hatásköre hiányát állapította meg, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza. Több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak az átfogó fővárosi rendészeti fellépés negyedik hetében.